0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: ...2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ősellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews. 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi 1 alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és 2 irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék.
2: A Cupid beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és 2 irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
1: 2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más tím

0: Ákroványú író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani. A folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, és milyen sűrű kusza vadvadon, már rágondolva reszketek legottan. A halál nem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Sziasztok, ez Borgul András. Ez a mi nagy beköszönő, nem is tudom micsodánk, itt ezt már Simor Áginak mondom, akivel ma beszélgetni fogok, ugyanis majd teljes órát arról fogunk beszélgetni, hogy ki ő, mit csinál, mivel foglalkozik, miért azt csinálja. Úgy történik ez, Ági, jó reggelt kívánok, szia!
1: Jó reggelt!
0: Hogy először arra kérlek, hogy mondjuk maximum 3-4 mondatban definiáld magadat. Mert így mindig utána lehet nézni, hogy ki a vendég az interneten, meg egy egész így futólag, meg érintőlegesen mi ismerjük is egymást, és akkor én önkényesen kiemelhetném rólad azt, hogy te ki vagy, és mi vagy, és így belemondhatnám az éterbe, de azt gondolom, hogy az mindig érdekesebb, hogy ha téged megkérdeznek, hogy ki az a Simor Ági, akkor te mit válaszolsz?
1: Hát jó, akkor kezdjük ezzel. Azt hiszem, hogy őszintén elsőre az jutott eszembe, hogy alapvetően annak ellenére, hogy felnőttem, még a határaimat keresem. Tehát, hogy alapvetően egész életemben határjátékokat játszom, vagy legalábbis a saját határaimon kísérletezem nagyon sokszor. Emellett ugye a munkám kapcsán rögtön eszembe jut az összművészetiség, tehát hogy valahol mindig mindenféle művészeti ágnak vagy egyéb dolognak az összekötése, és talán itt az összekötés maga is fontos, tehát hogy hogyan lehet összekapcsolni, összekötni olyan dolgokat, amik valahogy hatnak egymásra, vagy segíthetik egymást, mindegy, hogy ez a kulturális szervezés területén, előadásokban, vagy bármiben, ami így összekapcsolódik, különböző kultúrák összekötésében, de igen, azt hiszem, hogy a határok, a összekötések és összművészetiség, ezek mondjuk ilyen jellemző szavak rám.
0: Jó, kezdünk, akkor azt fogjuk csinálni a következő fél órában, az első David Bowie számig, hogy arról fog fogadni, hogy hogyan jutottál ide. Jó esetben, hogy a művész, figyelj, már itt már vagy meggoogliztak, vagy Marika ismert téged, Tűzraktér, MediaWave, ezek a titkos, tilosos helyek. Na mindegy, a többieknek is elmeséljük, hogy hogyan jutottál ide, szóval hogy a műsornak az a cím, hogy félúton, mert az így elfogadható lenne, hogyha most így megjelenne a nem tudom, kicsoda az ördög, és azt mondaná, hogy rendben van, most vagy a fél úton.
1: Igazából nekem az is elfogadható lenne, hogyha azt mondaná, hogy na akkor most itt lesz a vége. Tehát én alapvetően úgy létezem egy jó ideje, hogy azt gondolom, hogy persze akkor nagyon sok mindent kéne gyorsan megcsinálni, vagy kitalálni, hogy tényleg minden el van-e rendezve, vagy hogy kire ne terheljek túl sokat, vagy kinek lenne dolga helyettem, úgyhogy nyilván ezt akkor nagyon le kéne szervezni gyorsan, de alapvetően úgy bennem van az, hogy bármelyik nap történhet bármi, és bárhogyan lehet, nem tudom, hát annó a görögök elvileg, legalábbis Nietzsche szerint, így viszonylag tudtak még úgy élni, hogy azt gondolták, hogy bármelyik napjuk lehet az utolsó. Nekem ez úgy olyan kamaszkoromtól ugye meghatározó dolog, hogy valahogy annyira úgy tudjak létezni a mindennapokban, hogy bármelyik napra mondhatjam azt, hogy ez úgy teljes, hogy ez úgy az életem, igazából, hogy bárhol megállítható, az legyen teljes.
0: Wow, ez nagyon érdekes, abszolút akarok erre majd visszatérni. Mi ez a fatalizmus nálad? Nagyon jó. De kicsit akkor ugorjunk az elejére. Pesten születtél? Te budapesti vagy?
1: Igen.
0: Az is érdekes akkor, hogy Pest vagy Buda?
1: Budán nőttem fel.
0: Melyik része?
1: Hát én a Rózsadomb alján, úgyhogy ez abszolút budai övezet.
0: Akkor végülis nem messze innen, ahol most ülünk? Vagy ez mit jelent a Rózsadomb?
1: Nem messze, tehát itt a Margit körúton vagyunk, aha, az a Vérhalom tér közelében.
0: Mivel foglalkoztak a szüleid?
1: Főleg irodalommal. Ez az édesanyám révén műfordítást, filmeknek a fordítását, könyveknek a fordítását jelenti az édesapámnál irodalmi folyóirat főszerkesztését, könyvkiadó főszerkesztését, műfordításokat, a spanyol nyelvnek, ő volt az első, aki ő írt az első spanyol tankönyvet egyáltalán az országban, és hát mindketten, azt hiszem az apát még ilyen csilei lovagrenddel is kitüntették annó azért, mert hogy a latin-amerikai kultúrát ő ültette át magyarra nagyrészt. Szóval, hogy az édesanyám meg az édesapám is rengeteget áldoztak így az irodalom oltárán, tehát hogy főleg spanyol nyelvből mindketten, vagy legalábbis a spanyol és latin-amerikai irodalomnak a magyarra ültetését. Hát egészen, az apa ugye egészen a Quevedo Cervantes, tehát hogy a kezdetektől a napjainkig, tehát hogy így a, nem tudom, elkezdtek ebbe az 1500-as évektől a kortárs költészetig antológiába szedve a latin-amerikai és a spanyol költészet.
0: És regényeket is, tehát nem is
1: és
0: tudom.
1: Verseket. Az édesanyám pedig regényeket, tehát azok közül mondjuk talán a Márquezt ismerik legjobban ide a latin-amerikai irodalomból.
0: Remélem, a Barbara hallgatja a műsorunkat, mert a kedvenceiről beszélsz, de igen.
1: Szóval, hogy ilyen latin-amerikai dolgok voltak nagyon meghatározóak, de az édesanyám közel 10 különböző nyelvből fordított, úgyhogy ő azért rengeteg filmet és mindenféle, amik a művészmozikba mentek, azok előzetesen nálunk ilyen kis házi vetítésen néha megnézhetőek voltak a barátok által, mert hogy egy ilyen irodalmi és filmes világban nevelkedtem.
0: Ez azt jelenti, vagy mondhatjuk akkor, hogy egy értelmiségi családba születtél.
1: Igen.
0: Úgy is kell elképzelni? Tehát könyvekkel a polcon, milyen diskurzusokkal, nem tudom, beszélgetésekkel az ünnepekkor, vagy a családi vacsorakor, hogy te mit fordítottál, jaj, de jó ez a vers, ezt a filmet megnézhetjük, mert ezt fogom most fordítani, hogy így ebben telik a gyerekkorod?
1: Ennél sokkal szürreálisabban. De
0: igen,
1: tehát, hogy... Tehát,
0: spanyolul hogy, beszéltetek, mit fogsz
1: hát
0: mondani?
1: Hát egyébként igen, sokszor, igen. Mert hogy Latin-Amerikában is éltem gyerekkorom egy részében, úgyhogy igen, spanyolul is álmodtam, vagy beszéltem, vagy léteztem. Hát egyrészt a könyves polcok a falon, tehát inkább azt mondanám, hogy tapéta helyett könyves polcok. Aha. Fedik a lakásnak a konyhát, a szobákat, tehát hogy a tapéta helyett könyves polc volt, tehát hogy ez egy ilyen könyvtár jellegű lakás, de nem elég, hogy könyvtár, mert hogy amellett, hogy mindenféle könyv, és ugye spanyolul, angolul, magyarul, tehát különböző nyelveken, emellett a világ különböző tájairól teljesen ismeretlen és fura erekjék is mindenütt a könyvespolcok között ott voltak, szóval nálunk nem volt megdöbbentő, hogyha mondjuk az apukám le akart venni a legfelső polcról egy könyvet, és akkor a fejére esett valami, és az anyukám oda volt, hogy rájött, hogy Uram Isten, 10 évvel ezelőtt azt a latin-amerikai istenséget, azt fölrakták a polcra, pedig azt nem szabad magasan tartani, mert hogy akkor az egy latin-amerikai istenség volt, ami pont akkor egy kis jelképes valamilyen kőtárgy, ami akkor így leesett. Szóval, hogy ezek így felbukkantak, ezek a különleges dolgok a lakásban, amit antropológusok, szociológusok, egyéb barátok mondjuk, vagy ők a világtájairól hoztak, úgyhogy így elég sok-sok titok és szürreális dolog, hogy... Mint egy Márquez regényben.
0: Aha,
1: olyan
0: pont azt akartam mondani,
1: hogy
0: ilyen kicsit ilyen mesevilág vagy, igen.
1: És hát igen, a beszélgetések is, tehát mondjuk azt, hogy milyen beszélgetések, tehát mondjuk gyerekkoromban fordította az anya az Albiszaxot. Az Albiszax a dél-afrikai jogvédő, aki akkoriban mondjuk Dél-Afrikában tett azért, hát nem akkoriban, de ugye 70-es évektől, hogy hát a feketék felszabadításáért, az apartheidek eltörléséért, tehát hogy például mondjuk az Albiszax Magyarországra utazott, hogy az anyával, aki a műfordítóval beszélgessen, és akkor mondjuk ilyen típusú, szóval nagyon sok olyan beszélgetés volt a lakásunkban, hogy valaki a világ másik feléről megérkezik, vagy ide menekül, vagy bárhonnan, bármilyen térségből, tényleg teljesen különböző részeiről a világból, ide érkezik, és az egyetlen, amit tud, ez a szüleim címe, és akkor ott megjelenik egy zenekar, vagy megjelenik egy egy pszichológus nő, aki egy arab országból van, és ezért veszélyes helyzetbe került. Ezek teljesen általános helyzetek voltak.
0: Testvérek?
1: Van egy öcsém, akivel nagyon szoros a kapcsolatunk, és nagyon-nagyon szeretjük egymást.
0: Kicsi a különbség? A korkülönbség kettőtök között?
1: 2,5 évvel ha, fiatalabb az öcsém.
0: Kvázi nagyon... ideálisnak mondható, azt
1: igen,
0: mondják, azt hiszem.
1: Azt hiszem, hogy nagyon.
0: Nem voltak a gyerekkorotokban, nem tudom, én vigyázok az öcsémre, vagy én vigyázok a nővéremre, vagy megverem az öcsémet, vagy a nővéremet. Tehát mind...
1: Én vigyázok az öcsémre volt, azt hiszem, hogy, és ezt beszéltük is később, hogy mi soha nem verekedtünk, uh-huh. hogy nekünk nagyon-nagyon furcsa volt, hogy más gyerekek verekszenek, tehát azt hiszem, hogy egy példát sem tudtunk felidézni az öcsémmel, hogy mi valaha is verekedtünk volna, tehát hogy mi nagyon-nagyon szerettük egymást, és azt hiszem, hogy igen, azért én óvtam őt, tehát ebben a izgalmas, szürreális, kicsit kiszámíthatatlan világban azért erősen beleálltam abba, hogy óvjam a kicsi testvéremet, tehát hogyha mondjuk eltűrik a karja, akkor azt azért észrevegyem, és gyorsan szóljak, és intézkedjek, és csináljak valamit 10 évesen, mert hoppá, mondjuk ez egy ilyen teendő, szóval hogy úgy észre kellett venni, hogy hogyan kell figyelni a dolgokra.
0: Azt mondtad így félmondattal, hogy külföldön is éltetek, akkor a felnövés, az általános iskola, az nem csak itt Budapesten volt?
1: De alapvetően iskolába itt jártunk, óvodában, tehát hogy óvodáskoromban volt ez, illetve aztán 10 éves koromig általában úgy osztották be a szüleim az idejüket, hogy éppen csak ki kelljen kérni minket az iskolából, mert az iskola az nagyon fontos, uh-huh. és azért az iskola végétől szeptember elejéig szépen csoportosították közös Latin Amerikában levő munkájukat, és akkor olyankor nem voltunk itthon. Úgyhogy ilyen párhuzamos élet volt.
0: Wow, ez azt jelenti, hogy a gyerekkorod az egy pár hónap minden évben az Latin Amerikában
1: igen.
0: volt. Nem, mégse jó, hogyha a Barbara ezt hallgatja, mert nagyon sokat beszélgetünk erről, hogyha majd lejár a lakáskölcsönünk 2043-ba, akkor el fogunk tudni majd utazni Latin-Amerikában, akkor meg érünk tanácsot, hogy hova menjünk, meg mit nézünk, meg...
1: Hát és egyébként ez nem, tehát hogy egyébként meg nem szoktam, tehát hogy általában aha. nem tudják rólam az emberek, mert nem szoktuk beszélni a hétköznapokban,
0: igen.
1: de hát most ezt annyira személyesen belekérdeztél, miközben gondoltam, hogy majd a pár nap múlva levő előadásunkról beszélünk.
0: Abszolút fogunk.
1: Hát akkor válaszolok.
0: Csak el akarok oda jutni. Amikor befejezted az általános iskolát, akkor mi volt a további utad? Gimnázium, vagy középiskola, vagy szakiskola, tehát hova mentél tovább?
1: Középiskolába jártam, igen.
0: Gimnáziumba, vagy?
1: Gimnáziumba, itt... ilyen angol-magyar kétnyelvű, ilyen 5 éves gimibe, ahol nagyon erős volt a színház is, külön mozgás színház.
0: Aha.
1: És mindenféle.
0: És akkor már megjelent benned valami, hogy te szeretnél mozgással foglalkozni, vagy majd eljutunk oda, mert nem minden hallgató tudja, hogy most mivel foglalkozol, de ez így jobb, ez így érdekesebb formátum szerintem. Tehát, hogy így érdekelt már akkor a színpad, meg a szereplés?
1: Hát az a helyzet, hogy sokkal hamarabb kezdődött, tehát, hogy 9 éves koromban már elkezdődött a színház is, meg a mozgás is. Uh-huh. És ezek véletlenszerűen kezdődtek el, de hát igazából úgy lettem drámastúdiós, és aztán úgy kezdtem eljárni 9 évesen, akkor még kreatív mozgástúdiót Angerus Iván saját uh-huh. maga vezetett, uh-huh. tehát őhozzá személyesen, hogy mind a kettő véletlenszerűen alakult. Igazából a szüleim nem is irattak volna be semmilyen képzésre, ami ilyesmi lett volna, de valami nyári táborban, vagy valószínűleg mind a kettő eset olyan volt, hogy mondjuk az Angelus Iván volt valami társaság, ahol gyerekek meg felnőttek voltak, és akkor ott volt valamilyen mozgásos játék, vagy játszott valamit a gyerekekkel, és akkor látta, hogy hogyan mozgok, vagy miket csinálok, nyilván akkor úgy mozogtam, hogy én hoztam egy latin-amerikai aha. olyan dolgot, ami itthon nem annyira látszik gyerekektől, és akkor mondta, hogy jaj, hát ő tart mozgást, vigyen el oda az anya, és a drámastúdió is így alakult, hogy egy gyerektáborban, nyári nyaralóhelyen, azt játszottam, hogy gyerekekkel színházat csinálok, és meglátott a Földesi Margit, és azt mondta, hogy neki van egy képzése, és akkor, ha van kedve, menjek oda, és igazából azt nem, hogy nem is szóltam először az anyáiknak, 9 éves voltam, csak elsétáltam oda, és akkor Margit mondta, hogy akkor innentől kezdve így járhatni, szép. És aztán utána szóltam a szüleimnek, hogy hétvégente én színházazok, és akkor így ezek így valahogy így jöttek.
0: Volt erre példa? Egyébként a családban mindig az érdekel ezeknél a kérdéseknél, hogy vajon valami predesztinálte arra, hogy te ebbe az irányba menj, vagy egyszerűen csak valami lappangott ott a vérvonalban, és kiütközött rajtad, vagy nagyon szerették a színházat, esetleg a szüleid, a filmekről már beszéltünk, tehát hogy így azért látszódik, hogy volt a művészetnek egy szeretete és egy szolgálata igazából, hiszen mind a ketten ezt csinálták. De a mozgás az egy picit más, mert tehát amikor meg kell jelenni a színpadon, az egész más, mint amikor egy csendes szobába a gondolataimba mélyedve fordíthatok. Az egy tényleg más típusú művészet.
1: Igen, és azt hiszem, hogy más módon is működtünk mi így a szüleimmel. Igazából ők szerintem nagyon sokáig nem ért. Tehát, hogy ez az én ilyen kis magánügyem volt, aha, hogy én táncolok, meg színházazom, szóval, hogy én azt hiszem, hogy az első, tehát, hogy...
0: És így tetszett nekik, vagy így rád mosolyogtak, hogy jó, majd egyszer csak visszaül az asztalhoz, és majd, nem tudom, kezébe vesz valamit, amit le fog fordítani?
1: Vettem a kezembe dolgokat, amiket le kell fordítani, mert nagyon gyorsan akkor így ebbe bevontak, meg megtanították, meg nem tudom, tehát az összes versformát, az összes mindent, szóval, hogy azok viszonylag,
0: az
1: nem tudom,
0: 10
1: éves voltam, amikor megjelentek antológiában már fordításaim, így szerintem nem is tudom, hogy igazából azt gondolták, hogy na azért ezt is bizonyítani kell, vagy csak, hogy be kell segíteni, ezt most így nem tudom megfejteni. De amikor szükség van rá, akkor elő szoktam venni ezt a tudást. Most például az egyik levegőben repkedő Ocean Flow előadásunkban Mercedes Sosa dalokat dolgoztunk fel, és ott nem volt meg mindennek a magyar fordítása, tehát hogy ilyenkor azért veszem elő azt, hogy akkor prozódiával magyarra, ha szükséges egy előadásba fordítani, vagy is, úgyhogy akkor ezt így használom. De hát, tehát, hát igazából tini koromtól
0: de és a családban voltak olyanok, akik a családban, akik színházaztak, vagy ez honnan származtatható szerinted?
1: Hát egyetlen, hát tudom, egy valakiről tudok, aki a család egyik ágában, egy ilyen amatőr színjátszóban, bárhol dolgozott életében, bármilyen, nem is tudom, aztán nagyáruházban, és akkor amatőr színjátszókört szervezett a nagyáruházban, de máshova ment akkor oda is. Tehát, hogy egy ilyen távoli rokonról, a múltból, de egy nagypapai a melletti elágazó szinten meséltek egyáltalán, de én azt hiszem, hogy nekem a legelső emlékem az az, amikor 3 éves koromban elkezdtem bábokkal játszani, és akkor valamire, hogy báboztam, így alapvetően az ugye ilyen kis bábjátékos paraván, és ezekkel a bábokkal, ahogy játszottam, az nagyon sokszor megnézték a szülők, megnézték a gyerekek, és valahogy nagyon szerették, és valahogy ez ilyen
0: volt rá,
1: szórakoztató volt, vagy nem is szórakoztató, hanem mondjuk, hát azt hiszem, hogy vicces volt, szóval, hogy mondjuk volt egy ilyen családi mulatság, és akkor kisgyerekként rögtön leképeztem azt a bábjátékban, ahogy a szülők ott ülnek, és az egyikek épp állófélben vannak, és a többi, és akkor így a gyermek igazságérzette. Ők ott rögtön megdöbbentek, hogy hoppá, miket játszik el a gyerek. Szóval, hogy valahol a valóság leképezése nagyon hamar megjelent így a bábjáték által, de igazából... És akkor valahogy egy kifejezési forma lett, tehát a saját dolgaimnak különféle módokon, tehát hogy tényleg a gyermeki bábjátékból, a mozgásból, a színházból, ezek így összeszövődtek, és nagyon hamar a saját magam önkifejezésének egy egész kicsi kortól levő keresése lett. Egyébként egész későn, vagy hát nem későn, kamaszkoromban már sok-sok előadást rendeztem, összeraktam.
0: Ez a középiskolában?
1: Játszottam
0: vagy?
1: Középiskolában, aha. De igazából a szüleim ezt egy ilyen furcsa, elnézzük dolognak tartották. Aha. Tehát, hogy 22 éves voltam, amikor az első rendezésemre eljöttek, arra is csak azért, mert azzal a Merlin Színházban akkor elhoztuk az országos fődíjat, mint mozgásszínház egy fesztiválról, és emiatt a Merlin Színházban volt egy ilyen hivatalos nagy bemutató, na akkor azt megnézték. Tehát, hogy általában akkor...
0: Egészen addig azt gondolták, hogy ez egy nagyon jó hobbi, meg érdekes, meg... jól esik neked láthatóan, hogy ezt csinálod, és aztán majd lesz belőled igen. valami, és aztán te csak kiderült, hogy nem, ez
1: amikor
0: vagy.
1: Amikor úgy, igen, tehát amikor úgy már úgy látszódott, hogy na jó, akkor ez most így kapott egy országos elismerést, akkor jó, akkor ezt megnézték, de nagyon sokáig nem. De nyilván akkor is az volt benne, hogy jó, de hát közben az a fontos, hogy járjak az egyetemre párhuzamosan.
0: Na, várjál, oké. Meg volt a gimnázium.
1: Igen.
0: És utána akkor jött az egyetem. Milyen egyetem?
1: Magyar és esztétika szakra mentem az ELTE-re.
0: És miért pont oda? Tehát, hogy ennek is volt valami ilyen hátszél otthonról, hogy figyelj, egy magyar esztétika szakkal igazából ezen a területen szinte bármi lehetsz, vagy mert érted, jelentkezhetél volna a színművészetire is, ahogy mondod, a gimnáziumban már egy csomó mindent csináltál, mégsem, vagy nem táncművészetire igen. mentél, meg nem színművészetire, hanem magyar esztétika szakra az ELTE-re.
1: Hát dupláztam igazából, szóval, hogy a magyar és az esztétika szak mellett az ELTE-n rögtön elkezdtem a drámapedagógiát, és azt ott el is végeztem, de arra csak úgy lehetett bejutni C-szakként, hogyha az embernek volt fő szak a kezében, és nekem akkor a két fő szak a magyar. A magyar az kb. Családilag kötelező volt. Egyébként én nagyon szerettem az irodalmat, de az volt az, hogy jó, hát hogyha
0: az a közös minimum, ami mindenkinek kell, hogy legyen a családban egy
1: igen,
0: magyar.
1: Igen, egy magyarszakos diplom.
0: Szerintem ez rendben van.
1: Igen, tehát az volt így az alap. És akkor az esztétikát én választottam elé, amikor rájöttem, hogy na hát van egy olyan művészetfilozófiai dolog, ami arról szól, hogy különböző művészeti ágakat össze lehet kapcsolni, és akkor ez nagyon megtetszett, hogy de hát engem pont ez érdekel. Tehát akkor én már nagyon mozgásszínházzal, fizikai színházzal foglalkoztam, és a színházból az érdekelt, hogy hogyan lehet kísérleti formákat csinálni. Olyan 15 éves koromtól ez érdekelt. Én akkor a mozgóházasoktól tanultam gimnáziumban, tehát hogy olyan csapatoktól, akik már abba hagytam a dráma stúdiót 14 évesen, elköszöntem, és mondtam, hogy engem a mozgásszínház érdekel, és akkor elkezdtem specializálódni gimnázium alatt. Tehát, hogy ezeket önjáróan így alakítottam, és akkor igen, párhuzamosan az ELTE magyar meg esztétika szakjaival, hát akkor nekem nagyon nagy mázlim volt, mert a drámapedagógia akkor még úgy működött az ELTE-n, hogy aki tud egy kicsit erről a dologról, hogy a Gabnai Katalin, a Kaposi, a Rudolf Ottoni akkor még együtt tanítottak ezen a szakon. Tehát, hogy konkrétan ami aztán külön vált, és külön a pedagógiai intézet, külön a színművészeti, külön egyéni képzések, itt ezek a hatalmas nagymesterek, de még a Bábszínház stúdiósok is, még az Urai Péter is, tehát, hogy én egy olyan évfolyamon végeztem a drámapedagógiát, ahol ezek a legfantasztikusabb drámapedagógusok raktak össze egy rendszert, akik amikor végeztem, akkor utána külön is váltak, és már mindegyik külön iskolát nyitott, de valahogy mindegyik őjüktől tudtam tanulni. És párhuzamosan egyébként felvételiztem a táncművészetire másodikban, és fel is vettek, úgyhogy azért még oda is jártam.
0: És vége lett az egyetemnek.
1: Igen.
0: Sikeresen. De ezt mindet végig is csináltad, amire, ahova jelentkeztél? Mert ez önmagában is rengeteg. Vagy valami félbe maradt?
1: Igazából nem maradt félbe, annyit tettem, hogy a táncművészetén felvettek, és akkor két lehetőségem volt, mert akkor még nem volt táncművészeti főiskola, csak táncművészeti középiskola volt, vagy ilyen felnőtteknek szóló kortárs táncművészeti intenzív képzés. Ez ugyanaz iskola, ami jelenleg a táncművészeti kortárs táncművészeti iskola, tehát ugyanazt a tudást adta. És akkor igazából én már egyetemre jártam, sőt már működött másodikra, talán másodikos egyetemista koromra a saját mozgásszínházam, tehát hogy azok már ott megalakultak. És akkor az volt, hogyha én most visszamegyek a táncművészeti középiskolába, akkor elvileg a hivatalos papírozás szerint abba kellett volna hagyni az egyetemet.
0: Igen,
1: úgyhogy ott volt egy olyan, hogy akkor nem azt választottam, hogy abba hagyjam az egyetemet, hanem hogy a felnőtt képzést végzem el, ami egy rövidebb képzés a táncművészeti.
0: Mikor fejezted be akkor az egyetemi tanulmányaidat? Milyen éveket írunk ekkor?
1: Jó, hát én nagyon rossz vagyok így az évszámokban, de hát tulajdonképpen 2005-ben nyitottuk meg a Tűzraktér nevű összművészeti intézményt, és akkor így a megnyitónak a másodnapján abszolváltam az egyetemen.
0: Az is csodás időzítés.
1: Úgyhogy
0: gratulálok. Szép. Tök jó. Ez így nagyon jó átvezetés, és egy kicsit kapjunk még ebbe bele, és aztán majd zenélünk. van egy dolog, amikor valaki művész és alkotó, és ahogy te mondod, ráadásul különböző művészeti ágakat köt össze, és ebben éli meg a kreativitását és a művészetét, és van egy egész másik dolog, amikor, és még, bocsánat, még visszatérve az előző gondolatmenethez, és meg is értem, hiszen bennem is egy bizonyos pontján az életemnek felmerült a vágy, hogy kell egy infrastruktúra, ahol lehet nyugodtan működni, ahol a magad ura vagy ennek az összes hátrányával és nehézségével, de mégiscsak azt tudod mondani, hogy én itt, ha akarok, akkor én itt maradhatok hajnalig is, mert nem fogja azt mondani a portás, hogy már pedig a dékán szerint nekünk ki kell mennünk. Tehát, hogy én megértem, hogy kb. Hogy honnan indul a vágy, hát, ha eltaláltam, majd elmondod, ha nem. Tudtad akkor, amikor megjelent a fejedben, hogy és a tűzraktér akkor a következő fejezet, aminek te megálmodója és létrehozója voltál, többek között, ugye? Tehát, hogy azért ez nem egy, majd kérlek azt is mondani, hogy azért ez ebbe ki volt még benne, hogy ez egy mekkora, keresünk valami olyan szót, ami elhangozhat a rádióban, ótvaros nagy meló lesz?
1: Hát azt igazából nem tudtam, de hogy mekkora nagy meló lesz. A vágy az nem teljesen így volt, szóval, hogy többször volt ilyen életemben, nagyobb fesztiválok szervezésénél, és még a tűzraktérnél is, hogy valamit éppen csinálok, egyébként egy összművészeti eseményt csináltunk, amiben a tánc, képzőművészet, iparművészek, irodalom, stb. Kiállítás megnyitó kapcsolódott, és egy csomó ember eljött, és egy ilyen kreatív, nagyon izgalmas akció volt a egyetemista társaimmal, és annak idején ezt az összművészeti ilyen nagyon spéci utcai performance és akciót, ami az Operánál volt, mi az esztétika szakon a Poyák Levivel együtt találtuk ki, aki azóta ilyen nagy urbanisztikai kutató, elismert szakember, nagyon, nagyon izgalmas építészettel foglalkozó lény. És hát már akkor is egy nagyon sokrétű gondolkodó srác volt, és igazából valahogy így látta, hogy milyen sokféle dolgot csinálok az esztetika szak mellett, és hogy mi lenne, hogyha valami táncos akciót csinálnak egy iparművészeti megnyitó, stb. Ízé mellé. És az Operánál volt egy ilyen akció, amit így kitaláltunk, és mindenféle összművészeti dolgot egyberaktunk, mert akkor ott volt egy üresen álló lakás, ahol emiatt a végzős iparművészeteknek iparművészet is diákoknak a diploma kiállítását, azt gondoltuk, hogy megcsináljuk, mivel kiderült, hogy nekik a képzősökkel ellentében nem lenne diploma kiállításuk. Oh. Szóval volt egy ilyen fiatalokat ösztönző, hiányokat betöltő dolog, amit ahogy tudtunk, egymásról összefésültünk, és akkor teljesen váratlanul erre a egyetemisták által szerveződő magánakcióra én behívtam a táncművészetiseket, egy jó barátnőm akkor már a színművészetire járt, akkor ott szóltunk a színművészetesítésekre, különböző emberek beszálltak, és akkor egyszer csak azt láttuk, és az utcáról a lépcsőházon át táncoltunk fel, és vittük be az embereket, és versekkel aggatták tele az egyetemisták a fákat, tehát hogy az Andrásiról azt láttuk, hogy amellett akiket meghívtunk, egész napon keresztül így hömpölyögtek az emberek, és részt vettek ezen az akción.
0: És ez egy lakás volt, egy társasházban?
1: Ez egy társasházban, egy majdnem 6 vagy 8 szobás lakás volt, ami akkor üresen állt, és az egészet kiállított erre változtattuk. De azt nem gondoltuk, hogy ez ennyi embert megmozgat, nem csak az ismerőseinket, hanem tényleg elkezdenek bejönni az emberek, és kérdezni, hogy mi ez, és vagy mozgalom, és mit csinálunk, és hogyan. És erre a dologra talált rá egy francia építész, aki akkor itt volt Erasmusos gyakornok, és akkor azt mondta, hogy na jó, mi ez? Itt, és a premier bulinkon így bemutatkoztunk, és amikor vagy 20-an voltunk, vagy 30-an egy ilyen premier bulin, hogy akkor mi történik, akkor ő elmondta, hogy hát Franciaországban vannak ám ilyen üresen álló házak, és ezt sokkal komolyabban is lehet csinálni, hogyha szükség van művészeti megmozdulásokra, és így kezdtünk el erről az egészről beszélgetni. Igazából azt gondolom, hogy nekem nagyon sokszor ez volt, itt is rengeteg mindenki beszállt, sokan vettünk részt itt ebben a csapatban. Én azt gondolom, hogy én voltam kb. Aki legtovább azt gondolta, hogy aki legtovább szkeptikus volt, azt gondoltam, hogy nincs értelme, ilyenben ne is vágjunk bele, és hogy egyáltalán hogyan lehet ilyet létrehozni. És hát ez a típus vagyok, hogy amikor így azt láttam, hogy jó, itt most már nagyon sokan vannak, egy csomó mindenki azt gondolja, hogy erre szükség van, hiánypótló, nincsenek művészeti helyek, nincs a fiataloknak lehetősége, ugyanezt mondják a képzőművészetisek, a színművészetisek, a mindenféle diákok, hogy próbaterem hiány van, stb. És így szedjük össze így a hiányokat, így egy éven keresztül, és próbáljuk felmérni a terepet, és akkor egyszerűen igazából velem így ilyenkor az történik, akkor is az történt, hogy hát akkor most már látom, hogy mi a struktúra, hogyan lehet összerakni, mik a hiányok, és muszáj, hogy beleálljak a szervezésbe és vigyem, mert különben más nem csinálja meg. Tehát igazából ez szokott lenni, igen, hogy akkor valakinek el is kell végezni ezt a feladatot.
0: Fú, nagyon izgalmas. Emberek, Simon Ágival beszélgetünk őróla, meg arról, hogy mit csinált. Egy kicsit most zenélni fogunk, és utána folytatjuk a vele való beszélgetést.

0: Halló!
1: Hello.
0: Hello!
1: Sziasztok, ki a vendég?
0: Simor Ágnes a vendég.
2: Szia!
1: Annyira ismerős volt a neve. Köszi!
0: Szia.
1: Mondjátok majd be.
0: Jó, bemondjuk.
1: A zenéből.
0: Bemondjuk, Hello. Bemondjuk. Szevasz!
1: Hello!

0: Na, akkor David Bowie után visszatértünk, remélem közben visszajött a stream is. Simor Ágnessel beszélgetünk. Minden jó? Ágnes és Ági is, vagy valamelyiket gyűlölöd, és nem lehet
1: nem
0: ezt
1: mind mondani? A kettő jó. Egyébként én szeretem az Ágnes, de mindenki elkezd ágizni. Ez ilyen szokás. Ág, úgy szoktak, még az van, hogy Ágnes, Ági, vagy Ág.
0: Hát,
1: igen, itt például a Simor Ág, mint a táncirkusz, abból az úgy kapcsolódik, de barátok van, hogy úgy hívnak, hogy Ág.
0: De jó, ezt még nem is hallottam. Ott tartottunk, hogy egy egyszeri alkalomból nőtte ki magát a tűzraktér, mert ott valaki azt mondta nektek, hogy ez szuper jó volt, de lehetne ezt csinálni. És hogy egy bizonyos ponton úgy láttad, hogy rendben van, akkor ebbe bele kell állni, és akkor te a csapatnak az élére álltál, ez azt jelenti? Vagy ezt nem kellett így kimondani, hanem az volt, hogy oké, akkor itt vagyunk páran, én majd összefogom, hogy ki mit csinál.
1: Nem kellett kimondani. Egyrészt az Etienne Samin volt az a francia építész hallgató, aki az egész foglalt házak ötletét hozta, és hogy hogyan lehetne egy legális foglalt házat csinálni, és ő ebből írta a diplomamunkáját, itt volt azt hiszem Erasmusos Magyarországon, és ez nagyon érdekelte, és többen bekapcsolódtak, még igazából rengetegen bekapcsolódtak akkor a művészeti életből. A Bárka Színházban dolgozott a Gyevi Bíró Eszter, ő behozta az egész bárkás műszaki stábot segíteni, Urai Péterékkel dolgozott, a Zuber Balázs táncos, akivel akkor én ott együtt táncoltam abban az akcióban, ahonnan aztán így behívtuk őket. A Balla Zoltán, akivel együtt vezettük aztán 7 éven át ezt az intézményt, tulajdonképpen mind a ketten ugyanannyira így társvezetőként, ő a Képzőművészeti Egyetemen volt végzős akkor, ő hozta a képzőművészeti egyetemistákat, onnan jött a Zagyva Laci is. Hát jött a zenei vonalon a Szena, aki mostanra ugye már nagyon befutott, de már akkor is ismerték a Szenát, szóval hogy igazából rengeteg mindenki kapcsolódott, volt sajtósunk, a Binges Viki, Ridovics András, tehát hogy egy igazi kis csapat lett. Hát igen. Mikor? Ezt nem tudom, hogy ezt szabad elmondani. Most ott volt velünk a kezdetekben, ugye az első jogászunk a Ruf Bálint volt, úgyhogy akkor ő még ott.
0: Még fiatal.
1: Még fiatalként ott kezdett hitt abban, hogy összejöhet egy ilyen független művészeti közeg, és jogászként ő segítette. Itt rengeteg mindenki fiatal volt, önkéntes, és hitt abban a társadalmi munkában, amiben össze lehet rakni egy ilyen különleges összművészeti központot.
0: Honnan jött maga az épületet? Az hogy kaptátok, vagy az egy foglalás volt?
1: Nem. Mi igazából mindent legálisan csináltunk, tehát az egész arról szólt, egy éven keresztül minden héten olyan gyűléseket tartottunk, ahol 20-30 különféle embert hívtunk meg, voltak köztük építészek, építészkollégium, képzőművészek, zenészek, táncosok, szociológusok, mindenféle művészeti és kiegészítő területről. Minden héten ilyen különböző alkotókat összehívtunk, és tartunk egy brainstormingot, és ugyanazok voltak a kérdések, hogy mik lennének a hiánypótlóak, mire van szükség, mi az, ami a fiataloknak, pályakezdőknek, művészeknek, művészek és civilek között össze tudta kötni egy közösséget, és fejtegettük föl, tehát háttéranyagot gyűjtöttünk egy éven keresztül. Mi azt terveztük, hogy egy hónapos mintaprojektet csinálunk, és ha megmutatjuk ezt az államnak, önkormányzatnak, hogy ilyesmit lehet, akkor utána megyünk tovább. És erre igazából úgy tűnt, hogy van egy lehetőség, akkoriban most már megépítették a helyére a Bálnát, de akkoriban üresen állt ott a Fővám térnél az ingatlan, és a Csarnok és Piaci Igazgatósággal és az önkormányzattal megbeszéltük, hogy ezt az üresen álló ingatlant egy hónapra használhassuk, és prezentáltunk mindent.
0: Itt a raktárépületről van szó, ugye még közben, még nem volt közte megépülve az üvegbálna.
1: Igen, kifejezetten raktárépületről. És hát az a helyzet, hogy igazából nagyon sok minden szakanyagot leadtunk, tényleg több száz oldalas dokumentációt, tényleg ebben olyan építészeti anyagok, gazdasági profilok, mindenféle volt, amiben aztán nem tudom, olyan fiatal gazdasági szakember rakta össze, aki azóta már az egyik legbefutottabb gazdasági szakember az Egyesült Államokban, tehát hogy itt egy nagyon jó fiatalokból álló csapat volt, tehát az egész anyag így állt össze. És a Csarnok és a Piaci Igazgatóság raktuk össze ezt az anyagot egy fél éven át, egy fél éven át tárgyaltunk, és megállapodtunk, és a megállapodás előtt azt mondták, hogy mégsem, és off az egész. És az a helyzet, hogy annyira fölháborodott ezen a csapat, hogy akkor fogtuk magunkat, és elkezdtünk épületet keresni. Aha. És így jött az, hogy akkor már nem csak egy hónapra, hanem az egyikünk rátalált egy elhagyott orvosi műszergyára, és ezzel a nagyon összerakott egyedi anyaggal, amiben mondjuk benne volt a Krétakör színészzenekarnak egy próbaterme, hogy arra van szükség, a Bodó Viktornak az első művészeti próbaterme, uh-huh. és tehát hogy elég különféle és izgalmas dolgok. Ezzel egy magántulajdonost, akinek egy 10 000 négyzetméteres üresen álló orvosi műszergyára volt a Tűzoltó utcában, megkerestünk, és ő volt annyira nyitott és jó fej, hogy azt mondta, hogy hát ez nagyon érdekes, és elkezdtünk közösen tervezni, vele gondolkodni, és így raktuk össze abszolút legálisan az elején, és hoztuk létre 10 000 négyzetméteren ugye ezt az elég egyedi intézményt, a tűzrakteret.
0: Azon gondolkozom, hogy...
1: 2005-ben.
0: Hogy ez egy külön műsort érdemelne a tűzraktér, hogy egy kicsit beszéljünk róla, talán több résztvevővel is, de ezt majd kérek segítséget és megszervezzük, mert közben 7 óra 43, és így akarok veled beszélni a Flock Projectről, meg hogy mit csinálsz most, meg mit csináltok most. Csak még egy mondatban mondd, hogy hogyan ért véget a tűzraktér, és aztán menjünk oda, hogy most mivel foglalkozol.
1: Hát a tűzraktér igazából... egy nagyon furcsa és nehéz történet alapból, ahogy a Tűzoltó utcából elkerül, tehát most abban nem is mennék bele, az egy annyira gyönyörű, repkedő sztori, amiben iszonyú sok művészet, nagyon sok társadalmi akció van, és egy nagyon erős és nehéz, nem tudom, alvilági történet, ami ráült erre az egészre. És talán nem is jó elmesélni, hogy 20 évesen mikkel találkozik az ember, találkozott akkoriban. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz történet volt abból kijönni. Másik épületet is találtunk, tehát 7 éven át csináltuk a tűzrakteret, később már a belvárosban, a Hegedű utcában egy 2000 négyzetméteres volt iskola épületben, és igazából 2011-ben ezt bezáratták ezt az intézményt, nekünk egy fél évünk volt, amikor valahogy próbáltuk ezt életben tartani és fenntartani minden ellenére, de hát ez egy... Tehát az a helyzet, hogy akkor ez már egy nagyon elismert, nagyon izgalmas központ volt, Európából is rengetegen megkerestek, nagyon egyedülálló intézményként működött, és hát független volt, rengeteg esélyegyenlőségi társadalmi programmal, éppen arra készültünk, hogy meg lehetne csinálni Magyarország első kulturális és emberjogi központját, és akkor tulajdonképpen egy nagyon erős politikai meghurcoltatás ért minket, tehát igazából bezárattak, és egy kulturpolitikai akció volt, ami nekem azért még utána sok évre meghatározta az életemet, az állam különböző szerveivel való perbenállás, ellenőrzések, minden. Szóval, hogy ez egy kemény akció volt. Most már azt hiszem, hogy ezekről így nyugodtan lehet beszélni, de hát mi voltunk az első ilyen intézmény 2011-ben, amit így az akkori kormányzás így bezáratott, majd aztán sorra a kulturális intézményeket.
0: Az első áldozatai a kultúrharcnak?
1: Talán az első ilyen feltűnő áldozatai a kultúrharcnak. Ez volt a tűzraktér zárás.
0: Azért, hogy egy jó gondolattal fejezzük be még a tűzraktérről való emlékezést is, azt írja valaki, hogy nagyon jó hely volt, csak úgy bemenni is. Így maradjon meg az emlékezetünkben. Mit csinálsz? Mi ez a Flock Project? Mit csináltok? Én már láttam, de azért megkérdezem. Csodás, igen?
1: Hát a Flock Project az a légszínházi társulatunk, ez 10 éve működik ez a légszínház. Spanyolországban tanultam ezt a levegőben repkedős technikát, a Madridi Cirkusz Egyetemen voltam ösztöndíjas, amikor a tűzraktérből egyébként ez az egész kulturális dolog bezárt, és hát az a helyzet, hogy egy olyan helyzetbe kerültem, hogy körülbelül csak külföldön tudtam létezni egy darabig, mert nagyon-nagyon sok nehézség lett volna itthon, tehát nemzetközi jogászok kellett, hogy védjenek ahhoz, hogy én így a mindennapokban legyek.
0: Szabad maradjak,
1: és akkor tulajdonképpen egy civil szervezet így kimentett azzal, hogy egy nemzetközi kulturális ösztöndíjat hozzám vágott, és Spanyolországot választottam, hogy akkor a nyelvterület miatt. És akkor ott rögtön egymás után jöttek az ösztöndíjak, ahogy kimentem, és több mindenbe belekezdtem. Úgyhogy amikor hazajöttem, akkor folytattam ezt a légszínházi dolgot, ami Spanyolországban vertikális tánccal találkoztam, és igazából, ahogy mindenféle művészeti ágat összekötök, nekem ugye az lett a mániám, hogy akkor nem csak az érdekel engem önmagába, hogy 20 méter magasan repkedünk a levegőbe, szaltózunk, pörgünk, forgunk, ami iszonyatosan izgalmas, és nagyon szerettem, és szabadnak érzem benne magam, és hogyha az volt a kérdés az elején, hogy a határaimat hogyan feszegettem, akkor például itt, tehát, hogy amikor az ember repül 20 méteren, akkor, és ötféle irányba megfordul, akkor érzi azt, hogy hogyan tud létezni a teste különféle módokon. De hogy igen, ez a légszínház, amit aztán itthon egy összművészeti módon sikerült megteremteni.
0: Ez egy, két dolog. Először is, hogy egy picit próbáljuk elmagyarázni, ez mindig lehetetlen így rádión keresztül, hogy ezt kell elképzelni, tehát hogy ti egy biztosító kötélen lógtok nagyon-nagyon magasból, úgyhogy hogy amilyen magasban vagytok, az is 20 méter, és még sokkal magasabbra vagytok felkötve, ugye nem viszintesen, hanem függőlegesen van az a fal értelemszerűen, hiszen azért fal, és a fal adja az előadásotoknak a színpadát.
1: Igen, tehát igazából mi merőlegesen mozgunk a falra, tehát a fal ugye függőlegesen van, mi pedig viszintesen tartjuk a testünket, tehát egy ponton rögzítve vagyunk, és egyébként meg tartjuk a testünket viszintesen, és úgy táncolunk és mozgunk ezen a felületen. Ez egy ilyen.
0: És ez egy egyedi dolog, ez a ti találmányotok, vagy láttál hasonlót, tehát hogy ez létezik, ez a művészeti ág, vagy ez nektek köszönhetően létezik?
1: A vertikális tánc az létezik, Aha. Tehát ennek az a neve, hogy vertikális tánc, és közel olyan 40 társulat van a világban, aki van olyan őrült, hogy ezt űzze. Van egy ilyen vertikális tánc network, és ennek a hálózatnak Magyarországról mi vagyunk az egyedüli képviselő, akiket így befogadott a hálózat. Hát igen, azt hiszem, hogy egy olyan 40 évet találták ki ezt a műfajt, tehát egy viszonylag új műfaj, és kevés társulat űzi, a cirkusz és a tánc határán van, aki táncosabb irányból jön, mi azért nagyon erősen cirkuszos irányból is jövünk, mert sok mindenki ugye levegő akrobata és a társulat volt, tehát hogy mi nagyon erősen behozzuk a új cirkuszi technikákat is, az akrobatikát még sokkal jobban a tánc mellé. De igazából az előadásunkban minden megjelenik, az Ökoflight, ami most lesz egyébként a Harcsa utcai, a Flock Légszínházban, ami a második kerületben van a Harcsa utcában, és várunk rá szeretettel mindenkit, ez június 4-én és 5-én lesz este, és megtalálható a Flock Projectnek az Ökoflight előadása, lehet rá jegyet venni, és várunk mindenkit szeretettel. Szóval, hogy ebben az előadásban is óriásbábok, színészek, levegőben levő terek, a földön groteszk bohócok, akik átalakulnak, és ki tudja, mi lesz belőlük. Tehát, hogy itt rengeteg minden kapcsolódik, igazából egy színházi forma jön létre nálunk. Élőzenével, egy hétfős zenekarral, fényfestéssel, tehát itt minden egybe kapcsolódik egy olyan előadás, ami egy ilyen összművészeti élményt ad igazából. De pont azért ennyire összetett, mert egy olyan világot próbál kifejezni, amiben a különféle vizuális, vagy irodalmi szövegek, vagy zenék, tehát ahogy ezek egymásra hatnak, és együtt léteznek.
0: És az ebben dolgozókat úgy kell elképzelnünk, vagy hasonlóképpen kell elképzelnünk, mint egy színházban? Tehát van rendező, van koreográfus, van jelmeztervező, azt ki sem merem mondani, hogy díszlettervező, hát a díszlet az egy fal, vagy hülyeséget mondok?
1: Van olyan előadásunk, amiben díszletet is tervezünk, tehát hogy nagyon speciális, kísérleti falakkal is dolgoztunk már. Ilyenkor a színházi szcenikusunk, aki a fényes és hangos és színházi szcenikus a Szabon Bala, ő például volt olyan előadása, amihez szalmabála installációból épített nekünk falat, ami nagyon különleges volt, illetve a februárban jövőre a Magyar Zeneházában várható következő előadásunk, aminek már volt egy előbemutatója, az is egy épített fallal jelenik meg belső térben, egy szintén különleges installációban. És bizonyos módokon díszleteket is használunk. Ebben az előadásban is van díszlet. Az Ökoflight nem véletlenül Ökoflight. Minden jelmezés díszlet, ami benne van, az újrahasznos módon jött létre, tehát igazából ilyen szemétszedő, szemétgyűjtő, hulladékgyűjtő kampányokkal, kávékapszulákból, zöldséges hálókból, mindenféle háztartási szemétből, és az összes az összes gyönyörű szép lepkedő jelmez ezekből a hulladékokból áll össze, és az egész előadás az ember és a természet viszonyát fejezi ki, tehát nem véletlenül, hanem direkt módon.
0: Figyelj, azért nem tudom elfelejteni, hogy rendező vagyok, tehát hogy ez, aki rendezi, ez egy, majd mindjárt mondod, hogy ez egy közös ensemble, és egymást segítitek, vagy van egy külső szem, egy rendező, aki ezt csinálja, hogy például egy rendezőnek szintén ott kell lógnia köztetek, vagy valaki ül egy olyan távolságból, ahol be tudja fogni a teljes látványt, és azt tudja mondani, hogy te ott inkább ezt kellene csinálnod, tehát hogy én amikor láttalak titeket talán a MÜPA falán, az tehát ott egy hatalmas területet kellett nézni, és az őrületes volt maga a látvány és a mozgás, de most például azon gondolkozom, hogy vajon láttam-e konkrétan az arcotokat, vagy az egy másik műfaj, itt nem lehet arcot látni, mert annyira messze vagy, hogy lássalak.
1: Az arcokat van, hogy nehéz látni. A MÜPA falán egy külföldi társulat volt, azok nem mi voltunk, de itthon is rengeteg de valahol a bandaluposok voltak, de hát voltunk a Kertész utcában,
0: akkor lehet, hogy azt valamivel keverem.
1: Egy csomó külföldön, nagyon sok helyen, vidéki helyszíneken, itt pedig a második kerül most a Harcsai utcában, de hogy lehet, hogy minket is lettem.
0: Bocsánat,
1: de is lehet,
0: bocsánatot kérek,
1: nem vagyok. Nem, de ugyanebben a műfajban külföldi
0: megkérdezem a Barbarát, hogy kit láttam, és mikor jár kb.
1: A bandaluposokat én is láttam. Igen? Őket a MÜPA falán. Ők szoktak jönni, ők alapították ezt a műfajt egyébként, és amikor itt vannak Magyarországon, akkor szoktunk együtt workshopolni, úgyhogy nagyon szeretjük őket. Szóval ritkán látszódnak az arcok, de jó, amikor látszódnak. Próbálunk erre egyébként figyelmet fordítani, hogy bizonyos helyzetekben az megjelenjen, tehát hogy tudjon színházas lenni. És alapvetően rendezőként én szoktam hozni egy víziót, egy elképzelést, egy dramaturgiát, forgatókönyvet, mit szeretnék látni, és átmegy a társulatnak ez a rendezési elv, és az is, hogy milyen állapotokban, miről szólnak a jelenetek, hogyan. De mivel én is a levegőben vagyok, nagyon sokszor mi eközben egy kreatív, kísérleti alkotó folyamat is van, és a koreográfiát sokan rakjuk össze. Tehát abban a táncosok egyenértékű
0: de partnerek. Kell olyankor valaki, aki figyel ki, tehát amikor az van, hogy én itt most lógok 18 méterről, én itt bújok át, vagy így kerülök meg, vagy ezt a dolgot csináljuk, ez nekünk ott egy fantasztikus érzés, utána valakit kiültetsz oda, és azt mondod, hogy na és onnan hogy néz ki? Onnan is úgy néz ki, mint ahogy minden érezzük? Ez
1: hát igen,
0: van?
1: Itt az van, hogy mi egy kisebb próbateremben gyakoroltunk. Aha. Nagyon sokáig, és olyankor sokszor videót néztünk vissza. De például, amikor a Flokk-Lég Színházat sikerült megteremteni itt a második kerületben, ami hát egy nagyon izgalmas dolog, mert egy társasháznak a 27 méteres tűzfala, és egy gangos háznak a belső udvarán van igazából egy színházi tér, amit átvarázsolunk színházi térré. Itt lehet megnézni az Ecoflight előadást.
0: Ugye, biztos, hogy jövünk. Abszolút mondjuk, mi biztos, hogy jövünk, ez csodás.
1: Szóval, hogy ott például rögtön kiderült, hogy nem működnek azok a dolgok feltétlenül, amit a próbateremben csináltunk, és pont az Ecoflight-hoz például behívtam a Sebő Ferit, hogy léci Feri, már nagyjából összeraktuk a darabot, csomó mindent néztünk videón, de itt most nagyon messze vagyunk, zenekar is van, bábosok is vannak, ismerjük egymást, tökre tudott, dolgoztunk már együtt, hogy mit, hogyan szeretnék, léci, legyél a szemem, és gondolkodjunk közösen, és nagyon-nagyon jól jön, tehát, hogy amikor olyan segédrendező van, akivel közösen gondolkodunk, alkotunk, már föl van festve az egész, de bele tud nyúlni, bele tud nézni, és tud mondani dolgokat.
0: Tök jó.

0: leszek, vagy mi leszek, ha nagy leszek kérdésre. Hát, hogyha őszintén szeretnék válaszolni, akkor amellett, hogy ezek biztos, hogy folytatódnak, és azt remélem, hogy sokáig fog tudni még repkedni a levegőben, és sokféle olyan dolgot tudok csinálni, fesztiválokat, vagy művészeti munkát, ahol társadalmi akciók, társadalomra való reflektálás és művészet találkozik. Emellett azt hiszem, hogy vannak még azért olyan rejtett dolgok, amikre kell, hogy választ találjak az életben, és hát pont az adás elején beszéltem arról, hogy például Latin Amerikában mennyire meghatározó volt a gyerekkorom. Sok-sok olyan kérdés van, olyan antropológusok, fontos emberek számomra, akik már nem élnek, de ott Latin Amerikában nagyon meghatározó munkát csináltak, és rengeteg olyan kérdés és rejtély, amiért például azt gondolom, hogy ott például van még teendőm, és abban a világban elég sokat kéne még tennem, vennem, és azt hiszem, hogy ennek hamarosan majd lesz ideje, hogy jobban tudjak foglalkozni azzal, hogy azokat a különböző világokat összekössem, amikkel találkoztam életemben.
1: Csodás végszó. Simor Ágnest hallottátok az elmúlt egy órában. Köszönjük, Ági, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen,
1: és hogy meséltél nekünk magadról, így ilyen meglepetésszerűen, és természetesen mindannyian gyertek, nézzük meg együtt a Flock projektnek az új bemutatóját, ez is bemutatónak lehet hívni, és találkozunk két hét múlva, addig is legyetek jók, most pedig következzen David Bowie, meg utána Közép-Európa legjobb reggeli műsora. Szevasztok!

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: Attilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Attilos nem először vesz részt a versenyen. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kubertenbáró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
2: 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérmérőn.

0: minták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
1: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
2: A Tilos Rádió hírét hallottátok.
3: Hello, Beavis. Várjuk még a csendjét a magunk részéről.
4: Jörged.
3: Check this out.
4: Nevetünk. Color Location.
3: Igen, Color Location a Tilos Rádióban.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
3: Funkot Berki Tamás nyomja.

0: Szeretne András is köszönni nektek. Tessék, András.
1: András vagyok. Titeket hogy hívnak? Jó reggelt kívánunk. Ez a Color Lokálban a Tilos Rádió. Sziasztok, srácok. Elnézést kérek.
0: Hát nem tudom.
1: Hogy lesz ez így? Ugye?
2: Hogy lesz ez így tovább? Ugye?
0: András, elkezdtünk egy új fejezetet ennek az országnak az életében. Nem tudom.
1: Tényleg.
0: Igen, és ebbe, hogy te ezeket egy a régi cseptel. Beidegződéseket hozod.
1: Aki én vagyok, tényleg?
0: Hát igen, ez a múltnak az üledéke, ezt le kéne egy
1: kicsit
0: valahogy.
1: Meg tudom, hogy a saját árnyékomat?
0: Mindannyian.
1: Igen?
2: Ó, ellenzék.
1: Tegyek egy fogadalmat, amit maximum megszegek.
0: Mi lenne az?
1: Hát, hogy beérek pontosan az adásban. Ha?
2: Jó, mondd, menj ből.
0: A részemre ez Bagoly mondja, verévnek lenne.
2: Igen.
1: Hát igen. Utálom, ha valaki állandóan késik, és én ezt csinálom itt, és csak így csinálom, és miért csinálom, nem tudom.
2: Ez azért igen, tényleg. Nem kell ezzel elmenned a szakemberhez, ez szerintem elég könnyen.
1: Meggyógyítotok?
0: Ez belül dől el fejben, tudod? Fejben.
1: Tudom. Ez a
0: baj. Az, hogy még ezt megcsinálod, még azt egy
1: hát
0: kis...
1: Hát mit csinálok, az mindegy, de hogy meg tudnám csinálni abban a ritmusban is, csak azt.
0: Az van, hogy most a
1: tornád... Na, azonnal felmentem magam.
0: A tornád hát miatt az... korábban kell kelni.
1: Gyenge vagy.
2: Bele kell ezt számolni.
1: Igen.
2: A reggeli kalisztetikát, meg a többit.
1: Hát igen. Mióta ez a gyógytorna megy reggel, srácok, azóta azért...
0: Korábban kell kelni.
1: Én tudom. De annál is korábban.
2: De bízol magadban egykori énedben.
1: Igen. Hogy gyorsabban nyomom a fekvőt, meg a...
2: De az egykor volt.
1: Ilyen egy ilyen gyakorlatot mutatom, látjátok?
0: Az ijász.
1: Robin húzok.
0: Ijász. De az nagyon jó. De figyelj, hogyha kinyújtod a tenyered, akkor egy kicsit inkább olyan már, mint a Schwarzenegger a Mr. Universe-en.
1: Igen, vagy olyan, mint a...
0: Vagy nem is, tudom.
2: Vagy olyan, mint egy ilyen párt.
0: Hulk Hogan csinált, azt letépte magáról a sárga atlétát, és utána így behúzta magát egy ilyen ijászba.
1: Többit nem mutatom meg.
0: Lapos lefelé mutatom.
2: Vannak focistá, van egy pár, aki így a gólörömet.
1: Igen.
2: A Usain Bolt is ilyen volt különben, emlékeztek?
0: Mi volt az öröme, nem?
2: Hát ez a nem ijászkodás, hanem egy ilyen lövésnek az imitálása, amikor megnyerte a sokadik olimpiáját.
0: Nem unja még?
2: Hát már kiszállt ő. Jó, és mit csinált? Elment. Azt hitte, hogy van érzéke a
0: focihoz.
2: Nem, igazi foci.
0: Igazi foci?
2: Európai foci.
0: Nem volt neki? Hát Jamaikában nőtt föl, hát ott még a bombárd is focizott.
2: Hát jó, persze. De mondták neki, hogy ügyes.
1: Gyors vagy?
2: Gyors vagy. Használd ki a gyorsaságot. Igen.
0: A Dombi?
2: Dombi Tibi a DBSC-ben. Menjél Tibi!
0: Akinek ha nem szóltak...
2: Tibi elrúgta, és utána szaladt a labdán. Ez volt a cseh sorozata.
0: És ha nem szóltak neki, akkor futott tovább az alapvonalnál. Külön volt erre egy ember, aki szólt, hogy vége.
2: Igen.
0: Úgy fék.
2: Igen.
0: Vajon mit csinálhat most Dombi Tibi?
2: Hát vajon mit csinálhat például Jancsika Károly is, aki persze nem két egyszer élő generációnak a két tagja volt, de Jancsika fölrúgta volna egyből. Tehát ennyit lehet biztosan tudni.
0: Ne ugrálja. Lehet, hogy valahol ők most egymást rúgdorság fölfelé.
1: Az is
2: mindenki
1: lehet.
2: Csak Juanitónak hívta.
1: Igen. De... Tehát egy Usain Bolt-tal focizgatnak.
2: Lehet, hogy egy...
1: Kis pályán.
2: Ja, tengóznak.
0: Szerintem Dombit úgy képzelem, hogy egy, nem tudom én, német utángyártott BMW alkatrészekkel kereskedő cégnek.
2: A magyarországi képviselője?
0: Aha, igen, ilyen szélszes.
2: Vagy debreceni képviselője. Hát,
0: területi, mondjuk, ott mindenki
2: örül
0: neki, hogyha találkozhat vele, pacsi.
2: És azt akkor... meséld el, amikor az etót megvertük.
0: Aha, és akkor szívesen vesznek tőle. Hengerfejet.
2: Ha már ez így van, akkor elmesem az egyik múlt heti emlékemet.
1: Én van a jövő heti.
0: Mélyre tessék. Kell ásni?
2: Nem olyan mélyre. Nem, csak nagyon kettő érdekesnek számító programon is részt vettem múlt héten. Ez a, amit most akarok először említeni, az a Bajnokok Ligáját előzte meg. Hozzácsaptak az egész Vándor cirkuszhoz egy olyan rendezvényt, ami a...
0: Öreg fiúk.
2: Az öreg fiúk.
0: Mikor lesz újra színész újságíró?
2: Szúr a Népstadion.
1: Majd a heti hetesbe bekérjük.
0: Vannak most olyan színészek, akiket szívesen látnánk a pályán, mint államtitkár urat?
2: Ja. Ahogy együtt nyomja a Szamócával például, aha. Igen.
0: Fú, Szamóca szerintem már inkább...
2: Hát,
0: András csatornázik.
2: Együtt nyomják a fekvét.
1: Azért mindenek van reklámpár a szavuszani, nálam is sokkal.
2: Na de elég, az, elég legyen az hozzá, hogy, hogy akkor van, a, van ez a társrendezvény, ami a döntő előtti napon kerül megrendezésre, és az Ultimate Champions Legend címet viseli.
0: Kabát Peti.
2: Szerencsére nem volt Kabát Peti. Volt magyar csapat, amit a, amit a Juhász Rolandra bíztak, és
0: Roland
2: volt a magyar kispályás csapatok, csapnak össze, négy darabot választanak, és akkor ők a különböző régi kisebb vagy nagyobb sztárok formálják ezt a kispályás csapatot, akik egy körmeccset játszanak, és akkor végén kijön a győztes. És akkor ezek között volt.
1: Hol vagyunk? Volt,
2: hol vagyunk? A Népstadion mellett, a Paplászló Arénában vagyunk, és ott van egy kis pálya kialakítva.
1: Hányan vagyunk?
2: Tele vagyunk.
1: Tele vagyunk?
2: Tele vagyunk.
1: Az hány ezret jelent?
2: Tízes.
1: Körülbelül. Tízezren vagyunk.
0: Várj, ja, de úgy nem a Kabát Peti volt, hanem a Figó.
2: Ezt nem? Mondom, ugye hogy négy csapat volt, az egyiknek a Figó volt a kapitánya, a másiknak a Rakitic, a harmadiknak a...
0: Nem, itt volt Kaká is, imádom.
2: Nem volt itt Kaká.
0: Akkor miért hazudnak?
2: Rosszat nézel, mert ez az utolsó pillanatig módosult. Aztán volt a Cafu, meg a Juhász Roland féle csapat, és ők csaptak össze.
0: És ki nyert a Juhász Roli?
1: Mi magyarok kikből
2: álltunk? Nem, a Rakitic nyert. Rakitic féle csapat nyert a végén. 7-3-ra, vagy 7-2-re legyőzték a magyar csapatot. Benne volt Torgelles Sanyi, aki halált megvető bátorsággal küzdött most is. Benne volt a Nikolic Nemanja, az gyönyörű gólokat rugdosott. Benne volt Cvitkovic, a Gerazoli, ő kapta a legnagyobb tapsot.
1: Hát.
2: Érthető módon.
1: Hát, majdnem miniszter lett.
2: És majdnem miniszter lett. Akkor mekkora tapsot kapott volna.
1: Igen.
0: Hát, hogyha Sándor atya nyeri a választást, akkor lehet. Hát, sajnos.
1: Mindig a Sándor atya nyeri. Mindig a Sándor atya nyeri.
2: Ugyanezt akartam mondani.
1: Mindig választást megnyerte
2: már.
1: 40 éve.
0: Nem vettem észre, mert hiába figyelném, hogy Sándor atya és Slomó átálltak-e már. Ez nagyon érdekes kérdés.
1: Sándor atya és a Slomó átálltak-e már.
2: Ez fontos jelzés.
0: Utazik a Slomó, a Sándor atya, és nem tudom ki a vonaton.
1: És egy orosz.
2: És a Brezsnyev.
1: Hogy hívják ezt a izét?
0: Egy biztonságpolitikai szakértő.
1: Aki a japán gyereket húzogatta. Hogy hívják ezt a kamu orosz KGB-s?
2: Valamelyik pátriárka.
0: Metropolita.
1: Mert csak metropolita, de hogy nem Cyril, Kirill, valami ilyesmi, nem?
2: Persze, nyilván, hiszen igen. Majdnem mindegyiket.
1: Na, ők hármat aznak a vonaton. Bejön a kalahúz.
2: Ott vagyunk már. Kérdezi.
1: Jó napot kívánok!
0: Jegyeket, véleteket kérlek! Mondja Deák Dániel meg a fontot!
2: Mondja be a hangosban!
1: Mondja nekem valahonnan ismerősek!
0: És lázerjön a WC kefével!
1: Dani, ne hülyeskedj, mondja neki, Kirill!
0: Na, Hila Urionsav! Megkaptuk! Köszi, Szofi!
2: Hila Urionsav?
1: Hila Urionsav!
2: Hila Urionsav! Metropolita!
0: Megírták a metropolba, hogy a Hila Urion az jó ember!
1: Igen!
2: Jó az egészséged!
1: Oda tették neki egy cserkakókot, aztán mégis elvették. Te jössz, Marci Kámos.
2: Egyszer csak megállt a vonat. Te jössz.
0: Igen. Hát a megfejtéseket nyílt levelező lapon várjuk. A Margit körút 9-be.
1: Igen. Na, és ott voltak, és rúgták a pöttyest, és csodálatos volt.
2: Hát ez egész, persze, egy ilyen magas színvonalú sörmeccsek sorozata, ahol néha elképesztő figurákat tudnak még ezek a fickók, tehát főleg a brazil származású emberek volt. Tehát a Cafun kívül ő nagyon igyekezett, egy ideig csak úgy izélt, hogy asszisztált a Roberto Carlos volt még. Ő kevés játékidőt kapott sajnos.
0: Csak a portugásokat elég rábízni.
2: Mert a túlsúlyával meg lehet, hogy valami fájdalommal küzdött, de volt még egy Ricardinho nevű fickó. Elképesztő.
1: És virblisztek?
2: Elképesztő dolgokat tudnak még csinálni.
1: És volt, aki látott a pályán?
2: Volt, aki látott a pályán, volt, aki csak küzdött, mint Torgelles Sanyi.
0: És mik voltak a szabályok? 3 kornál, 11-es?
1: Üres kapu.
0: Első trugon védem.
2: És a hands nem ér.
1: Stopp, ölj. Bíró nem volt, remélem, bemondták, ne, amikor szabálytalankodtak.
2: Volt bíró, volt egy-két ilyen mulatságos jelenet, amikor így valaki túl komolyan vette ezt, és szóltak neki. De ott volt a Xavi is a Barszából, az is olyan mozgásokat tud még, meg olyan, tehát igen, volt látapályán, ő volt a látapályán, Rakitic is nagyon lát még. Ő mondjuk még tavaly is aktív volt.
1: De mi kezdve lesz, hogy a 10 000 magad?
2: Ott van egy kis pálya, egy műfüves kis pálya, összesen 20 perces meccsek játszanak, valami vicces üzenet érkezett Hilarióról.
0: Úristen, Sofinakban van ma. Robert Carlos nem kapott gólt, ő volt a király, akit a pálpa tolt. Belga.
2: Jó.
1: Igen, igen.
2: Jó.
0: Mi van? Makály, benekakály.
1: Na figyelj, de a 10 000...
2: Na jó, szóval egy ilyen...
1: De a 10 000 ember, aki te vagy, úgy képzelem el, hogy így ez az együtt öregszünk a Cserháti Zsuzsával, de jó lett volna ezeket így látni igaziba, egy az egyben nagy pályán, de akkor még nem volt elég pénzünk, mert nem is jöttek el ide.
3: Hát ez valamit a szkúter.
1: És akkor most így jöttök.
2: És igen, és akkor így hakni, szórakoztok. Hakniznak, igen. Hakni. Egy magas szívó.
1: És ti hakni, és mentek ki Hagnitban. Nagyon szép. És gyereket vittél?
2: Vittem.
1: Sok gyerek volt?
2: Volt nagyon sok
3: nagy
2: gyerek
3: pálya
2: volt.
3: Kis
2: pálya volt.
1: Nagy pálya. Bocsánat, kis pálya.
3: Hol került megrendezésre ez az esemény?
1: Mondta.
3: Nem figyeltem az elején, ne haragudj.
1: Pap László.
2: A sportcsarnokban. Sportaréna, ahogy most már hívják. A Fígó volt még az egyik.
3: És műfű volt, vagy parkett?
2: Műfű volt. Műfű. És akkor minden. Még az egész ki is volt osztva, mindegyik szektornak volt a különböző
1: zászló.
2: Alkalomra, nem ilyen csattogtató, amit össze lehet hajtogtatni, egy papír akár, amivel lehet drukkolni az adott csapatnak, mindegyiknek volt a megfelelő színű választású, blablabla, elő volt teljesen készítve. Mörcsök is ott voltak folyamatosan, szóval teljesen profi rendezés.
3: Jó apa vagy.
2: Szép volt az, hogy a hivatalos ilyen bajnokok ligája standok már kínáltak, ahol lehetett venni mindenféle zászlót, sálat, meg ilyeneket. Aztán az egyik intézkedő, vagy két intézkedő rendőr épp egy ilyen kempingasztalon srácot takarított el, aki szintén ebbe a körbe akart betülni. Igen.
3: Szotyi.
2: Tök maga Szotyi.
3: A logózott Szotyi. Egyesével rá van pirítva.
2: Az Arzenálos PSG Szotyik ott voltak. Mindegy, szóval egy kellemes.
3: Körökméz.
2: Kellemes.
1: Ráhangulottál.
2: A másnapi unalomra.
1: A másnapi óriási.
2: Borzasztó unalmas.
1: Gigászok csatájára.
3: Jó, hát az hagyjuk is.
2: Ja.
3: Hagyjuk is, gyerekek.
1: Én jól szórakoztam.
3: Nem kell modern futball, azt mondom.
2: Hát, le a modern focival.
3: Le a modern focival.
2: Hát, hogyha ezt az Arzenálra vetíted, akkor igen, egyetértek. De hát a PSG az már bizonyította, hogy ebben is vannak szépségek. Nem a szombati meccsen bizonyította mindezt, hanem mondjuk a Bayern ellen pár héttel korábban. De hát mindegy.
1: De hát a dráma a végén, ugye,
2: dráma,
1: ameddig elhúzták, lett a dráma.
2: Igen.
1: Lett a topogós bénázás.
3: Jézus!
2: Az tényleg borzasztó aki topog, látvány volt. Aki topog, az-e kihagyja általában.
1: Nagy körben néztem, és az egyik lány származású azt mondta, amikor elkezdett topogni, hogy figyelj, ez előbb is topogott, ez is kihagyja.
3: És így van.
1: És lő.
3: Mert bele topog... kell nézni a szemébe, ezt tudni igen. fogod,
1: aki topog,
3: ki
2: kihagyja. Plusz el kell dönteni, hogy merre rugod.
3: Igen.
2: És nem, igen, tehát van, aki ezt úgy ügyesebben csinálja, a Lewandowski-nak van például ilyen technikája, hogy akkor ő is toporászik, meg ilyen nagyot lendít a lábán, és akkor, de közben nézi folyamatosan a kapust.
1: Igen.
3: Ezt a toporgást, ezt hagyjuk.
2: Ezt
3: szerintem ki kéne hagyni. De volt régen az, hogy egy lendületbe kell menni.
2: Igen, hogyha ezt azért nem fújják le, mert hogy folyamatosnak kell lenni a mozgásnak, és akármennyire lelassulsz, erre rá lehet fogni, hogy akkor ez a mozgás nem szakította meg, az a szabálytalan, amikor megáll ebbe a topogásos borzalomban.
1: És ha így oda mész, és szép lassan mutató, és spiccel, bum, középre.
2: Megküldöd egy répésről.
1: Spiccel.
2: Ja.
3: És oda mész, és lehalsz, mintha bekötnéd a cipődet, de a másik lábaddal még elrúgod.
1: Igen.
3: Na? Bohóc tréfa.
1: Melyik volt nem igen az a meccs,
2: amikor... ilyen öreg csávó még ezen a megelőző napon meccsen rúgott egy rabónából egy 11-es megbüntetőt. Tudjátok mi a rabóna?
3: Én csak a panyánkát tudom.
2: Az, amikor a... Megmutatom.
3: Ja, X-elsz hátad mögött?
2: Amikor X-elsz, így rúgod a labdát.
3: Ja, tehát, hogy mellé lépsz, és a másik igen, lábad keresztbe...
2: Igen.
3: Belsővel elküldöd.
1: Pimasz.
2: Nagyon pimasz.
1: Nagyon pimasz.
3: Elég kell lépnie a labdának, azt tudom.
2: Igen, kell hozzá egy kis hely, meg lendület, meg jó kike. Különben azt is csinálod ilyenkor, ha rosszul rugod, akkor saját bokádat rugod fel.
3: De ezen a szinten.
1: És nem volt benne bunda.
2: Bunda.
1: Nem volt benne bunda?
3: Bunda, bugyi.
2: No, bunda.
1: Igaziból dühös volt a kapus, amikor beramónázták?
3: Nem hiszem.
2: Kicsit-kicsit szomorú volt inkább.
3: Szerintem ezek fix pénzért vannak ott.
1: Mit?
3: Fix pénzért vannak
2: ott. Az, hogy mi a vége, az tök mindegy tulajdonképpen. Mindenki megkapja a csekket, vagy az átutalást, ez nyilván. Meg különböző cégeknek bohóckodik, most is, még ma is azt látom, hogy a Xavi az egyik sörgyártónak bohóckodott.
3: Mészáros és mészáros?
1: Hát még jó, hogy.
2: Nem, mert ezek a itt világcégek vannak, rendes.
3: Budapest sör.
1: Hát mit csinálna egész nap, érted?
3: Pincsi sörfőző.
1: Már eljött izéből, Arábiából, vagy hol volt?
2: Hát közben volt aztán a Barcának az edzője.
1: Igen.
2: Például.
1: Arábiában nem ment vissza, mert meleg van.
2: Meg azóta meg nincsen munkája.
3: Hát pedig a Fradinál most lehetett volna.
2: Hát igen, igen.
3: Nem is ér, de mi lesz ezzel a bajnokság?
2: Még lehetne.
1: Mi lesz ezzel a bajnokság?
2: Még üres az állás. Még üres az a pozíció.
1: Hát akkor most ez egy jó edzés volt, arra nézett, a kispályán kezdted, nagy pályát a tévére.
3: Na de folytattad, volt még egy programod.
1: Hogy jön a VB nem sokára.
2: A VB ez 11-én kezdődik.
3: És éjszakánként fogják adni, úgyhogy ez tökre nem érdekel.
2: Hát változó.
1: Napi öt
2: meccs. Lesz olyan meccs, ami este 9-kor vagy 10-kor megtekinthető. Igen. A nyitó meccs is nyilvánvalóan ilyen. Ez egy Mexikó, Dél-Afrika lesz.
3: Teljesen mindegy. Teljesen, szerintem a Trump fog nyerni.
2: Ő már megnyerte.
3: De a végén nyakába akasztják német. Én már meg kitöltöttem a tips mixemet.
2: Jó, de tavaly már előadta magát a Trump.
3: Igen, ezért mondom, hogy ezt is megnyeri.
2: A klubvilágbajnokság volt Amerikában, ami tesztje volt ezeknek a stadionoknak is. Na szóval ő akkor már kipróbált, hogy hogyan is kell ezt a szerepet. És akkor ez a fifás csávó meghúzta alá a muzsikát, és csinálta.
3: Tényleg, az a fordval világ Mága Zoltánja.
2: Abszolút. Teljesen Infantino. Az a neve.
1: Tényleg?
2: Az embernek.
3: Igen.
2: Jó, azért abszolút passzol, nem? Teljesen.
3: Na de mi volt a másik?
2: Másik az meg egy ilyen teljesen érdekes retrózás volt. Csini Baba. Tázda a fesztivál.
3: Wow. Megjelent ott a félvilág, megjelent.
1: Elmentél.
2: Elbizony.
1: Nagyon jó vagy.
3: Én nem mentem el.
1: És?
2: Teljesen kellemes 2 óra 40 perces zenei áradat egyfolytában szünet nélkül, magas színvonalú zenekar támogatásával, teljesen eklektikus dalválogatások, a bizottságtól a Neoton Familiáig, a Cseh Tamástól az
1: LGT-ig. Ez a Vajda Iviri féle?
2: Ez a Vajda Iviri féle. Te főleg a Katona József színészeire épül, plusz meghívott vendégművészekre, amiben most erős volt, mert volt a izéja, volt a Bongor, a Betonhofi, a Sisi, az ilyen nagyon húzó nevek manapság, de az alapja az a társulat.
1: Egy butik, ha beindul.
2: Nagyon
1: beindul. Vilikém, gratulálok tényleg. Életedben ilyen.
2: Fel is hívtuk tavaly a Vilit.
1: Fantasztikus.
2: Ha emlékeztek, tényleg, hogy akkor hogyan is alakulnak az előkészületek.
1: És ez egy csupa öröm, mindenki csak szereti csinálni.
2: És ilyen nagy, áradt a szeretet.
1: Nagyon jó
2: nagyon-nagyon jó volt az egésznek a...
1: Igen,
2: a díszletei, azok nem annyira érdekesek, de a ruhák azok jól ki voltak találva. Ilyen erőteljesen eltúlzott... Különböző cuccok.
1: Államtitkár úr
2: néha, mint konferenciai.
1: Konferenciai.
2: Meg ilyen átkötő, meg énekelt is egy kicsit.
1: Na.
2: Szóval az is még benne volt a le nem mondott előadások között.
1: Igen.
2: És, de a döbbenetes az az, hogy ilyen, így körülnéztem, és az est végére aztán úgy láttam, hogy, vagy úgy konkludáltam, hogy akkor egyrészt az, hogy tényleg így mindenki kedves közönségről beszélek, együtt énekel, mindenki fejből tudott minden, természetesen mindenki együtt énekel, jól érzi magát, örül, táncolnak az emberek egymással, és akkor így ránéztem, hát ezek szavazták meg ezt, ami most van. Hát mi szavaztuk ezt meg? Teljesen ez volt az érzésem, hogy na...
3: De nem játszottak rá erre?
2: Nem. Nem, egész egy ilyen...
1: És valahogy nem, elmaradt a mocskos Fidesz.
3: Magyarország jobbik arca, ezt akartam mondani.
2: Akár ezt is lehet mondani.
1: De nem volt se izé mocskos, se árada, semmi nem volt.
2: Nem kellett, nem hiányzott.
3: Tényleg, most vége a mocskos Fidesz.
2: Igen. Az a sok-sok póló ott marad.
1: Vízből azért még néha. Hallom.
2: Néha. Macskás vadíz,
1: Macskás vadíz. Odaadom az ajándékotokat.
0: Jó.
1: Szóval nagy dolog.
0: Felrakok egy zenét, vagy ne?
1: Jó. Ez megy a izéhez, ilyen már volt szerintem, de sajnos a kekszed azt megette a...
2: A róka?
0: Milyen szépen odavágta.
1: Erdély.
2: Ez ilyen...
1: Erdély.
2: Andy Bo, ez mi az Isten?
1: Na? You choose.
0: Kék.
1: Igen, még jobban megy a
2: szerot. Tudom elolvasni.
1: Igen. Meg az ez valami új, szerintem.
2: Nagyon színes, nagyon dizájnos palackok kerülnek.
1: Egy super dry italt iszok.
0: Na, mekkora szerencsés ember.
1: A Rossi.
0: Szia.
2: Jó reggelt.
4: A Csinibaba Táncdal Fesztiválhoz azért annyit hozzátennék, hogy a tényleg nem játszottak rá erre a macskás padíszvonalra, mert már nem volt rá szükség. És lehet, hogy ilyen utolsó pillanatos szerkesztések is voltak benne, hogy nagyon aktuális legyen a dolog, de ezek leginkább csak a háttér vizuálban jelentek meg. Nagyon jó vetítések voltak a háttérben, ilyen rajzolt vagy AI generált videók. Ilyen aranyos apróságok voltak benne, például volt a Neotontól a 220 felett című. Ja nem, bocsánat, rosszul mondom, a Száguldás Porsche szerelem című számban. Volt olyan, aközben hatalmas tengeri konténerhajót mutogattak a Porsche-kkal kapcsolatban. Ez megvan, hogy miért mutogatták.
1: Azt sem megvan.
4: Akkor megvan. De és hasonlókat, amikor mit tudom én, a repülésről volt szó, akkor ilyen utazási címkéket, ilyen régi bőrön címkék stílusában mutogattak helyeket, mit tudom én, Dubai, meg ilyenek, szóval jól rájátszottak ezekre a neres, mindannyian értjük poénokra, de nem volt erőltetve, úgyhogy tök jót tett neki. Szerintem szuper volt megint, és valahogy el kéne érni egyébként, hogy ezt kiadják DVD-n, vagy pendrive-on, vagy floppy-n, vagy nem tudom mi, mert szerintem ezt nagyon sokan megvennék. Ez az utóbbi anyag tökéletes házi buli lenne egyébként, mert tényleg a izétől, a 220 felettől, a mocskos időkig minden volt benne.
1: Biztos ki fog ez jönni, ha van egy kis
2: hát ha van egy kis érzékük, akkor ez tovább húzzák lefelé a bőrtól.
1: Jogosítják a dalokat, és mindenki örül. Az elsőt
4: se adták ki, és ez most már a...
2: kazettán terjed nyilván, de...
1: Most esett le a Vilinek, hogy úristen, ebben még van egy kör.
0: Biztos felvették a pultból, és másolják, mint régen a így Európa van. Kiadót.
1: És árulják a zsiga hátából.
4: Az benne a nagy nehézség, hogy például a Beton Gopi úgy jelenik meg ezekben a dolgokban, hogy például a tavaly előtt is volt, hogy a Gedeon bácsit énekelték, és a Beton Gopi megcsinált bele egy szuper jó rendbetétet, és ezeket máshol nem adja elő, az nem adják meg Kupi se, meg a többiek se, úgyhogy ezeket nagyon nehéz visszanézni, hogy akkor ahogy rendeli a Beton Gopi, hogy Gedeon bácsi a nőbálványa magányosan buszozik ki kőbányára.
1: Csak felvetett telefonnal, már van a telefonod ilyen piros gomb, tudod?
4: Nem, hanem ilyen videós, ilyen telefonos videótól lehet visszanézegetni.
2: Na, erről beszélünk, igen.
1: Más dolgozik, amit te élvezed a hátteret.
0: Fix, hogy felvették, csak nem 72 kamerával, nem így, nem úgy.
2: Kevés kamerával esetleg, igen.
1: Igen,
4: úgyhogy ha ez rendesen megvan, ez rendesen fel van rögzítve, akkor az biztos.
0: Akkor világszám.
1: Szervusz! Gyere maratonra, légy szíves!
0: Igen, gyertek maratonra, ti beszélgethettek, én tartok egy szünetet saját magam részéről.
2: Finom édességgel megpompázzuk, megkoronázzuk.
0: Én a magam részéről.
2: Úgy a magam, mint saját részemről.
1: Emberileg és állatira.
0: Nem ezt akartam.
2: Jaj, de jó!
0: Na végre! Megy! Jó vagyok!
1: Mert te jutott keverni? Yeah, we ain't talking to your dumb ass. You could be a millionaire and still be a bum ass, boy. I've been in a dream.

0: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Megjöttünk, András számot kért.
1: Csináld,
0: jól csináld. Mi az az? Mit kértél?
1: Jó életet kívánok.
0: Majdnem bejöttem.
1: A...
0: Kibe?
2: Hamlet.
0: És ez... hogy ez valami YouTube-os, nem?
1: Gondolom, igen.
0: Jó, hát akkor egyet.
1: Ráérünk.
0: Megkönködik, meghallgatjuk, mi a szevasz, hello, parancsolj velünk.
1: Halott zebrákról.
3: Bingabotagitól vagyok. Érdekelni szeretnék, hogy honnan került elő ez a felvétel, mert hogy én egy pillanatra nem tudtam, hogy éppen a média lejátszót indítottam el a telefonomon, vagy a...
0: Tőled van, meg vagy...
3: Rádió.
0: Meghekkeltünk.
3: Ó.
1: Mi vagyunk a média lejátszód, nem vetted még észre?
3: Mert hogy
4: mi én vagyunk
3: megjelent 2002-ben egy ilyen lemez, vagy hát Drum and Bass The Collection, volt egy DVD is, és akkor azon voltak ilyen vizualizációk, vagy mindenféle ilyen, nem tudom, klippek, meg felvételek, és akkor két CD is tartozott hozzá, és akkor ez a szám szerepelt rajta, és néha ez így előkerül így nálam, mert hogy úgy szoktam zenét hallgatni, hogy rányomok a véletlen lejátszásra, a letöltött, vagyis hát a telefonomon lévő számok közül, és akkor előkerülnek ilyenek, de hogy ti honnan szedtétek elő?
0: Hát ez egyik...
1: Ami a tiéd, az a miénk.
0: Ez egy meghatározó Drum and Bass klasszikus, szerintem elég sok válogatáson is rajta van. A múltból honnan, nem tudom, hogy jönnek egy kis, úgy vagyok ezzel, mint a Vörös Sándor, hogy egy kis dallam, egy kis megszól a fejembe, és akkor...
1: Sanyi bácsi.
4: Na, és akkor már jönnek a szavak.
0: Szevasz, szevasz.
1: Szevasz. Egy húrom
0: pedig.
4: Jönnek a szavak is utána.
0: Kívánság műsor. Ez az?
1: Igen.

0: Na jó, oké.
1: Okay. Nem vicces?
0: Nem.
1: Szerintem nagyon vicces.
0: Szerintem, hát...
1: Nagyon vicces.
0: A jó pofa.
1: Hát igen, de nagyon vicces. A Hannenrét egyszer csak így megemel, és tegnap itt volt a rádióban.
0: Tényleg?
1: Igen.
2: Miért nem tették be neki?
1: Betették? Én a végére kapcsolódtam be, csak gyógytorna után, és majd azon voltam, hogy betelefonálok, hogy ismeri ezt a számot. A Bandi, mennyi most 90 éves? Vagy 80?
0: De hogy is. 80 max.
1: 80 van, azt tudom, hogy kerek. És nem tudom, hogy ismeri-e, de aztán gondoltam, hogy inkább itt teszem be, hogy egyszer csak ez a... egy ember így ekkorát emelkedik. Tele van viccel már magában, nem? Ez a felvetés.
0: Az ismertség emelkedett ekkorát, aki ismerte, szerintem azt szerette eddig is, hát még ha nem persze. Is volt benne szerelmes.
1: Ez egy Tilos Rádió segítői között elsőként bukkant fel annak idején, és nagyon-nagyon sokáig és sokszor mérte a medián a Tilos Rádió hallgatottságát, még az őskorban, aztán nem tudom, hogy ez most hogy áll, eszembe
0: köszönjük
1: is.
0: Köszönjük.
1: Be kéne tenni valami.
2: Jó, hát ez egy kedves dolog ettől. A szép lábi Bori. Úgy hívják az előadó. Ez a művész név.
1: És a hangja is szerintem, a hajlítgatásai az nagyon...
2: Mióta olyan jól megmérte.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello. Betették neki.
1: Be? Betették neki.
2: Köszönjük szépen a szolgálati...
0: Szegény Endre. Jó, oké. Hát akkor ez egy mindennapos humor. A Tilos Rádióban most minden. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: A Sugár Csabi vagyok, és hogy betették neki?
1: Jó. Köszönjük, a Csabi ápoló is mondta már. Jó. Nagyon jó, hogy mindig a Tilost hallgatjátok. Ez szuper.
0: Igen.
2: Köszönjük szépen.
0: Neked is az elejétől kellett volna talán.
1: Hát, vagy gyógytornáztam, most mondom, hagyjál már békem. Én nem lehetek állandó jelleggel.
0: Ja, én sem hallgatom állandóan valahogy ez. Na figyeljetek, maraton, gyerekek, maratonra fáradjatok ki, ettől a péntektől kezdődik. És szokott magas színvonalon szórakoztatunk.
1: Igen. Akkor most a Neotontól a maraton című számot kérem szépen, jó?
2: Jaj, de milyen zenei humor lenne.
0: És akkor kérem szépen...
2: És mi meg 10-én leszünk, igen.
0: 10-én szerdán a Marci főz a Lacival, de ezt hivatalosan úgy hívjuk, hogy szerda csütörtök.
2: Igen.
0: Szerda ablakában csütörtökül.
2: Nemzeti kolorlokál felkelés.
0: Bográcsa lesz, ez a vegetariánus,
2: karib-kori.
0: Figyeljetek, de ez pulttal szerintem kis plusz adományért karikázunk kolbászt.
2: Házi kolbásszal megbolondítva.
1: Az igen. Nagyon jó ötlet. Az tényleg nagyon jó ötlet.
2: Aki egy kicsit kér rá feltétként.
1: Igen.
0: Ugye?
1: De ezt hol fogjuk megcsinálni?
2: Egy kis.
1: Hozzom most otthonról.
2: Persze.
1: És karikánként adjuk.
0: Fölkarikázó 2 kiló kolbász, kisütöd, és akkor utána azzal meg lehet.
1: Kis asztallal odaállok a kari mellé.
0: Kolbász morzsa.
1: Igen, kolbász morzsa.
2: Morzsával.
0: Az nagyon finom.
1: Meg azok a kis békön kockák.
0: És akkor azt tudjátok,
1: nyesedék.
0: Hogy...
2: békön
0: szalonnával. Tudjátok, hogy miénk a kinti stúdió is.
2: Mondtad.
1: Imádom.
0: Most nem kell sóhajtozni.
1: Persze, én nem sóhajtozok. Annyira szeretem.
0: Mert azt mondtad, a főzéshez a rist hozod, meg a flót.
1: Hoztam a rist, meg a flót. Kis Kádár mondta, petankozni voltam, mondtam, ő kérdezte, hogy mikor megyünk ki, mondtam, 10-én, mondom, főzni nem kell, mert tudom, én csak jó fej leszek, mondtam.
0: Na, de akkor kap egy mikrofont is az arcába a jó felséghez, és akkor csinálunk egy ilyen mesapot.
1: Nagyon jó. Én majd tartom a mikrofont. Kinti mesap. Tomi készül.
0: Volt már ilyen.
1: Tudom.
0: Uh-huh. Amikor a legendás főzéseink vannak azért.
2: Azért.
0: Amikor a Bence felrúgta a bográcsot, mint Petri György a jagtáborban.
1: Ez csodálatos.
2: Igen, és ez így, igen.
1: Benfentes, mindenről a tataikém.
0: Véletlenül ott voltam.
1: Melyiken?
0: Életem nagy eseménye, amikor a Petri György felrúgta a bográcsot.
1: Tényleg?
0: Halljak meg.
1: Asztal! Tényleg ott voltál?
0: Ott voltam, igen.
1: Én is ott voltam.
0: Na, Andriskám!
1: Miért nem ismertük akkor el jól egymást? Én meg nagyon késő.
0: 7 éves voltam mondjuk, és úgy...
1: Nem. Akkor sokszor rúgta föl.
2: Minden évben.
1: A literának volt egy...
0: 92 vagy 3.
1: Akkor mindig felrúgta. a Gyuri volt ez a szokása, mert a literán ugyanez volt. Na mindegy.
0: Ez nem litera volt, ez a Jakos Bogrács rugás.
2: Ez még korábban volt, a litera egy kicsit később
1: hát
2: volt.
1: Jóval később.
2: Kissé később, igen.
0: Imádott irodalomtanárom fölkapta a kedvenc tanítványait, és azt mondta, hogy jöttök, menjünk, és akkor mentünk.
1: De amikor a magyar irodalom megnézni alatt horpad be a haza.
2: Igen, és akkor közelről megnézni az irodalmat.
0: Hallottam az ős bemutató felolvasását, a Rókatárgy Alkonyatkor című.
1: Gyönyörű.
0: Partinál
2: Parti.
1: És ez egy életre meghatározta a sorsodat. Így lettél te lírikus.
2: Azóta is írod a verseidet.
0: Igen, igen, igen. És hát pont ez jutott eszembe, amikor egy digitális irodalmi akadémia ügy kapcsán panaszosnál egy kicsit erősebb levelet kaptam a mestertől.
1: Igen.
0: Amikor elküldött a Vizes Francba. Uh-huh.
1: Nekem a jaktábor...
0: A magos címbie miatt, akkor így azt, tényleg, ez lenne a felnőtt élet, hogy nekem ezt kell olvasnom, és nem a verseit.
1: Ja, hogy magos címbi, igen. Aha, értem. Ezt is. Én egy most meg nem nevezett kortárs magyar nagyon jó költő miatt döntöttem úgy a 90-es évek elején, hogy hát édesanyám, én aztán hivatásos író nem leszek sose.
0: Mert véget?
1: Hát láttam, ahogy ott teljesen szétkészülve, amorális állapotban, minden szempontból nyúlja a pultból a vodkát, bevizélve csajokat taplanált. Szóval ez az impertinens. Ez az impertinens. Hát igen, rocker se akartam se lenni soha, vagy szólógitár se voltam soha. Csak azt, én ezt nem akarom.
2: Ez a minta.
1: Én ezt nem akarom.
0: Ez édesanyám, polgári állást
2: kérek. Édesanyám, mondja meg, hogy mi legyek.
1: Édesanyám, nem perdül a rokka. Ezt én így nem bírom tovább. És akkor így is alakult.
0: Riasztó volt a távlat?
1: Igen, hirtelen.
0: Hát jó, de azért majd adáson kívül elmondott, hogy ki volt az.
1: Hülye vagy, persze. Előttetek nincsenek titkai. Tegnap is olyan volt te. Ha már irodalom, mutatok egy szépen. Kulturális ajánló, és hát nem tudok belőle adni, srácok.
2: Ó, de szép. Igen. Láttam, amikor a nyomdagépi kezdek kiköpni magukból.
0: Nem bírtok lejönni erről, hogy ezt könyvnek hívjátok, vagy bukazinnak?
1: Hát ezt a Lacit kell meg. Valaki könyvnek hívja, van, aki bukazinnak, van, aki újságnak, van, aki magazinnak. Én szerintem ez bukazin, szép magyar szóval élve, mert úgy van tördelve, mint egy nagyon menő magazin, de a vastagság,
0: milyen
1: a kiállítás.
0: A
2: jó a szaga, furcsa, friss nyomdaszag.
1: De új szagon, meg még egyszer ezt mondták, hogy mostanában ilyen, nekem a festékboltra emlékeztetett az
2: abszolút
1: illata.
2: Abszolút festékbolt.
1: És a régi könyvnek nem ilyen szaga volt, hanem másabb volt a
0: jó,
1: szaga.
0: Jó, ez a mattpapír, ez megvan, nem most
2: a mattpapír az
0: érzem szép. Az orromba, de Marci messzire rakta, de
1: olyan
0: behalusztam hozzá, nem, a Benetton Colors magazin volt az első, amit ilyen szép vastag matra nyomtak, és annak volt egy elég meghatározó illata, ami az óromban van, és ha kiolvasta, akkor megszagolom.
1: Krasznahorkai Lászlóról csinált a könyves magazin egy nagyon vastag kiadványt, amit meg lehet vásárolni most már mindenhol. Legjobb az, hogyha a könyves magazinon keresztül vásároljátok meg, mert akkor 50%-kal több pénzt keres a kiadó. Nagyon
2: ezt ki?
1: Hát az üzleti titok, de
0: ennek azért vége lesz az impresszumon.
1: Borsos az ára.
0: Transzparens nekem.
1: Azt hiszem, hogy rongy, mennyi? 4900, mennyi?
2: Annyi. 4900 forintért árulja ezt a könyves.
1: Tipikusan a hülyének is megéri, mert aki nem olvasott Krasznahorkait, még annak
2: ebből is ráfér. Ebből megokosodik.
1: Meg igen, mert figyelj, nagyon sok, nagyon informatív, nagyon jó, nagyon eredeti képek vannak, mert kimentek. Bécsbe van a hagyaték, és
2: szép
1: ott gyűjtötték
2: tárgy.
1: A fotókat. Iszonyú, hiper-cool menő a kinézete, szóval én teljesen maga vagyok. Ennek volt egy bemutatója. A három hollóban rogyásig volt töltve, olyan emberek voltak
0: na,
1: ott,
0: mint Török
1: Ferenc, Vágvölgyi B. András, ők a
0: nem,
1: filmes
0: izéről
1: beszéltek. Ugye? Olyan nekem festék volt.
2: Igen, hát ez egy kicsit ilyen...
0: De ilyet már szagoltam. Ugye volt egy időben, meséltem nektek egy stack, vagy stack nevű szolgáltatás, ahol havonta küldenek neked egy magazint a világ bármelyik tájáról.
1: Milyen nyelven?
0: Nem, angolul van, ezek angolok, és én a kultúra művészet csomagra voltam befizetve, és azokat még mindig nem dobáltam ki, és néha előveszem, és nézegetem.
1: Szuper. a nézegetni.
0: Abba kéne bekerülni ennek az angol változatával.
1: Értettem.
0: Fordítsátok rá.
1: Hát figyelj, szerintem ezt még vinnék is.
0: És akkor azt... Akkor
1: most egyedül a magyarkák vegyék meg.
0: Szerintem, ha valaki egy magazin, amit kinyomnak 500-ban, általában igényes kiadványok vannak benne, azt el tudják pukkantani 20K-ban, és akkor megvan belőle annak a magazinnak a következő két éve.
2: De ebből olyan mennyiségű felhozatal van, hogyha nyugaton, a művelt nyugaton járkálsz.
0: Ott igen.
2: Akár egy reptéren, vagy pályaudvaron, vagy valamilyen köztéren, és akkor elmész az újságoshoz, ami egyben általában könyvesbolt is most már, ott is hihetetlen mennyiségű ilyen míves, matpapíros, szép formátumú, jól dizájnolt, akár építészeti, akár dizájn, akár gasztronómiai, akár utazási, akár néha irodalom is van.
0: Hozok nektek legközelebb.
2: Nagyon szép tárgyak vannak, csak az a kérdés, hogy ez mennyire kellendő.
0: Ebben a modellben kellendő, hát ez olyan, mint egy fesztivál. Nyilván. Csak folyóiratoknak.
1: Hát ez a repülőtéren, tudod, megveszed, ott azt felejted, azt ott hagyod, átlapozod. Én nekem Frey Tamás legutolsó könyvét sikerült repülőtéren megvásárolnom, mert ilyet még sose csináltam, életemben nem vettem könyvet reptéren, most vettem.
2: És miért pont ezt?
1: Mert kíváncsi voltam, hogy életem először.
2: Mi a titok?
1: És utoljára.
2: Mi a titok?
1: Figyelj, a felénél járok, és sose fogom befejezni. Olyan, tehát
2: hangol, miért?
1: Amikor kicsit el voltunk fáradva, vagy nem is voltunk elszontyolodva soha, akkor hangosan felolvastam be.

0: csinálják a nem tudom milyen tapétáján át, nem tudom én meddig, és ahogy ez meg van csinálva.
1: Jó, ez mint egy életmódmagazin, nem?
0: Nem, inkább ez a leírós, író akarok lenni leírások, hosszan. A sztori az nagyon jó, kobaltról szól, ami ugye az akkumulátorokba kell, vagy nem kell, mert meghaladják, és akkor itt az egész világon áthálózó van benne Trump, meg Orbán, meg minden.
2: Hát ez egy Umberto Eco-i.
0: Nem, és nem is Coelho-i, hanem nem is tudom mi ez. Hát ilyen Le Carré-ő azt szerette lenni, de hát az mondjuk egy kicsit még arrébb van.
3: Vagy van az a Brown?
0: Nem James.
3: Nem James.
1: Dan Brown.
0: Olyasmi, igen, ezek a...
3: Dan Brown. És Nárait olvastál már?
0: De várjál, még Tamás azt akarom, hogy viszont életemben én sok dedikálást láttam már, és vettem is rajta részt, mert nem én dedikáltam, hanem láttam, és a fesztiválokat olyat, mint ami...
1: Olyan
0: a,
1: sor?
0: Olyat, mint ami a Freynek volt, az Alléban történt, és egészen konkrétan Isten látja lelkem, egy egész emeleten keresztül a tömb így ment végig, 400-500 ember. És jöttek reggel 8-tól este 8-ig.
3: Nagyon jó, dízsebkendő.
0: Persze. Citromsárga, lakoszt, bulcsicska. Ki a múzsája? Aztán.
3: Majd.
0: Jó, azt is afrikol.
1: Ezt is
0: akkor én elmondom, hogy kilopta a Unikumot, jó? És akkor kinek a barátnője a Frey Tomás.
3: Ó, azt is szuper, akkor tartunk egy plegykaszünetet azonnal.
0: Igen. Most, hogy a szerelmes vagyok, Hannen Rébét lejátszottuk.
3: Fú, azt ki kell mosni a fülünkbe, azért ez viccnek jó.

0: Ez fontos.
1: Kedves hallgatóim, megbeszéltük azt, ami nem való a mikrofon elé. Találgattuk, hogy a Scruton kávézónak mi lesz a sorsa.
0: Aha, voltak rá tippjeim.

0: gyerekeink is.
1: De hogyha nektek van, telefonáljatok be, és mondjátok el, hogy kiről neveznétek el kávézókat.
0: Lesz most felszabadult hely, lesz most pár hely bérelni, vagy átvenni.
1: Te miért nem haladsz?
2: Tudósok még nem állapították.
0: Nem indult be, nem világít neki a fénye.
1: Meg kell nyomni valamit, nyomjál meg. Igen, most köszönöm szépen.
2: Ki nyomta ki? Te egyszer hátat fordít az ember,
1: táncolsz.
0: És már... Táncolsz. És már elmegy a hangod.
2: Táncolsz, bolondozol.
1: Táncolsz, bolondozol.
2: Ma a villamoson láttam egy nőt, és konkrétan azt hittem nagyon sokáig, hogy a szemüvegének az üvegébe van a magyar trikolor belerakva, és azon keresztül olvas egy könyvet.
1: De az ászlót olvasta.
2: Aztán kiderült, hogy
0: holott.
2: Volt rajta egy fekete szájmaszk, aminek a tetején volt a trikolor, és úgy tükröződött vissza ez a trikolor a szemüvegére, hogy azt a betyár 700-át. Ez milyen, a magyar szemüvegen keresztül.
0: De biztos
2: keresztül
0: olyan szemüveg, amiben közben felvett téged, hiszen kamera volt.
1: Ez a maszkozás, ez megmaradt, nem?
2: De hát a zoltás tagadóknál biztos vagyok benne. A
1: de ők maszkot COVID nem hívők, tagadnak?
2: Covid hívők, oltás tagadók, szevasztok.
0: Elég ez a maszk.
2: Igen. Ja. Elon. Hát azért tudjuk, itt felsorolhatnánk Annának összes volt abortuszát, nem? Hát az ismerős.
1: Satöbbi egyéb, úgy is mondhatnám. Uh-huh. Tegnap nagyon van valamilyen telefonodon, ami kikívánkozik?
2: Rengeteg, uh-huh. De...
0: Kikívánkozó topikok kifolynak a telefonon.
2: Ja, egyetlen egy, ezzel akartak kezelni. Már 2513 forintért lehet kapni vezetőszárat.
0: Utána néztél a Temun, vagy mi?
2: Utána néztél.
1: De ez hol? Ez ilyen BDSM volt?
2: Nem, ez amin viszik el az izéket.
1: De hogy kinek veszel?
2: Én nem veszem, csak mondom, hogy ha valakit érdekel, hogy valakit akarna a vezetőszáron, igen, BDSM-be, vagy a kedvesem.
1: Mert valószínűleg
2: az egy kicsit drágább.
1: A
2: BRFK.
1: Nem BRFK.
2: BTK.
1: Büntetés végrehajtás.
2: BRFTKB.
1: BVI.
2: BVIP.
1: Hogy az közbeszerzésben?
2: Jut
1: hozzá, de hogy az internetes vásárláson vajon kinek van szüksége vezetőszárra?
2: Hát, akinek van lova például, csak mondom. És 2513 forintért ebben az eredetileg már... lóra van. Valamibe, amihez nem értünk, bele kell akasztani ezt a kis vezetőszárat, így gondolom, hogy a szájocskájban.
0: Van rajta karabin?
1: Hát vagy a hámban, te.
2: 2513 forintért biztos van rajta karabin.
0: Van rajta karabin, és meg hám is van talán rajta.
1: És bőr?
2: Nem tudom.
1: Nem, ennyi pénzen nem lehet bőr. Ennyi pénzen nem
0: bőr. Ez műbőr.
1: Nem, a műbőr meg nem tartós, szerintem ilyen valami szövött poliészter dolog lehet.
0: Hát műanyag, igen.
1: Ilyen, olyan, mint a heveder. Vagy
0: hát akkor tartós, mert az kiszolgál sokáig.
1: Igen, csak nehéz belőle a vért kimosni.
2: Amikor vért hány, akit viszel befelé. Mert erre nyakörv is kell, nem?
0: Fog kell lenni,
2: az egy gondolod. Vezetőszárat, hogy ezt a kézre rakják? A vezetőszár, így össze van, mutatom.
0: Kézre.
2: Kulcsolva, vagy mi?
0: Az attól függ.
2: Bilincselve a keze, gyors kötözővel.
1: Hú.
2: Vérzik egy kicsit a szája, a vallatás végett. És akkor beakasztják a karabinert a gyors kötözőbe.
0: A karabin érik.
2: És rántott, hogy gyorsan gyere.
1: Karibinénik.
2: A fejére húznak egy csukját, mint annak idején a Tasnádira.
1: Na, olyat hol lehet kapni?
2: Ó, az is érdekel, nagyon meggyors kötöző.
0: Alatta nem volt az a vásárlóinkat, ezeket a tárgyak érdekelték még, és akkor ott esetleg megtalálhatom a zsákot is.
2: Csak csukjában vagyok. Egyszer csukjában. Fehér legyen, vagy fekete?
1: Szerintem most, hogy jön a maraton, azért érdemes lenne átgondolni a merch termékeinket, mert most már bögré, meg pólója, igen, meg kapucnis pulcsa mindenkinek. Csukja. Egy tilosos vezetőszár. Vagy egy ilyen tilosos paskoló, ami mondjuk a logót így rá lehet valakinek verni a szájcsójára.
2: Szájkosár. Kutyáknak.
1: Nem, ez egy szabad rádió.
2: Igen. Szájkosár. Kutyára rakod.
0: Állod.
2: Kutyára nem raksz. Ilyen duzzogó.
1: Dúzogó, az
2: tilosos,
1: igen,
2: dúzogó.
1: Hallgatói. Akire rányomjuk a telefont, az vehet egy latex dúzogót.
2: Ki lehet jönni, szerdán dúzogni.
1: Nem dúzogó, nem, ez buslakodó.
2: Buslakodó, tényleg. Latex buslakodó.
1: De aki...
2: Szóljatok a hozzátok a névvel.
0: Hozzátok majd.
1: Még nincs meg merchbe, de akinek van egy latex búslakodója, akkor a szerdán szívesen aláírjuk az Andrissal, meg
2: alig
1: a Marcival.
2: Alig használt.
0: Igen.
1: Alig, hát mindegy, ti használjátok, de hogy nagyon szívesen. Én még rajzolok is rá valamit, viszek
0: valami
1: akkor.
0: Valami kis vicceset.
2: Ja, te tudsz rajzolni.
1: Hát, mert ezt nem állítom, de...
2: Igen.
0: Na, de kaptak
2: szóval a vezető szerszkében nem olyan régi magyar szó, tehát nem Árpád apánkkal jött be lovon az országba. Szerintem 20 éve mondogatjuk, nem?
0: Még Kazinczy sem ismerte.
2: Ugye? De 20 éve mondogatjuk, ez nem volt benne a vizuális kultúránkban, az aktív szókincsünkben, biodísznek mellett jelent meg talán, vagy nem tudom, amikor ezek illettek ezek a szavak.
1: Szabó László kékfény, szerintem
2: akkor
1: ott már. Hát persze,
2: nem látom,
1: mindig ezek a fakabátok bevezették.
2: Szabó Lászlót, a kedves ismeretlen tettes, megvan a gyilkos.
1: Szólj, ha kérsz egy számot.
2: Kékfény.
3: Jó reggelt, a Golyos vagyok, sziasztok.
2: Szervusz, Golyos.
3: Azt akarom kérdezni, hogy egy ideje, most nem tudom a nappali műsorokat hallgatni, csak azért archívumból, volt az a hallgató, aki minden műsorban betelefonált még a választások előtt.
2: Harag.
3: Ugye vele mi lett? Harag. Doktor Harag.
1: Szerintem klubrádiós lett.
0: Igen.
2: Nem. Szerintem beállt a védvonalba.
1: De az szokott telefonálni a klubrádióba az a csávó.
2: Igen, valami Gábor. Aha. De nem,
3: a másik Gábor volt, az ő már meghalt.
2: Nem.
3: Aki minden táborban, velem milyen Gábor volt, tilosba is betelefonált, hogy...
2: Nem, ez is, szerintem ez is Gábor. A Bence, a holnapi műsor, ha majd reggel tudod hallgatni, mert nem állandóan bowlingozol, akkor a Bencétől kérdezd meg, mert ő szerintem tudja névre pontosan. Talán még a telefonszámát is egyszer kinyerte belőle, hogy meggyőzze, hogy ne.
3: Igen, meg volt, igen, itt van egy ilyen tilos analizátorok nevű kis listánk, és ott is kergetőzőtel ment a telefonszámot.
2: És ha nem vagyok Windisch Grace, akkor mit csináltok ti ott a tilos analizátorok között?
3: Analizálunk.
2: Mit analizálunk?
0: Mi
2: műsorunkat például analizálunk.
0: És mi a módszertan? Meg egyáltalán.
2: Álljon már meg azt, nehogy már csak úgy analizálgassatok.
3: Egy ilyen tilos árnyékkormányt alakítunk.
2: Tudtunk és beleegyezésünk nélkül? Hát hogy jöttök ti ahhoz?
0: Árnyék hallgatók.
3: Ez egy szabad műsor. Én csak úgy keveredtem oda. Hát megbeszélünk olyasmit, ami nem tartozik rátok.
1: Mi is ezt szoktuk csinálni.
2: Szerinted mi mit mondunk rólatok cigizés közben?
3: Jó, jó.
2: Szerinted?
3: Na, most tudok menni majd a maratonra, szerintem majd összefutunk.
2: Gyere már szerdán.
0: Szuper, nagyon jó.
1: Hozd ki a búslakodódat.
2: Hozd ki a búslakodódat, mi hozzuk a vezetőszámot.
1: Bármi latex van.
3: Aláírtam a búslakodómat.
0: Így van.
1: Ez is lakfélcel.
3: Még egy sztorit hadd meséljek el.
2: Léci.
3: Van egy sztorim a Hallendéről is, meg a Parti Nagy Lajosról. Képzeljétek el, hogy én nagyon régen, amikor megjelent neki ez a
2: Hősöm tere.
3: Ez a, nem a Hősöm tere, hanem a Fülkefor és Vidéke. Mm. Fülkefor és Vidékén voltam egyszer egy ilyen előadói esten, ahol ezt előadta a Forgács Zsuzsának azt a színész barátnőjét, mindegy, a nyitott műhelyben, és ott dedikáltattam vele, és akkor kérdezte, hogy mit írjak bele, és akkor mondtam, hogy hát ő az lenne a legjobb, hogyha azt írná bele, hogy Mátyás, ha véget ér ez a szar, akkor megiszunk egy sört. És most akkor ez aktuális.
2: Igen.
3: Jó?
2: Jó.
3: Úgyhogy
2: megvan a telefonszáma, megadom adáson kívül.
3: Jó, az is jó.
2: Lajos kaimádni fogja.
3: De ha esetleg hallgatja most a műsort, akkor ez üssön eszébe.
2: Lehet, hogy inkább már ez a nyelvhúst faragja.
3: Egyszer fogom kapni, és megiszunk egy sört.
2: Jó.
3: Na.
2: Lehet, hogy kihívjuk a maraton. Nagyon jó fej a Lajoska. Lehet, hogy kihívjuk
3: nincsen,
2: a maratonra.
3: De nincsen a maratonon ilyen irodalmi valami?
2: Hát mit a biztos a keltakaró, vagy a spanyol nátha, vagy az inkvizíció, vagy a... De a Parti Nagynak nagyon konkrét tilosos kötődése van, mert még amikor a Madársa járt annó Dacumába, nagyon hamar odaállt a tilos rádió mellé, akkor, amikor betiltották meg még korábban, és a Vajna Balival elképesztő hangszobrokat csináltak meg, önálló esteket.
3: Én hallgattam régen a Hősöm terét sokat, az ment le a rádióban rengeteg ilyen izébe, meg ő szerintem azon kevesek egyike, aki jól is olvassa fel saját magát.
2: Az elképesztő.
0: Az igaz, igen.
3: Szerintem elég jó.
0: Ez így van.
3: Na, Isten áldjon benneteket, hajrá maraton.
0: Téged is.
1: Szevasz. Csak.
2: Bocsát, a Lajos kázásért, de tényleg mindenki ezt mondja, hogy Lajoska.
1: Jó, olyan fentes.
2: Ez de igen, de nem akarom azt.
0: Hát, de mégis.
2: Parti Nagy Lajos.

0: kérlek, alásson benneteket, úgy emberek, mint állatira, abban maradtunk így egymással a gangon, hogy a vezetőszáról messzire szökkentek a gondolataink, és kint elemeztük a mai magyar valóságot, meg a múltat is különben, és hát hajztak, hanem felskicceltük a jövőt.
1: Így volt.
0: Így volt, meg is termelt, meg is oldottuk, úgyhogy nektek semmi dolgotok nincsen, csak eljönni maratonra, és bejönni 5000-ért, aztán venni nálunk 2500-ért valami bonyolult lecsót, és akkor utána meg menni még egy-két.
1: Bonyolult, snob lecsó.
0: Snob lecsót, igen. Kari, vagy micsoda kar, lecsó, ez hallod? És adunk mellé.
1: Hallod, ne snob lecsóztuk.
0: A bonyolult karidat.
1: A bonyolult kari.
0: De mi annyi szó az, hogy kari, le se lehet írni?
1: Az mi? Mondja az Andi, hogy lesz az a bonyolult lecsó.
0: Valami kari. Lecsó. Milyen kari?
1: Neckermanos kari. Vagy lecsó.
0: Mit kérsz karira? Tegyél bele egy valami csicseri borsot, ahogy úgy szereted, és akkor lehet rámondani, hogy izé, karibi. Nem tudom, hogy csicseri van-e karibba.
1: A levante-i lecsó.
0: Igen.
2: Levante.
0: Na, úgyhogy ez van nektek, semmi dolgotok nincs, tényleg csak ez, és ott fogunk találkozni jövő szerdán. És ebben nyúlós a játék, de hát infláció van, barátaim, infláció, úgyhogy kell emelni a jegyet, ráadásul 5000-ért kaptok, mit tudom én, hány zenei fellépőt, meg hát nem tudom, a Tilos Rádió közösségét, mindenkit, aki ott van. Ma megkért valaki, azt majd ne felejtsük
2: meg
0: el.
2: A hangulat.
0: Ne felejtsük el, jó, mert el fogom felejteni.
2: Na, de mire?
0: Hogy jöjjön egy ős tilosos kollégánk, volt kollégánk, a Tilos Rádió egyik meghatározó oszlopa, szeretne dolgozni a maratonon. Minden nap.
1: Beengedő?
0: És sok mindenhez ért. Azt mondta, bármit
1: elvállal. Simó Gyuri?
0: Nem egészen. A Gyuri az kicsengeti szerintem ezt a zsét.
1: Várjál, akkor a Kergyó.
0: Nehogy is, hagyjad már magadat.
2: Na jó, majd akkor ezt.
0: Például tőle kaptam egy olyat, én azon gondolkoztam, mert ilyenkor kéne gründolnunk árverési tárgyakat, nem ez van? Jövő héten pénz kell, idén meg ezen a héten meg árverési tárgyak. Ki az, aki fel tud ajánlani valamit és bedobni a közösbe, hogy azt verjék az árat? Én például azonnal egy Csató Józsi festményre gondoltam most, ahogy így kimondtam ezt a szót. Ahelyett, hogy 2 millát keresnél, nem tudom, hogy 4-et.
1: Ja, és árverésen valaki a 100 forintos tombolájára elviszi.
0: Nem, hogy kikiáltási ár lesz.
1: De ezek nem jöttek be tavaly sem ára.
2: Volt egy-két fénykép például, amivel egy-két éve ebben próbálkoztunk.
1: Nem tudom, én ilyesmi, de mondjuk szerintem a maraton előtti napon rakták föl ezeket, szóval nem volt ez kidolgozva.
0: Vannak még hibák.
1: Így vannak.
0: Én ettől
1: hát vagy majd én festek valamit gyorsan. Na?
2: Snellbe?
0: Ott, snellezel ott.
2: Snellbe ott egy portréfestészetet választanod.
0: Színpadon.
2: Ilyen vicces grafikákkal.
0: Az embert.
1: Azt szerintem a surikennek jobban állna.
0: Igen. Például ettől az embertől kaptam ezt, hát én ezt árverésre is bocsátanám, ez mondjuk, hát, mondjuk 500.000 forint a kikiáltás.
1: De mi ez, levonó?
0: Levonó, de ez 1990.
2: Hangadó.
0: És még a régi frekvencia.
1: 95 pont.
0: És ez 1000, mikor indult a rádió, 91-ben, szerintem ez 92-3 lehet.
1: De az a baj, hogy nem lesz más, bedobják a tombolába, és
0: Minden nap, csoda történés. Ezt még a papi csinálta szerintem, vagy csinálta.
2: Hangadó. Az van oda, hogy a rája.
1: Én annak szép. Annak nagyon örülnék, hogyha végre valaki elvinné a tandem biciklit, ami már tavaly óta itt áll a rádiónak az udvarán.
0: Tényleg
1: az most már le van ponyvázva.
0: Igen.
2: Ezt és utána fölmosná a lépcsősort.
0: Ezt nem tudom, ki szerválta, azt sem tudom, és nem tudom, hogy ki hozta ide, azt egyáltalán nem tudom, de hogy itt nem csak, hogy térdig galamszarban gázolunk.
2: A guánóban.
0: Guánóban föl a stúdióba, de lenézünk, és azt látjuk, és ez olyan szomorú ez a látvány, hogy parlagon hever ez a kézzel épített tandem, most már legalább le van takarva, hogy ne rohadjon szét az esőbe, de ez méltatlan hozzánk. Úgyhogy tessék ezt innen eltakarítani, please, nem? Ezt mondod te is.
1: Hát, igen. De mi, hol, kinek kell? Tehát...
0: Egy szerelmes pár jöjjön ide és vigye el.
1: Nem, az volt a baj vele, hogy árverésre volt bocsátva, és a megállapított kiinduló ár.
0: Ja.
1: Az egy közepes Bianchinak az ára volt.
0: Jó. Akkor vidd vissza, légy szíves, és ajáld föl a civil rádiónak, vagy nem tudom. Nem?
1: Nem tudom. Nem tudom sajnos, hogy
2: de
1: hogy
2: csinálj már vele valamit. Jó?
0: Igen. Ne vizé, buslakodjon itt a duszogóba a biciklid.
1: Szomorú, de nagy, három személyes, nem?
0: Én már nem emlékszem, most levontak, azt hiszem, nem kettő,
2: a
0: nem?
2: Tandem három személyes. Aha.
1: Szerintem ez három személyes. De ez most mi, egy kis család, vagy egy pár, vagy egy hármas, apu, anyu, meg az unikorn is.
0: Marokkóban ez nem
1: lehet, hogy így kéne, lehet, hogy így kéne webrendelni, nem? Igen. Hogy korszerű lehet. Családmodellek számára.
0: Figyelj, Marokkóban egy ilyenre fölfér nagymama is, tehát ott mindenki hárman utazik egy kis robogón legalább. Szemben, keresztbe ülnek, 80-nal mennek. Ott nincsen sisak, ott nincsen kresztábla. Még sincs olyan sok baj.
1: Amikor apám nagy levegővel megvette élete első trabantját, akkor mondta dédanyám, hogy miért nem inkább egy oldalkocsis motort vettünk, abban elfér a két gyerek az oldalkocsiban.
0: Trabant Fesztivál. Na, ezért van neked
1: Trabant Fesztivál.
0: Ezért van neked ez a nosztalgiád.
1: Nem azért van, csak azért, mert éppen körbe épp jöttek ott a...
2: A felfúrt és feltuningolt Trabant.
0: Sose értettem, hogy mi az érzés, hogy ez 40 Trabantos körbe trabantozzák a Balcsit, néha megállnak egy szörpre, akkor dumálnak, hogy
1: Nézegetik egymás verdáját, és képzeld, voltak olyan trabantok, ahol ki volt nyitva a motorháztető, és álltak emberek csípőretett kézzel, és néztek bele.
2: Milyen jó megcsináltad. De,
1: hát van mit nézni, valahol ki volt krómozva még a, nem tudom, a henger, meg a nem, ilyen dolog.
0: De hogy milyen, henger?
1: Hát milyen?
2: Egy darab.
1: Hogy borzasztóan kevés dolog kell ahhoz, hogy menjen valami. Tehát ez a tanulság, hogy így belenéztem, és három dolog van benne. Gyakorlatilag tök üres az egész. Van egy szuper pici motor.
2: Igen. Aztán a váltó.
1: Igen.
2: És, okay. És valami elektronika. Ja,
1: és ugye még a benzintank is elfér elől a Trabantnak.
2: Hiszen ott van az 26 literes, különben a Trabantnak a benzintankja.
1: És még befér egy 26 literes tank a motorház tető alá.
2: Simán, minden ott van. Az egyszerűség és a precizitás.
1: Én is körbe...
0: NDK!
1: Mi is körbe jártuk, voltak fölpimpeltek, meg küldtem képet, az szép volt. Nekem egy fontos volt, gyerekkoromat visszahozom, beleszagoltam a Trabantokba.
2: És megérezted?
1: Meg.
2: Megtaláltad?
1: Nem a bu-bu-bu-bu-bu, azt is hangtam, de ugye a belső tér, ahogy a napfényben a műbőr elkezdi.
2: Ja, meg a kárpit és műanyagok
1: elkezdik kiadni.
2: Ezek a szagok.
0: A papundekli, amiből van a teste.
2: Hát ez egy csodálatos.
1: Szóval, igen. Hogy a Trabant belső szaga az visszajött, őrzi.
0: Én egyszer Nyíregyházáról jöttem föl stoppal.
2: Stoppoltál?
0: Trabant vett föl, elával hátul. Volt nálunk azt hiszem 300 tojás meg ilyenek, de mind van befelé. Viszont befelé pufogott kifelé. Úgyhogy mire felértünk, ez a full kóma, annyira rosszul lettünk. Jött be folyamatosan a pepepepepep. Jó kis trabantos történetek. A gyorsulásra kitűnő.
2: Igen, de ez nem szabad.
0: Nem szabad, hogy...
2: Hogy meggondolatlanak.
1: Hát mert ez elég könnyű.
0: Tessék?
1: Elég könnyű.
2: Hát iszonyú könnyű ez a préselt lemez kaszni, így aztán azzal lehetett robogni.
1: De utána másnap még azért láttunk random helyeken félreállt trabantokat. Amíg egyik segített a másiknak, és így nézték, de már nem a, ez nem a hiúság vására volt, hanem próbálták.
0: Ugye Trabanta nem lehetett vontatni.
2: Hát ezért volt rajta vonóhorog.
0: Volt.
2: Főleg a kombi változatokon, hiszen azzal lehetett vásározni és piacozni.
1: Persze rá kell rakni hátulra azt a kis kocsit, és abban lehet vinni mondjuk a káposztát.
2: Hát igen. Vagy a 300 tojást.
0: És nem szakad ki a papír hátra.
1: Hát tojást azért Trabant hátuljára nem kötnék.
2: Nem szakadt ki. Nekem volt egy osztálytársam, aki elsőként szerezte meg 17 éves korában a jogsit, és egyből egy Trabantot kapott családi örökségben. Uh-huh. Erre rátette a kezét, és akkor az volt a menőzés, hogy akkor vigyél el már minket egy körre. És a csávó az baromi jó volt, nagyon jól vezetett, és azt gondolta, hogy akkor ezt a tulajdonságet átülteti a gyakorlatba, és akkor mindenfelé ezzel mentünk, és ő meg így mindenféle szabályokat áthágva közlekedett, tehát, és kihozta a Verdából mindezt, amit tudott. Az derült ki, hogy nem borul fel például a Trabant. hiszen útfekvése kiváló.
0: Igen.
2: És itt a Margit hídon például ilyen verseny, legyorsultunk mindenkit, és a szigeti kanyarnál, ugye, ami egy kicsit élesebb kanyar, ott általában előzött ő, mert akkor be lehetett vágni, és az életed lepergett.
0: És nem volt biztonsági öv.
2: És nem elképesztő szempóval.
1: Ezt nem bántorítésként mondtuk.
2: Nem, ez egy ilyen elrettentő példaként.
1: Igen. Új hallgatóink kedvéért fölidézem, és a régiek kedvéért fölidézem, új hallgatói kedvéért. Elmondom, hogy a mi Trabantunknak a legkülönlegesebb utasa a szandavárai Tupi Lajos disznója volt, amit át kellett vinni terénybe. Akit betoltunk a csomagtartóba.
2: És hogy sikerült rávenni?
1: Hát ezt fogni kellett.
2: Be kellett emelni.
1: Aha.
2: És akkor
1: igen.
2: Megrodjant az egész nyilván.
1: Sivalkodott, mint a kirúgott megafonos. De ereje még volt, úgyhogy...
0: Ottok-boktok, nyíktok, sivalkodtok meg a...
1: Úgyhogy onnantól elromlott egy kicsit az árja, meg kellett szerelni, mert utána lifegett a csomagtartó.
2: Na jó, de a zárja olyan volt a Trabantnak, hogy ezt egy csavarhúzóval meg lehetett nyitni, meg bezárni.
1: De nem volt a disznónak csavarhúzó.
2: Igen, de nem volt épp tála.
1: Csak a konnektort. Annyira azért fölgyomta fejjel, hogy így kidugta a konnektort a résen.
0: De nem játszottátok el ezt, amit láthatok már akkor is amerikai filmekből, hogy beleted a mentő hozzá egy fejbelövővel. Ne dörömböljél, ne sivalkodjál, mert szétlövöm a fejedet.
2: Dezső.
0: És szép lassan rácsukta, és kussa, nem volt ilyen?
1: Nem.
0: Nem beszélt magyarul?
1: Hát be kellett volna tekerni a száját ilyen duct tape-pel, de akkor még nem volt.
0: Igen.
1: Nem volt elérhető opció
0: Magyarországon. És ugye beszélt, következik, de klasszikust idézek, Józsi, a kurva anyád.
1: Mi ez?
2: Moldova György.
0: Moldova György. Beszélő disznó?
2: Beszélő disznó.
0: A beszélő disznó. Így kezdődik.
2: Igen.
0: Megy a Józsi, azt megszólítják. Nem az van, hogy hello, Rafik, hanem pont a főnököt szólította meg a Józsi. Nem, a disznó.
2: A disznó.
0: A beszélő disznó.
2: Már ha valakinek ez mond valamit, hogy Moldova György.
0: Igen.
2: És az ő munkássága.
0: Igen. Hú, ahogy fedeztetik azokat.
1: Az egy szerteágazó munkásság.
2: Hát igen, most a H. Kovács történetei jutottak eszembe.
0: Nekem a 40 prédikátor.
1: Nekem is a 40 prédikátor, az hát, egyetlen az igazi
0: az
1: komoly.
0: A krémdől, az a csúcs.
1: És hogy abból nincsen még film, hogy itt
0: jó,
1: volt...
0: Jó, a Marcinak a Kádár tetszett a legjobban.
1: Itt volt 16...
2: Azt addig már nem terjedt a figyelmem.
1: 16 év Balogh püspökkel, és nem csináltak a 40 prédikátorból filmet, ezt nem intézte be. Nem?
0: Így van.
1: Akkor minek volt ott?
2: 16 tonna.
1: Azért, hogy izéket, pedofilokat fedezzen.
0: Minek küldtük oda? Minek ment oda?
1: Ezt is egy Bicsi nekem
2: ezt is meg nekünk kell kitalálni.
0: Tudom, az ő volt nagy oda bögyödben, mert ott lakott valahol ott a Lövőház utcában, láttam mindig zsoggikba. Nem?
1: Aha.
0: Igen.
2: Hát én is laktam a közelébe.
0: Igen?
2: Mármint, hogy az egyik munkahelye a Hold utcai református
0: az volt
2: német közösségnek a temploma, ahova ő rendszeresen járt.
0: Igen, ott voltak az éjszakai szertartások.
1: Uh-huh. De azt hallottam, hogy már azt mondta, hogy neki Dan lassan Brown lejár vezette. A szolgálat.
0: Micsoda?
1: Lejár a szolgálat lassan.
2: Hát most egy ilyen...
0: Lefőtt
2: a kávé. Zoltán.
1: Fázoltán.
2: Nem Fázoltán, igen.
0: De biztosan.
2: Nagy aláírásgyűjtés is folyik éppen azért, hogy a református egyház tisztuljon meg.
0: Hol kell aláírni? Én az vagyok, Refko.
2: Van egy ilyen online felület.
0: Jó,
2: nem tudom,
0: de mármint, hogy nem fogom aláírni, mert nem érzem magam illetékesnek, de nem esett jól, amikor így évtizedeken keresztül az volt, ezek a reformátusok, ezek, úristen, mi ezek a legrosszabbak. És értettem, hogy miért mondják. Értettem mindent. Értettem a Horthy szobrot a Szabadság téren. Értettem egy csomó mindent. És akkor az evangélikusok meg a jobb kanyarba hogy elhúztak progresszióból? És aztán a jezsuiták felébredtek, és ők is gyerünk.
2: És ők is belehúztak.
0: Gyerünk, madafaka, gyerünk már. I am the best, I am the winner.
1: Na jó, ugye? Evangélikusok azért...
0: Hát mindent visznek.
1: Most igen a történelmi egyházak közül.
0: Hát igen. De hát a krisnások már nagyon
2: toporognak,
0: akkor ők most mivel jöjjenek el, itt osszák a kaját ingyen már mióta.
2: Haré.
0: Ugye.
1: Túlvastagok azok a
0: könyvek. Titok buddhisták. Alapítsunk egy jó kis vallást. Majd alkalomattán. Én majd azt szeretném megkérdezni, hát szerintem erre ma már nincs idő, bár nem olyan mindent lehet röviden is, meg hosszan is, hogy úgy az ügynök aktákról, ami majd csak októberben nyílik ki, de ami igazán, igazán ide van írva nekem, az maga Soros György.
1: Na azt persze. Már régóta dédelgetem.
0: Nagyon dédelgetem ezt a tematikát.
3: Sziasztok, Lóri vagyok.
2: Ha már szevasz, is jó reggelt.
1: Lóri vagyok.
0: Igen.
3: Hello, szevasz, igen, Gangsta Zoli, de én nem az a Lóri vagyok.
0: Nem?
3: Vagyok B, Lóri B vagyok én is, de nem az a Lóri.
0: Nem a hegedűs Lóri?
3: Nem, még az sem.
2: Még az
3: de
2: sem.
3: Még hegedűs, se az ifjabb, se az idősebb. Aha, de ha már okay. A reformátusokról van szó, az egyik kedves tilos rádió műsorvezetőt parafrazálva, én azt tudom mondani, hogy Balogh püspök az éló bizonyíték arra, hogy nem létezik Isten, és a vallásosoktól elnézést kérek. A tilos vezető, rádió műsorvezető kollégátok azt Schmidt Pára mondja, én inkább Balogra mondanám. Na, a legjobbak.
1: Köszi, ciao. Szia.
0: Hát,
1: miért akarsz sorosozni? Annyit sorosoztunk már itt, hagyjuk már az öregembe.
0: Igazából? Igazándiból megbeszéltük a Sorost?
1: Nem. De hogy mi az, de ami mi érdekes
2: van, benne? Van apropója, és vagy csak úgy?
0: Te indítottad el a gondolatomat, mutatok Dávidra, András mutat Dávidra,
1: András Dávidra igen. Mutat.
0: Vissza a szavainknak az értelmét, és egyszer csak így bevillant, hogy, hogy a Soros az mikor lett a public enemy number van. Először a liberalizmus nézegettem, hogy lett a lipsizés az a lipsi, és hogy hányban indult el, és aztán meg a sorosozás, akkor ennek egy kicsit utána mentem, és elolvastam a...
1: Másik, másféle fajta válogatás volt.
0: Persze, abszolút
1: egy tulajdonnév volt benne, a Puskás,
0: igen.
1: Amit direkt kacsintva raktam ki.
0: Oké. Okay.
1: Mert ott, igen.
0: De ez közdevesült. Eszembe, nem érdekelt titeket a sorosozás, akkor nem sorosozunk.
1: Hát fölidézhetjük a történetét
0: igen.
1: Ennek, de azon én kívül megoldást, vagy új dolgot
0: én nem azt gondolom, hogy, hogy egy iszajatosan durva, méltatlan dolog történt az elmúlt 16-20 évben ezzel
1: kapcsolatban. Mert ez egy fontos ember volt a magyar demokrácia.
0: És én nem tudom, én szeretnék, meg szeretném követni a magyar nép nevében, amit ki kellett állnia.
1: Szia!
2: Jó reggelt!
4: Van mit megkövetni. Arról ismerszik meg az Isten, hogy van-e vagy nincsen, ez Jónás Tamás, illetőleg a legrövidebb definíciót szintén tőle, Isten 2. történet. Ciao.
1: Ciao.
0: Szia!
1: Illa az Isten, az fehér jó. A szakálla.
0: Jónás Tamás.
1: A nálatok zöld, nem?
0: Zöld az Isten.
2: És fehér
1: szóval,
2: a szakálla.
1: Szóval, András, bocsánatot kért a magyar nemzet nevében.
0: Így.
1: Soros Györgytől.
0: Igen.
1: Fontos gondolat, ugye? Hát a jó. Marci sokat köszönhet neki.
0: És semmit nem köszönhetek neki, de például igen. A Tilos Rádió, ez iszonyú volt,
1: amikor... Nehogy már egy ösztöndíjat sem volt életedben.
0: Nem. De akkor, amikor, amikor ugye volt. Az volt, hogy ki kell írni, hogy külföldről támogatott, nem tudom én, mi vagyunk, akkor a Tilos az büszkén kiírta. Nem emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy mi külföldről támogatott szervezet vagyunk, vagy Soros által támogatott szervezet vagyunk. Hirtelen most úgy emlékeztem, mert a Soroson gondolkoztam, hogy Soros által támogatott, és külföld. Én az nagyon jó érzéssel töltött el. Mert mindig azt gondoltam, hogy ez, tehát én ezt nem értettem, csak ahogy itt ez innen elindult, jött a két szakértő, spin doktor, zsidó ember, a Finkenstein és azt hiszem Birnbaum volt a másik, az 2019-ben elmondta, hogy hogyan történt mindez, hogy hogyan választottak ki egy személyt, mert megsztárgyasítani akarták ezt a gyűlöletet, amit elkezdenek itt felépíteni, hogy aztán utána szerteszen a széjjel kúrja az országunkat 16 éven keresztül, és akkor lett a Soros. És akkor...
2: De mindaz, amiről beszélték, az egy korábbi történethez a migrációs válsághoz kapcsolódik. Hát például, illetve vagyunk. Még igen, még korábbra kell visszamennünk.
0: 11-ben kezdték el.
2: Amikor az egészet kitalálják.
0: 11, igen. És aztán utána annyira bejött a cucc, hogy aztán utána ez elterjedt, mint a ragály, és több európai országban elindult a sorosozás, elment Moszkváig.
2: Tudod, ki sorosozik most?
0: Amerikába visz, gondolom a izé.
2: Nem, Dél-Amerikában, kolumbiai választásokon induló csávó,
0: aha.
2: Az például szintén ezt használja.
1: Nagyon nagy szükség van az úgynevezett nemzetközi zsidóra.
2: Igen. Hát az meg kell testesülni, de ugyanez volt 19. században is már.
0: Igen.
1: Egy ilyen német szilárdnak szerintem személyesen van.
2: És más hordozókon igen. Történt mindez, meg más csatornákon keresztül kürtölték ezeket.
0: Igen.
2: És de a képi ábrázolás az eléggé hasonló volt bizonyos szempontból.
0: Hát én nekem a vizualitása először, amikor ott a különböző országok, ahogy kiépült náluk a fasizmus, mentünk végig, és én addig, amíg ott nem láttam azt, hogy egy az egyben ez az ikonográfia, ezek az üzenetek, ezekkel a szövegekkel mentek,
2: mondom,
0: addig én azt állítottam itthon, hogy ez nem antiszemita kampány. Mert hogy én nem csak azért, mert hogy kik csinálták, hanem nem csak azért, hogy milyen jóba volt a NER az Izraellel, hanem azért, mert hogy nem ez volt az egyáltalán nem volt ilyen volt, azt rájöttem, hogy tévedtem, mert egyszerűen ugyanazt láttam viszont.
1: Persze.
2: Igen.
0: Igen.
1: Hát aki történész, azt
0: annak, aki szereti különben.
1: Igény van rá, persze.
0: Igen.
1: Hát majd aztán kell kasztingolni valami másikat, akit így föl lehet építeni, mert...
0: De hogy
1: Rócsildok.
0: És érted, megborította a fontot régen, meg egy kicsit a izét, a márkát, meg belekóstolt itt az OTP-be valamennyire, nem tudom, kicsit, az nem is olyan régen, mert ez nem tudom mit jelent, mert nem értek a pénzpiachoz sem, de hogy csinálta ezeket a dolgokat. Oké. Okay. De hogy mióta kezdte elő itt ezt a jótékonyságot? A 80-as évek eleje óta
2: gyakorlatilag. 84-85-től kezdődik az egész, aztán utána létrejön a Magyar Soros Alapítvány,
0: igen,
2: aminek szépen meg van írva a története, és pontosan lehet látni, meg pontosan lehet látni azokat adatokat, számokat, listákat, hogy milyen iskolatejprogram volt.
0: Iskolatej, kifélprogram a gyerekek.
1: Vigyed, kedvencem, amikor a Csurka írt egy parlamenti felszólalást, vagy cikket, Soros György tejet és halált oszt.
0: Igen.
1: Ez volt.
0: Igen.
1: És akkor, erre a hogy hívták a kisgazda névtribunust?
2: Tordján
1: József. Tordján József gyorsan kitiltotta az iskolatét az iskolákból, majd az állam megszervezte ugyanezt a programot az adófizetők pénzéből, és akkor a halál az elmaradt. Uh-huh. Borzasztó. De különben azért nem értem, hogy kinek mondjuk ezeket.
0: Nem tudom.
1: Itt, magunknak?
0: Igen.
1: Jó, akkor terápiás.
0: Már bocsátott az meg valaki Soros Györgytől, tényleg.
1: De kinek?
0: Horn Gyula bocsátott tudott kérni 56-ért. Kicsit megkésve, de azt tudta mondani, hogy itt van ez az ember, aki világ összes pénzét elköltötte az általa jónak tartott dolgokra, és abszolút érdemes beszélni arról, hogy egy meg nem szavazott ember és tényező az játszhat-e a politikában, országokban olyan szerepet, amilyet, és erről lehet árnyaltan beszélgetni. De amit kapott, hát érted, hogy disznóba perzselték a nevét, meg idáig
2: hát ez összes mindenfajta mocsokságra használták.
0: Hát a sorosozás, a soros katonák, soros úgy soros, amúgy soros.
2: Jó, hát mi is voltunk Soros Egyetem, meg mi is voltunk Soros Bérencek, meg mi is voltunk különböző, igen, a Soros Bérencekből aztán összeállt a lista is.
0: Az mit jelent, amikor Soros Bérenc vagy te, akkor te migránsokat akarsz befogadni, vagy
2: hát
0: pedig...
2: Hát volt egy olyan értelmezési tartomány is, meg volt olyan is, hogy akkor az ő kitartjai vagyunk. Tehát minket fizet,
0: a nyílt
2: meg mindenkit fizet, és ezért aztán az ő kottájából játsszuk az életünket, és mondjuk a magunkét, nyilvánvalóan önálló gondolatok és egyebek nélkül. Persze, ilyen is volt. Ez a listázás felidézése...
1: A lista mámora Umberto Eco.
2: A lista mámora Umberto Eco, egyik kedvenc könyvem az oktatásban is. A lista mámora elérte a magyar sajtónak azt az szegmensét, ami fontosnak tartotta ezt.
1: Egyszerűen senki kaptok hely.
2: Így van.
1: Ennyit szeretnék mondani hozzá.
2: Akkor is ezt gondoltam, csak az más volt akkor az optikája az egésznek. Amikor ott láttam a saját nevemet ezen, az nem volt jó.
0: Mit dolgoztunk azon, hogy fölkerülj a Marcikám?
1: De te
0: mit dolgoztunk azon?
2: Hát többféle szempontból. Hát.
1: Az eredeti soros listán, amit ezek a derék heti válaszosok hoztak le?
0: A derék heti válasz.
2: Hát mint Zeus.
0: Jó,
1: már kértek bocsánatot. Jó, András, kértek jó, bocsánatot.
0: És a mandineresek?
2: Még nem.
1: Halló.
2: Jó reggelt.
5: Sziasztok, Isten, hogy az iskola teljes része, hogy szólni csak annyit hozzá, hogy én pont akkor voltam ilyen átlős iskolás 5-es, 6-os, már lehet, hogy hosszabb ideig ment az iskola tej. Én azt hittem, hogy a Soros az a tej, hogy maga a faja. Mert hogy mondjuk, hogy jön a Soros.
0: Igen.
5: Fogalmam sem volt egy kicsoda. Uh-huh. A másik dolog, hogy nem az van, hogy még a Finkelstein előtt is, már betalálták a soros, tehát a 85-től kezdve már összekálták, ahol tudták, nem?
1: Hát a csurka.
5: Tehát, hogy...
2: Hát más minőségben, meg aha, más erőkkel.
5: Újra megtalálták.
2: Igen, hát a csurkának is megvoltak a sajtótermékei, meg a különböző felszólalási lehetőségei aztán, amivel ezt ő gyakorolta rendesen. De amiről szó volt az, hogy kormányzati policyra emelkedett ez, az egyel később következett be.
0: Hát meg ebben a nagyságban.
5: Egyébként most szerintem a Magyar Péter lehet, hogy nem beleférne egy elnézést, na, ami tök jól néz neki.
0: Szerinted miért mondjuk? Én ezt üzenem.
5: Csak nem tudom, hogy most nem tudom, hogy akik szavaztak, ez a soros, ez még mindig egy annyira durva ilyen gomb az emberekben.
0: De hát ez az, amiért... Itt
5: még korai az elnézés, de szerintem benne van.
0: Na, ugye, szerintem is.
5: A másik az, nem tudom, Zelenszkitől volt elnézés például?
0: Nem, de most meg a jövő héten. Németországban volt, és ott mondták, hogy menjél már az Zelenszkihez létsz, és mondta, hogy oké. Jövő hét elején valamikor oda megyek.
5: Na, szerintem akkor először egy ukrán elnézést, az is nem jól néz neki.
0: Igen, szerintem is.
5: A lelke sok embernek.
0: Igen.
5: Na jó van. Oké. Okay. Kiszálltam.
0: Én is. Cső.
2: Szevasz. Ez hosszú lista azért különben tényleg. Tehát, hogy, hát kitől kellene elnézést kérni, vagy bocsánatot kérni? Ez egy hosszú listára való helyzetnév, esemény. Igen. Van, ami ezt indokolná akár.
0: Igen.
2: Szóval
0: igen.
2: Hosszú az út.
0: És ebben igaza van a kedves betelefonáló hallgatónknak, hogy ha 3,3 millió embert jól megszondálnak, hogy hát a Sorosról mi a vélemény, akkor biztos nagyon sokan, hát azért álljon már meg a fáklyás mellett, és akkor megkezdik, hogy miért, és akkor, mert és akkor mondanák azt, amit hallottak. És
1: de mindig igazából mit hallottak már?
0: Hát
1: hogy
0: az,
1: akar szólni más?
0: Az, hogy tudunk, a nyílt társadalom nem keretében migránsizéket akarnak hozni, na ezt így egy-egyben meg lehet cáfolni. Hogy egyszer írt valamit, ami félreérthető volt, majd egy pár hónap múlva azt mondta, hogy félreérthető voltam, sorry. Azt lehet mondani, hogy karvaj, zsidó, pénz, oligarch, nem tudom, titkos hálózat, hogy hívták ezt? Nem tudom, valami...
1: Bilderberg.
0: Ez a, hogy ő a nagy magic mahinátor, wizard, aki ott irányítja, az irányítja a világot, a háttérhatalom. Tehát ez az összes kretésség.
2: Na jó, de ennek is, hogyha rádöbbentél a jádvásember, ennek is megvannak a történelmi előzményei, ami régen-régen a viclapokban, meg különböző akármilyen parlamenti interpellációkban szerepeltek, amikor még nem antiszemitizmus, hanem antijudaizmus volt inkább.
0: Igen.
2: És ugyanezek a patternek már akkor is felmerültek, igen, hogy van egy olyan világot behálózó háttérhatalom, és olyan ezek a szavak is, fogalmak is, meg megjelölések is, igen, már léteztek akkor, ezeket felmelegítették nagy részét, adaptálták, modernizálták, igen, technológiával frissítették, igen, és újra hasznosítják.
0: És most különben a szerintem ez most abszolút aktuális, itt tisztába tenni a fogalmakat, a Puskáson kívül lehet, hogy ezt is, mert most aztán az anti-izraelizmusnak óriási keletje van világszerte, mint olvassuk és tudjuk.
2: Hát van igény
0: rá, igen. És nagyon sokan rázzák a rácsot, és borzasztó dolgok történnek, meg hangzanak el.
1: Valamire rá lehessen kenni azt, hogy szarul érzik magunkat a bőrébe, meg hogy hülyék irányítják őket.
0: Igen.
1: Hergel, tetés.
0: Igen.
1: De én meghirdettem a kulturális háború végét, és a nemzetközi szinten,
0: igen,
1: tehát hogy ehhez mindenki csatlakozzon a saját eszközeivel, és akkor ennek, ha ez megvan, akkor a hergeltetés alul is hergeltetés vitorlájából kifogjuk a szelet.
0: Jó. De jó, de most nem tudsz ezzel jönni? Ez nem. A tegyük tisztába, és kérjünk elnézést.
1: Ez az én hibám.
0: Nem?
1: Biztos. Jó. Vagy nem tudom.
0: Mert különben Izraelnél nagyobb kritikus, a Sorosnál kevés van, és amit
1: hát
0: megtudtam...
1: Hát figyelj, most telekiabáljuk a buborékunkat ezzel.
0: Meg ez mit jelent?
1: Saját buborékunkat telekiabáljuk azzal, hogy Soros az egy normális ember.
0: Dávidkám, oké. Okay. Azt például biztos nem tudtad, hogy egy kis bolygó is el van nevezve róla.
2: Ennyire ilyen van. Mélységben utána jártál?
0: Hát ez a Wikipedia első bekezdés, vagy a harmadik.
2: Megvette?
0: Kérlek szépen. Igen, mert érdekel.
2: Megvette ezt?
0: Hogy húzta meg a holokausztól.
1: Így lesz galaktikus az összeesküvés.
0: Kicsit utána mentem, igen. 3652 a neve a kis bolygónak.
1: Hop, hop, hop, az mit jelent a kabbalában?
0: Az mit jelent, aha, a kabbalában?
2: És visszafelé olvasva. És a számok összege mit ad ki?
0: Hm? Kis bolygó. Na? A kis soros bolygó. Azt hittem, ez a nagy bolygó a Soros. Na, ennyit erről. Ezt nem, elmondtam.
2: Jó, ezért ezt a témát már szintén nem fogjuk kivesézni, amit bedobtam tegnap.
1: Jövő héten? Kitől kérünk bocsánatot jövő
0: mohácsot?
1: Héten?
0: Nekünk mohács kell.
2: Nem csak a mohácsot, hanem előtt egy évfordulós dolog, hogy 86-ban volt a mexikói vereség, a 6-0-ás Irapautói.
0: Irapautó.
2: A Szovjetunió 6-0-ra elpicsázta a magyar válogatót.
0: Magyar az, akinek fáj az.
2: És akkor ezzel kapcsolatban eszembe jutott az a többször használt ottlik idézet is, ami neki 1926-ban a mohácsi csata 400. évfordulójának ünnepségein kapcsán merült fel. Hogy milyen furcsa is ez a nemzet, ami nem a...
0: Schnell, belenyomjuk egy ügyben, még egy 8 percünk, vagy pedig...
2: Hát, na jó, szerintem ezt nem schnellezni érdemes. Mondjuk ennyiben már egy kicsit beszéltünk egy pár héttel ezelőtti vendégünkkel, Jakab Györggyel, a Honderő és Homború szerzőjével, aki szintén használta ezt az idézetet, illetve magát a jelenséget nézte, hogy, hogy a vereségeinknek az ünneplése az miért nagyobb és számosabb az emlékezett politikában is, meg a napi gyakorlatokban is.
1: Filmivel tanáldottától kell ezt hozzáfűzni. Ugye a Russzó is, amikor levelezésben állt a lengyel intelligenciával, és a folyamatos kérdés volt a nemzetépítés, és hogy meg annak a megszüntetése, meg újraépítése, akkor azt javasolta, hogy nagy ünnepeket kell csinálni. Nagy győzelmekhez, ha az nincs, akkor nagy vereségekhez. És ebben azt lengyelek kapva kaptak az alkalmon. Úgyhogy ez egy ilyen kelet-európai nyomorúságban az oroszok és törökök, és nem tudom, akik árnyékában, labancok árnyékában, ez egy általános tanács, és ezt már a Russzó is.
2: De ezzel foglalkozhatunk, igen, ezt a Russzó is megfogalmazta, igen, ez tök jó. De ezzel foglalkozhatunk, és hiszen idén van az 500. évfordulója a mohácsi csatának.
1: De mit akarunk a mohács? Tehát mit üzen mohács? Na, mert nekem semmit, az ég egyet a világon.
2: Hát az a helyzet, meg az, a, ami így a köznyelve is beszűrődik, aznak van már valami tartalma, nekünk megjelentése. Igen.
1: Figyelj, TikTokon nem megy már.
2: Hát majd generálunk egy kis forgalmat.
0: Kovár buborékunknak beszélünk TikTokon. Miről dumáljunk, édesem?
1: Ja, ezt most nem leoltottam. Csak azt mondom, hogy szerintem a mohács gondolata nem foglalkoztatja az embereket.
0: Ez így van.
1: Nem fog megmozgatni senkit. Ha az NK-ban kiírnának egy ideglenes kollégiumot, hogy szülessenek jó művek mohácsról, mert fel kell dolgoznunk a traumát, akkor így nekem nem trauma a mohács. Az embereknek azért trauma. Mindenkinek, aki átvegy a határon, a Trianon. Na, annak a földolgozásával érdemes.
2: De én meg azzal fogok akkor érvelni, hogy a kettő meg összefügg.
1: Na.
2: Tehát nem most, a hátra levő 6 percben nem fogok emellett érvelni, mert szerintem ez sokkal kiterjedtebb téma, hogy a Trianonnak a gyászolása mind a mai napig, az nem független a mohácsi alapélménytől.
0: Ugye, igen.
2: Mert ez egy átörökített trauma.
1: Azt gond, tényleg?
2: Abszolút. Na. Abszolút.
1: De neked emlékszem, amikor édesapád beszélt mohácsról?
2: Hát édesapám, nekem mohács kell.
1: Azt mondta, hogy...
2: Mi minden veszett mohácsnál, fiam? Nem is tudod te azt.
0: De aztán jöttek gyorsan a törökök, és de pontosan utána az meg már beszéltünk.
2: Jó, de az meg... az
0: török gyerek megvágta.
2: És az meg azért egy fontos kapcsolat, mármint, hogy egy ilyen kapocs a kettő között, mert hogy a szabadság élményt azt nem lehetett megtapasztalni. Igen. Ugye?
0: Ugye.
2: Szóval, nem is egyből 1526-ban, hanem 1541-ben jöttek be leginkább a törökök, és akkor foglalták el azokat a stratégiai helyszíneket. Igen.
1: Nem való ez nekünk. Megtapasztaltuk a
2: Rázod le, mint mandineres az építő kritikát.
1: Megtapasztaltuk a szabadságot az elmúlt 30 évben, aztán mit kezdtünk vele? Aki megkapta a tejhatalmat, elkezdett üvöltözni, hogy támadnak, rabbá akarnak tenni, szuverenitás, védelem, meg ilyesmi. Pont ezekre mentek. Jó, pedig kapizsgálom.
2: Nagyon jó, jókat mondasz, te is, igen.
1: Na, és a hallgatók. Tronfaj, szia.
2: Kár.
6: Hello, Snati vagyok.
2: Szevasz.
6: Pedig szerintem mohácssal kapcsolatban azért nem árt helyre tenni jó pár dolgot ugye a fejekbe.
0: Igen, buszajárás ilyenek.
6: Odaért volna szapolyai, akkor történt-e volna valami fordulás az egészben válasz.
2: Ez igazi történeti kérdés, hogy mi lett volna, ha...
6: Igen, szóval, de hogy ezeket is körbejárják most egyébként elég jól ilyen szempontból is, és elég sok téveszme van azért így az átlag magyar ember fejében Mohácsak.
0: Jövő héten kimossuk a izét, jó?
6: Ja.
0: A fejeket, jó? Marci segítség.
2: A Mohácsi fejeket.
0: Igen, a Mohácsi fejeket.
1: Ácsi.
2: Ácsi bácsi.
1: A bácsi nem Mohácsi.
2: Nem Mohácsi.
0: Figyelj, sem ott jön, az egy busó. Azt a 700 át.
2: Jaj, de jó.
0: Na, mondjuk kultúrát, azt menjünk.
1: Miért?
0: El.
1: Maraton, kultúra. Semmi más nincsen, menjetek a maratonra.
0: Jó, menjetek
2: lesz a maratonra. Lesz kultúra is, lesz ott gasztronómia is.
0: A minapunkon például idősebbek is elkezdhetik.
2: Egy kicsi mozgás mindenkinek
0: kell. Európa kiadó, és csak neked kislány lesz a headliner.
2: Na?
0: Na?
2: Tudunk ennél még vonzóbbat ajánlani?
0: Olyan ez már, mint egy menekült tábor.
1: Igen.
0: Mindenki itt van, aki nem elé.
1: Szevasz.
0: Tessék.
2: Szervusz.
7: Halló.
0: Halló.
7: Szevasztok. Szeretnénk megkérdezni, esőben állván egy hónapja körülbelül ott valakik azon gondolkoztak szemben a parlamenti épülettel, hogy vajon az 56-os golyók megmaradnak-e az oszlopok falában? Hogy tudni lehet-e vélni valamit erről.
1: De miért szednék le?
2: De miért merül ez fel?
7: Többen kíváncsiak erre, hogyha majd lebontják ott a paravánokat, hajon ott maradtak-e a golyók. Sose lehet tudni. Ezt valójában valaki tudja, hogy mi történik a golyókkal a falban.
0: Talán. Ott kéne, hogy maradjanak.
1: Hát megkérdezzük.
7: Ugye?
0: Igen.
2: A műemlékvédelmet megkérdezzük.
7: Jó, csak ezt akarnánk, hogyha valaki esetleg egy másik műsorban nem tudjuk, hogy... Na, sokakat érdekel, ott áldogáltak esernyővel emberek az esőben, megálltam, hogy mit néznek, és erről beszélgettek. Idősebbek voltak, láthatóan ruházatuk alapján nem itt élnek Magyarországon, de magyarul szépen beszéltek.
0: Ilyen fontosak azok a golyónyomok. Bécsben vannak olyan helyek, ahol így ki van hagyva a falban egy darab, és csak a golyók.
2: Berlinben is van.
0: Csak a golyók vannak ott. Köszönjük szépen a felvetést, intézkedünk.
7: Jó, hello, szevasztok.
1: Hello.
2: Szervusz.
0: Kinek mit intézzünk még el? Jó időt?
1: Hát itt az udvarban vannak golyónyomok.
0: Ingyenesen.
2: Például, hogyha ott van, igen, mindenki megnézi először a saját bérháza falát.
1: Kinek az alkotása az?
2: Mely?
0: Kinek a papnél?
1: A golyónyomok. Ugye a golyónyomok, azok
2: igen.
1: Rekonstruált golyónyomok is.
2: Nyilván, és
1: pozitívak, tehát
2: igen, nem csak nyomok, hanem bucskók. Benne van benne a golyó.
1: Az egy szobor.
2: Hát az egy mű. Igen.
0: Műtárgy.
2: Hát meg kell ezt nyilvánvaló

0: Nem, nincs.
1: Információnk nincs, csak tippünk van, csak úgy mindenkit szerintem.
0: Föl kéne állványozni, és akkor belemenni egy ilyen csípesszel is.
2: Ja, mert én beszéltem nemrég két fazondon, akik a környékén laktak 56-ban, és hát ugye ők is mesélték, hogy ott elég nagy lövöldözés volt, de hát a várbeli kitöréskor is arra ismertek esetleg egységek, ki tudja.
3: Hát igen, de itt furcsák ezek a golyónyomok, mert hogy elben innen, tehát kintről nem lehet belőni, körülbelül ebből a házból.
2: Hát ez, nem, az egyértelmű,
3: kellett
2: az
3: lőni, ahol most állunk.
2: Hogy a tilos házának a földszintjéről, a bejárati folyosóról lőttek fölfelé arra az emeletes házra. Látszik a becsapódásokon, hogy lentről fölfelé haladtak a lövedékek.
3: Ápoló, ha te mondod.
2: Hát menj oda és nézd meg.
3: Jó, oké. Okay.
1: Most is azt nézzük.
0: Aki igen. Nem hiszi, járjon utána.
3: Na.
2: Na, ez jó végszó. Ciao.
3: Köszi, hello.
1: Szervusz.
0: Azt majd megmondjuk, mi a jó végszó.
3: Én azért mondok gyorsan egy filmet, mert tényleg nagyon jó.
1: Mondják
3: pedig ettől. Magyarországon készült. Az a cím, álljál már.
1: Dokumentumfilm?
3: Nem, képzeld el, egy most moziban látható film. Úristen, milyen hosszú, sok-sok jegyzetem.
1: Úristen. És friss, most jött ki ez a film, vagy mi?
3: Igen.
1: Akkor jó.
3: Igen, ügynökakták, nem, vezetőszár megvolt. Úristen, mondjuk a Ki vagyok az a címe, mondjuk, és kínai. Itt élő kínaiakról szól, félig kínaiul van, kicsit magyarul. Egy itt élő kínai fickó rendezte, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szerintem, meghökkentő, hogy ezt így meg lehet csinálni. Ráadásul nem dokumentarista, miközben nem én vagyok ez a címe, Zhang Ge rendezte, és melegen ajánlom. Ha esetleg megnézitek, majd tudok nektek esetleg ebben segíteni, akkor esetleg majd beszélhetünk
1: akár erről. Akár még beszélhetünk is róla.
3: Esetleg mi van?
1: Esetleg mi a jelenményünk?
3: A kínaiak szempontjából.
1: Jó, hát én a mexikói 6-0-val indultam ki, mint az is egy magyar dráma és tragédiaként vonult be. Na mindegy, majd erre visszatérünk.
3: Péntektől Dürer, aki magyar és jó fej velünk tart, gyertek, odaadjatok pénzt, köszönjük szépen a viszonthallásra, a viszonlátásra.
1: A viszonlátásra. Szervusztok.
0: Na jó, azt talán meg tudom jövő hétre, hogy ki csinálta azt a művet, a golyónyomokat. Na jó, van, császtok én is, akkor hellóztok, hello.

0: 2026. június 11-én csütörtökön a Punk Reggae és a Bringa napon a Royal Fixi Klub is a Tilosban fog járni. Gyertek, forgassátok meg a golfsprintet 500 méteren, és akkor mindenki boldog lesz, úgyis, mint ti, mint mi, illetve a Tilos Rádió, hiszen a versenyen való részvétellel mindenki a Tilos Rádió éves működését támogatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3. Adás van!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.

Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. A Tilos nem először vesz részt a versenyen. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a

0: részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
1: A Parmai Egyetem kutatói a Current Biology folyóiratban kimutatták, hogy a magzatok már az anyamében képesek összehangolni ásításaikat az anyjukkal. Olvasható a National Geographicban. A vizsgálatban 38, harmadik trimeszterben lévő várandós nő vett részt, aki ásító embereket és semleges arckifejezéseket ábrázoló videókat néztek. Az anyák arcát rögzítették, a magzatok mozgását ultrahanggal figyelték. Azon anyák közül, akik ásítottak, 18 esetben a magzat is ásítani kezdett nem sokkal később. Minél többet ásított az anya, annál sűrűbb volt a jelenség. Az ásítás már a terhesség 11. hetétől megjelenhet magzatoknál, de eddig nem volt tisztázott, hogy ez spontán, vagy az anya hatására történik-e. Giulia Diadamo és kollégái szerint az eredmények arra utalnak, hogy az ásítás ragályossága mélyen gyökerezik az emberi fejlődésben. A kutatásnak korlátai vannak. Kevés részvevővel dolgoztak, és csak a terhesség szűk időszakát vizsgálták.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Olé, olé, olé, olé, szervusztok, hallgatók, és szervusz, Lilla.
2: Ezt tavaly vettük fel, ezt a műsort.
3: Most ismétlés.
1: Igen, tehát bizonyára hallottatok róla, hogy hamarosan kezdődik, és szerintem az egész műsor mostantól egy programajánló lesz, a Tilos Maraton sorozat, és ennek keretében a mi adásunk is erről fog szólni. Lilla is azért a vendégünk, hogy a maratonról beszélgessünk. Mi is a legjobb maratonod, Lilla?
3: Fú, hát a legjobb...
2: Időben kell mondani, nem az érzéseket.
3: Igen, ezen gondolkodtam, hogy milyen szempontból közelítsem meg. Hát ugye sajnos nincs olyan maratonom, mint amennyi a mi műsoridőnk, tehát ilyen kétórás, illetve
1: két órán
3: belüli maratonom nincsen, viszont már majdnem lett, és mennyivel maradtam le róla, Szabi?
1: Egy másodperccel, de a kerekítés miatt.
3: Igen, igen, de nem a két órásról azért annyira jól nem tudok futni, hanem ugye a három órás maratont nem tudtam ugye 2 óra 59 valamennyire lehozni, tehát nekem tulajdonképpen a legjobb maratoni időm az egy debreceni országos bajnokságon született, és 3 óra 01, tehát 1 másodperc.
1: Ez így, Csabi, neked
3: de én ezt így akartam.
1: Persze. Meg hát erre még más is emlékezni
3: fog.
2: A hallgató gyerekek nem tudják azt, hogy a maraton futás, tehát onnan indult az egész, hogy mennyi időt futják le a maratont, hogyha most nekünk van egy 2 órás műsorunk, ami a maratonról fog szólni, akkor így mondhatjuk, hogy nagyjából hol tartunk a maratonba, és kiderült, hogy ez a két futóműsor vezető társam, akivel most itt viccelődünk a maratonon, hát ők bőven 3 alatt, lehet, hogy bele kéne nyúlni a következő műsorba, csak hogy reális legyen ez az egész, és így 3 óra meglegyen, de a hallgató gyerekeket is megkérdezhetjük, hogy volt, aki 2 körül futott, talán 3-4. Én nem mertem mondani, hogy én egészségügyire így nem vállalnám.
1: Hát azt tudom mondani, Csabi, hogy most mindhárman itt a stúdióban olyanok vagyunk, akik 3 órán túl teljesítettük.
3: Pontosan.
1: Vagy nem teljesítettük 3 órán belül.
3: Ez is egy közös pontunk, igen. És van még egy pár például.
2: A fogaink.
1: Van fogunk.
3: Még. Igen, hát ilyen fogas kérdések.
2: Igen, mert először arra gondoltam, hogy tényleg a saját fogamra fogok gyűjteni, mert egy fogbeültetés már olyan drága, mint régen egy trabant volt. Aztán utána mondták, hogy a tőfog az már egy lada, meg
1: Várjatok, ez egy maraton műsor.
2: De azon gondolkoztam, hogy mi az a maraton, és miért az?
1: Hogy az ilyen történeteket, főleg az ilyen nagyon személyes történeteket, szerintem nem mondjuk el ingyen.
3: Jó!
2: Ja igen, okay. Innentől várjuk okay. A támogatásaitokat.
1: És akkor azt mondom, hogy szervusztok, Tóth Szabolcs Ferenc vagyok, a méltán népszerű Tilos Rádió műsor készítője, és elmondom nektek, hogy hogyan kapcsolatos az én fogkezelésem Afrikával, de ehhez kérek szépen egy felajánlást a Tilos Rádió, illetve a Tilos Kulturális Alapítvány javára, 2153773, és akkor nézzük sorban.
2: A telefonszámunk, küldjétek a pénzt.
1: Igen, itt.
3: Én egyszer majdnem felhívtam egy bankszámlaszámot, majd ezt is elmesélem.
2: De a Revolutnál lehet telefonszámra küldeni pénzt, azóta az egy fontos.
1: Na és akkor nézzük, egyébként gyanítom, hogy a maratont elég sokan ismerik, képzeljétek el, hogy most volt reggel, találkozom egy barátommal, amikor kint voltunk Ruandában, akkor föltettem a
3: Most még reggel Ruandában voltál?
1: Igen, KFT Afrika című dalát, de előtte akartam egy ilyen kis nem tudom, promóciót csinálni, és lefényképeztem azt, amikor a Faustin felírta Kinyar Vanda átiratban az Afrika dalnak a szövegét, és az volt a kérdésem, hogy ki tudja megmondani, hogy mi az az a magyar dal, aminek ott van a szövege, és azonnal tudták valamiért. Én azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb lesz, de hát fene tudja, hogy mit képzeltem ott Kabarondóban. És a nyeremény az egy ilyen edényhalátét volt, amit fűből csinálnak, körülbelül ilyen 4-6 órai munkával elképesztő aprólékosan ott az anyák.
3: Milyen fűből?
1: Azt nem tudom pontosan, de értem a kérdést.
3: Azért tart olyan sokáig.
1: Addig fűvezgetnek. És az a barátom, aki megnyerte, aki elsőként kitalálta, hogy melyik dalról van szó, ő ma vitte el, és mondta, hogy mennyire mágikus volt, mert pont akkor égett el az edény alá tétjük, és akkor nyert egy újat, ráadásul egy még egzotikusabbat.
3: De várj egy picit, tehát fűből készült edényalátét, amire ráteszel tulajdonképpen egy forró edényt, és igen, akkor eléghet az edényalátét.
1: Nem, ez nem ég el.
3: Ja?
1: Ez nem ég el, tehát hogy ez úgy van, hogy ez elméletileg elviseli, de az előzőt valami miatt, az előző edényalátétet elégették. De hogy ez még csak a bevezető volt, mert képzeljétek el, hogy miközben beszélgetünk, kérdezte, hogy mikor leszünk a maratonon, mert hogy akkor ő jön ki. Tehát, hogy ilyen, uh-huh, ilyen spontán az emberek tudják, hogy mi az, hogy maraton, és nem értik félre úgy, mint az elején félreértettük.
2: Csinálunk kint műsort, főzni fogunk? Esetleg DJ-zünk?
1: Ne. Valami? Hát mi vasárnap fogunk főzni a gyermeknapon, Lillával, Beda Szabival, és hogy akkor erre is szeretnénk 2.15.37.73 hallgatókat búzítani, hogy gyertek ki és segítsetek nekünk főzni.
3: És az is fizetős, tehát hogy nem. Neked kell fizetni azért, hogy főzhess.
1: Jó, igen, az nem rossz, de amúgy a család és gyereknap az pont ingyenes, tehát oda úgy tudsz jönni dolgozni, hogy azért nem kell sokat fizetned. És a menü az meg saksuka lesz, vagyis ilyen egzotikus lecsó, és hozzá pedig extra adományért ruandai reggelit lehet kérni, úgyhogy ez, hát olyan egy körül kezdjük el majd főzni, és szerintem olyan kettő, fél három körül elkezdhetjük majd kiszolgálni az embereket. Ez lesz akkor a futókaland főzése. Ja, szombaton leszünk kint, szombaton pultozunk.
3: Így van, szombaton meg pultozunk. Bizony.
1: Aki úgy, akar
3: ott
1: látni.
3: Ott is lehet találkozni velünk.
1: Egy csinos maratoni futólányt.
3: Igen, meg egy csinos maratoni futófiút. De nem a sörös pultnál pultozunk.
1: Nem, a tilos adománypultban leszünk.
3: Igen.
1: És ott megpróbáljuk elvenni tőletek a csít, meg átadni azt, amit nekünk sikerül magunkkal vinni.
2: Tehát a maraton az egy adománygyűjtés a Tilos Rádió javára, ahol a műsorkészítők is részt vesznek az adományok begyűjtésében, illetve személyes csíjükkel próbálják ezt a pénzmágiát a Tilos pénztárcájába tenni. Ugye?
3: Igen.
1: Erről van szó. Tehát az, hogy a Tilos az pillanatnyilag csak a ti adományatokból és különböző pályázatokból tartja fenn magát.
3: Igen, és ugye ezt tőlem is szokták kérdezni, hogy jött az, hogy én ugye a futókaland műsorba Szabiékkal műsorvezetőként ott lehetek, és hogy akkor ez nekem a főállásom.
2: Na hogy? Mondd csak el, hogy ez hogy volt. Én nem tudom például.
3: Elmesélem neked, az úgy volt, hogy én...
2: Régen volt már?
3: Hát egy 3 éve kezdtük szerintem. Lassan most már 3. éve. És ez úgy jött, hogy én 2020-ban csatlakoztam a Sashegyi Gepárdok futócsapathoz, és nagyon vicces volt, mert mint nem az, ami történt, hanem hogy csatlakoztam, hogy akkor én szeretnék ebbe a futócsapatba elkezdeni futni, mert mint előtte is futottam, ez most
2: még
3: nagyon...
2: Még ráérünk, mondd csak nyugodtan, tehát igen, pont a lényeg,
3: tehát, hogy 10 éve kezdtem el futni. Na jó, visszatérve a gepárdokhoz.
2: De nem, ne. 10 éve kezdtél el futni, miért kezdtél el futni? Én sose kezdenék el futni. Te miért kezdtél el futni?
3: Ezen nagyon sokat gondolkodtam, ebben
2: vagy
3: van...
2: Vagy úgy, mint a Forrest Gump, hogy egyszer csak elkezdtél futni?
3: Kb. Amúgy igen, tehát nagyon rátapintottál a lényegre.
2: Mindannyiótok egyik őse Forrest.
3: Igen, mert ugye a Tóth Szabi is valahogy így kezdett el, emlékszem, hogy még mesélte, hogy ide-oda mászkált, meg nem ért oda időbe, és nem akart taxit fizetni, és akkor inkább odaszaladt mindenhova, és farmergatyába futogatott, meg ilyeneket csinálta a Tóth Szabi. És valahogy én is így kezdtem, hogy például a munkahelyemről, amikor mentem haza, leszálltam a Stefánia úton, és akkor nem tudom, már annyira haza akartam érni, hogy mondom, akkor én így hazakocogok, és akkor néha volt, hogy így, hát igazából így pisilnem is kellett, és akkor hamarabb hazaértem. És akkor rájöttem, hogy hát én így szeretek így kocogni, de hát, hogy ugye munkából, akkor még irodába jártam, és magas sarkú cipő volt, tehát, hogy akkor nem volt mindig annyira kényelmes. És akkor az a lényeg, hogy így néha így csináltam ilyeneket, hogy valahova mentem, és akkor így kocogtam, hogy így gyereknek is ilyen voltam, hogy mindig kérdezték, hogy De hát te most miért szaladsz ennyire, meg hova rohansz? De hát mondom, én nem szaladok, hát én így megyek. Tehát valószínű, hogy van bennem egy ilyen magas energiaszint, amin így működöm, és akkor aztán ebből jött az, hogy egyik, nem is tudom, 2016 év elején, tavaszán valahogy így gondoltam egyet, hogy mit kezdjek otthon magammal, már kitakarítottam, megfőztem már, nem volt semmi a tévében, tök szép idő volt, közel lakom a Városligethez, hát mondom, akkor én így kimegyek így kocogni. És akkor így futogattam ott a Városligetbe, aztán akkor így gondoltam, hogy kimegyek a Margit-szigetre is futogatni, aztán gondoltam, hogy majd akkor a Margit-szigetről ugye akkor hazamegyek, de nem jött a troli, és akkor a Margit-szigetről hazakocogtam a Városligetbe, és akkor valahogy így rájöttem, hogy ja, hogy akkor így nem kell jegyet vennem a BKV-ra, hogy még spórolok is, tehát egy ilyen sztorik voltak, és akkor az akkori munkahelyemen támogatták ugye azt, hogy az ember mondjuk futóversenyen induljon, és akkor kaptam én is egy ilyen céges nevezést akkor Vivi Csittának a 10 kilométeres távján indultam, és akkor 56 perc alatt lefutottam, kiraktam a Facebook posztot, kaptam rá egy csomó lájkot, és így mondom, hát hiába rakok ilyen vicces képeket, meg cicás képeket, hát egyik se kapott 168 lájkot, de a futás meg igen. Hát mondom, akkor még rakok ki. És akkor így elkezdtem futni, meg lájkokat gyűjteni.
2: Na, ez akkor lájkvadász vagy.
3: Nem, azért ez egy kicsit ilyen viccesen, de hogy így benyomtak egy gombot, és akkor ez így elindult, hogy akkor így növeltem a távot, hogy akkor már még futok egy olyan versenyen, ahol akkor mondjuk pont akkor volt az EU-s futás, az akkor 12 kilométer volt, és akkor valahogy rájöttem, hogy hát én tudok többet is futni végül is, és akkor jött a félmaraton, és akkor összejött a 30 kilométer, meg közben csatlakoztam ugye közösségi futásokhoz. Nagyon szeretek önkénteskedni, jótékonykodni, és akkor ugye futottam egy olyan futócsapattal, akik hajléktalanoknak segítenek, szendvicseket osztanak mai napig, vasárnap reggel 7:30 körül találkoznak a Jászai téren a Meki előtt, nem tudom, szabad-e mondani, hogy Meki majd kisipoljuk, és akkor ott otthon elkészítik a szendvicseket, a teát, kávét, és akkor utána mennek, és akkor segítenek ugye az utcán élőknek, de van, hogy gyógyszert szereznek nekik, de volt, hogy lakást sikerült szerezni, tehát ilyen sztorik vannak, és akkor ezzel a futócsapattal én minden vasárnap mentem futni, és akkor futottunk, vagy kocogtunk, kiosztottunk egy szendvicset, futottunk tovább, és akkor így megismertem embereket, hívtak még ide-oda a versenyekre, aztán csatlakoztam még más közösségi csapatokhoz is, futócsapatokhoz.
2: Na várjál, de nem úgy van, hogy futás közben nem dumáltak?
3: Dehogy nem, sőt. Hát a Bedaszavival például ezen szoktunk így nevetni magunkba, hogy elindulunk mondjuk a Szabival futni, és akkor elkezdünk ugye beszélgetni, és akkor ugye így gyorsulgatunk közben, mert valahogy én olvastam erről egyébként, hogy a futás, meg az agy, tehát a beszéd, meg a futás valahogy össze van így kapcsolódva, és akkor én mondom a Szabinak, hogy de ne fussunk már olyan gyorsan, hát túl gyors a tempó, jó. És akkor beszélgetünk tovább, akkor ő mondja, hogy jaj, kicsit lassítsunk, nem kell olyan gyorsan futni, jó. És akkor már még 3:40-ben futunk, és akkor ugye közben sztorizgatunk, és akkor mondjuk, és akkor elmegyünk Szentendrére, elnyalunk egy fagyit, aztán hazajövünk, és akkor közben így megdumáljuk az életet. Volt olyan verseny, félmaraton, tavaly össze emlékszem, hogy Szabihoz oda csapódtam, és akkor tulajdonképpen az egész félmaraton így dumálva végig futottuk. De hogy így észre
2: vettük. Ilyen van. Mert én a Szabitól a másik végletet hallom, hogy csak ő beszél, ő tanítja, istápolja, honalányul a különböző futóknak.
3: De hát ők rövidebb távokat futnak, ott az inkább ugye sprint, ezek meg ugye hosszabb
1: távok. Nem, ez a,
3: távok.
1: Most a Csabi szerintem a hosszabb távokra gondol, tehát hogy ott az van, hogy amikor nagy különbség van a két futó között, akkor az egyiknek sokkal könnyebb beszélni.
3: Persze,
1: tehát az, amikor ti ketten beszélgettek be, de Szabival az arról szól, hogy nagyon hasonló a könnyű tempótok.
3: Igen. Meg az nekem egy jó visszajelzés, hogyha mondjuk én a Szabival tudok így futni, és tudunk közül beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogy jó, akkor én már úgy kezdek jó formában lenni. Most nyilván ez a vicces része, de hogyha mondjuk van egy, nem tudom, 24 órás futóverseny, vagy mondjuk egy 100 kilométeres, akkor ott nyilván nem fogja az ember végig dumálni, hogyha ugye jó tempót akar futni, meg ugye jó eredményt akar elérni, ott is lehet beszélgetni a pályán, de nyilván, hogyha mondjuk te egy olyan eredményt szeretnél elérni, ami tehát, hogy mondjam, egy jobb eredményt, akkor nem biztos, hogy végig tudod beszélgetni. De akkor így visszatérve a Gepárdokhoz, hogy amikor 2020-ba csatlakoztam, akkor egy közös edzésünk volt, és utána bejött a Covid. Tehát, hogy akkor ugye sajnálatos módon nem futhattunk nagyon csapatba, akkor egyéni futások voltak, nyilván azért picit finomodtak már a Covid szabályok, akkor megint el tudtunk menni közösen futni, és akkor én a Gepárdoknál ismertem meg tulajdonképpen a Tóth Szabit. Beda Szabit már akkor ismertem, mert ugye versenyeken mi találkoztunk a Beda Szabival, és akkor valahogy mi így hárman, így elég jól így egymásra találtunk, ilyen személyiségbe, hangulatba, ötletekbe, és akkor kitaláltuk, hogy a Gepárdos Facebook oldalt kicsit így tuningoljuk fel, legyenek posztok, meg a Gepárdos weboldalra is, ugye írjunk posztokat, meg mutassuk be a fotókat, mindenkinek volt profilfotója, meg mellette ilyen kis szövegek, amiket én írtam velük, ilyen kvázi ilyen kis interjúkat, mint szakmabeli vagy munkahelyi ártalom, és akkor beszélgettem velük, vagy kiküldtem a kérdéseket, és akkor lett ilyen kis bemutatkozó, és akkor az a lényeg, hogy valahogy jött ez a Szabinak, a Tóth Szabinak az ötlete, hogy már régóta itt van a Tilosban, hogy nincsen a Tilosban sportos, életmódos műsor, hát csináljunk. És akkor ebből lett ugye a futókaland, mert gyorsan ki kellett találni egy nevet a műsornak, és hát én így agyaltam, és az összes kreativitásomat latba véve kitaláltam, hogy akkor legyen a műsornak a címe Futókaland. Miért is ne?
2: És neked mi a polgár? Már mondtad, hogy...
3: Azt hittem, hogy milyen futókalandjaim voltak.
2: Nem, mert elejtetted azt, hogy azért írsz Facebook posztot, mert hogy a polgári
3: foglalkozás... Interjúk. Aha, igen. Én nagyon érdekes ez a sztori is. Messziről indulok innen is, mert én szociális területen végeztem, szocmunkásként. És aztán jött egy ilyen pálya módosítás az életembe, de egyébként valószínűleg emiatt is szeretek annyit így önkénteskedni, meg ilyen jótékonysági dolgokban részt venni, mert ez a szociális érzékenységem az azóta is megmaradt. De én elkezdtem foglalkozni ilyen HR területen, lettem HR asszisztens, aztán szép lassan beletanultam a HR-nek is az egyik speciális területébe, a toborzás kiválasztásba, és hát lassan már olyan 20 éve én ezzel foglalkozom, hogy embereket keresek meg.
1: Boba Fett.
2: Fejvadász.
3: Hát kvázi, olyan is voltam, igen, és most jelenleg egy informatikai cégnél dolgozom, és akkor ugye a feladatainkra, a projektjeinkre keresek meg
2: szerencsére
3: embereket.
2: Szerencsére mi sosem keresünk informatikust.
1: De várjátok, még nagyon-nagyon szeretném elmondani, hogy milyen ajándékokkal készültem a hallgatóknak, hogyha adományoztok 215-37-73, ugye be van kapcsolva a telefonunk, Csabi.
2: Hogyne lenne.
1: Szuper. Tehát az egyik, hogy minél nagyobb összeget ajánlatok föl, annál durvább Ig Nobel díjast és a magának a díjazott kutatásnak a leírását fogom elmondani. Az Ig Nobel az egy olyan tudományos hát megítélési rendszer, hogy mik azok a kutatások, amik elsőre nagyon agyamentek, esetleg másodikra és harmadikra is, de egyébként van köztük olyan, amelyik elsőre agyament, és aztán kiderül, hogy tényleg használható maga a kutatás. Egy olyat mondok, ami nincs benne ebben a listában, amit most elhoztam, hogy például valaki bebizonyította, hogy mi a zuhany függöny zuhanyzás közbeni beszippantódásának a fizikai törvénye.
3: Az arról hallottam, ugye? És az nagyon de, érdekes.
1: Ennél sokkal eszementebbeket, tehát úgy, hogy három fajtát hoztam, hát a teljesen eszement nagyobb összegért, közepes összegért egy átlagos eszement, és vannak ilyen kedves kutatások, amik nem annyira eszementek. Ne felejtsétek el, hogy ti is ajánlhattok föl pénzt, és kaphattok kutatást.
3: Ez nagyon jó. Felajánlani majd tárgyakat, amiket már meg lehet vásárolni.
2: De hogy menet közben megérkezett műsorunk negyedik vendége, hiszen a mai műsor itt a harmadik utasban a maratonnal kapcsolatos adomány felajánlása Tilos Rádió számára, és aki itt van velünk, DJ Suefo, aki szintén nagyon régóta Tilos Rádiós. Lehet tudni, hogy mióta vagy Tilos Rádiós?
4: Sziasztok! Hát igazából most egy jubileum lesz, mert hogy 25 év.
3: Aztán.
2: Elég komoly.
4: Június valami.
2: Így van, egy kis ujjas tapsot itt.
1: Tündértaps.
2: És aki nem ismerne téged, mikor van a műsorod, meg amúgy honnan lehet rólad tudni?
4: Hát alapvetően holnap jöttem volna, tehát holnap csütörtökön délután a műsorom.
3: Kis időutazás.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek. Nem tudom, mit lehet.
2: Hát, hogy kezdted el? Miért kezdted el? Te ugye DJ vagy ezek szerint, ez a lemezjátszós srác.
4: Ezek szerint igen.
2: Igen?
4: Gomnyomogatós is. Potméter pöcögtető.
2: Igen, és amiket hoztál nekünk, az az, hogy van egy lemezkiadótok, és akkor ti adtok ki lemezeket, amit mondjuk itt például adományért cserébe a Tilos Rádiót támogatni lehet megnyerni, megvenni.
4: Szerintem ezt beszéljük meg majd.
2: Lassabban? Jó. Igen. Kezdjük veled.
4: Hát hoztam lemezeket valóban, egyrészt a tombolára leginkább.
2: Igen, mert a maratonon, ami kettő nap múlva kezdődik el a Dürer kertben, a Tilos Maraton, ott minden este fő programja lesz a tombola húzás. Aki nem tudná, az az, hogy vásároltok egy tombola egyet, és akkor amikor a tombola húzáson odálltak, és hogyha bemondják a számát annak a tombola jegynek, akkor oda mentek, és átveszitek azt a bizonyos nyereményt. Amiből egyet, kettőt Suefo is hozott, amit ott lehet majd átvenni. Nem itt,
4: akár lehet majd ilyen is, hogy itt, ezt kéne majd megbeszélni, de a lényeg, hogy a tombolára hoztam több mindent, új kiadványokat, kicsit régebbieket is, de leginkább újakat, tehát így...
2: És milyen kiadó ez, amivel foglalkozol?
4: Ez a Mana Mana Records, ugyanúgy, mint ahogy a műsorunk is Mana Mana, ezek ilyen egybefüggő dolgok.
2: Csak a saját számaitokat játszátok a műsorban?
4: Nem. Hát is egy érdekes műsorfolyam lenne, de sőt, meg is lehetne csinálni, mert már van elég sok kiadvány, de azért alapvetően nem. Inkább keveset a sajátból. Aha. A kiadó egyébként teljes eklektikában utazik, akinek ez még egy újdonság lenne. Tehát a downtempo, dub, ambient, elektronika, hip-hop, funk-tól az alternatív rockig.
2: Aha, alternatív rock. Az van még?
4: Hát ilyen újra kiadásokat csinálunk leginkább, tehát mondjuk a másfél lemez.
2: Másfél együttes.
1: Másfél együttes. Másfél.
4: Az összes
2: az lemez. Nekem még alter volt, igen.
4: Hát igen, az is egy ilyen fúziózzenekar, attól függ, honnan nézzük, hogy mi, éppen milyen stílus.
1: Meg én tegnap voltam itt szemben a Manyiban, a méltán híres és legalább 15 éves Banán Köztársaság zenekar koncertjén, azt én simán alteroknak mondanám.
2: Valaki szeretne felajánlani valamit valahová. Halló? Halló, Kar. Szia, Alex, mondd.
5: Nem szeretném megakasztani a beszélgetést, de beidőzitek egy 10 000-est a következő lehetőségre, hogy meséljetek erről a kutatásról.
1: Ah, egy 10 000 év!
3: Azt hittem, hogy futók alatt köszönjük szépen!
1: 10 000-ért olyan Ig Nobelt kapsz, hogy ketté áll a fülünk.
2: Majd akkor megkérjük Suefot, hogy ajánljon be egy számot innen a Spotiról. Szabi, te pedig készülj fel, légy szíves.
1: Én fel vagyok készülve.
2: Akkor ameddig mondod, addig légy szíves, hát, válasszuk meg kérni.
1: Akkor jön egy 10 000-es kutatás. 2020-ban egy Stephen Raber és munkatársai végeztek egy kutatást, a Journal of Experimental Biology közölte 2015-ben, és 2020-ban kapta ez az Ig Nobel-díjat. A kutatók azt csinálták, hogy egy kínai aligátort helyeztek héliumban dúsított levegőjű környezetbe. A cél az volt, hogy hát megvizsgálják, hogy hogyan változik az aligátor hangképzése. Hát kicsit furán hangzik ugye a maga kísérlet. mert hogy ugye arra asszociálunk, hogy a hírium az hogyan változtatja meg az emberi hangot, viszont érdekes módon az állati kommunikáció evolúcióját kutatták ők, tehát kiderült például, hogy az aligátorok hangképzésének fizikai mechanizmusa nagyon hasonló más gerincesek hangképzési mechanizmusához. Tehát ez egy 2020-as Ig Nobel-díj, egy 2015-ös Journal of Experimental Biology-ban jelent meg a héliumot belélegző aligátorról.
3: Az igen.
1: Köszönjük szépen az adományt.
2: Ez volt a 10 000 forintos.
1: Ennél,
2: tehát, hogy
1: ennél aki... sokkal durvábbak vannak.
2: Mondjuk a 11 000-et valaki felajánl, akkor lehetne egy még durvábbat kapni. És hova kell ezt felajánlni, ezt te tudod?
1: Hát az, ha a tilos oldalon van, bankszámlaszámod lehet küldeni, itt pusztán az van, hogy felajánlod, és mi meg természetesen elhiszük, hogy egy becsületes ember vagy, és a felajánlásod
2: hát,
1: az 12 be fog érkezni.
2: Aki beér ide a Margit kőútra.
1: De, tényleg igazad van. Aki 12-ig beér ide, most mutatom nektek hangban, ez egy bambusztok,
3: nagyon
1: és
3: szép,
1: benne egy kínai teáskészlet.
2: Igen, mi ezt fogjuk csinálni, és ezt ki fogjuk sorsolni, amit összeteázunk.
1: Nem fogjátok kisorsolni az én utazókészletemet, mert a következő maratonra is ezt fogom használni.
2: De hát akkor mi lesz itt a dili?
1: Hát az lesz a dili, hogy tegnap érkezett Tajvanról gaba tea. A gabáról nem tudom, hallottatok-e, az egy ilyen gamma aminovajsav, egy neurotranszmitter, egy olyan gátló, amitől tudunk létezni, mert egyébként szétszednének az idegpályánkban rohangáló.
3: Vannak olyan szerek, amik ezt szétszedik, ezt a gabát.
1: Igen, na, ez egy ilyen cucc.
3: Nem biztos, hogy annyira jó.
1: Ez egy ilyen cucc, ami egy kicsit a hat a gabára. Ez egy ilyen neurotranszmitter tának hívják, és majd meg fogjátok látni, hogy még ilyen egyszerű környezetben is, hogy itt csinálok nektek teát, hogy hogyan hat majd a tudatotokra.
2: Jaj, de kíváncsi vagyok. Egyáltalán van-e tudatom? Vagy?
1: És ezt azért mondom, mert hogy itt van ez a készlet, és hogyha valaki bejön, és személyesen hoz be valamilyen adományt a Tilos Rádiónak, akkor ki megkóstolhatja a frissen, csak neki idézőjelbe készített gaba teát, ami mondom, tegnap érkezett Tajvanról, tehát hogy annyira friss, hogy még nem beszél
2: van,
1: magyarul.
2: Hogy keresse ott a helyi éjjel-nappaliba ezt a teát? Mi a neve?
1: Gaba.
2: Így oda megy, jó napot, egy gabát kérek. És...
1: Várjál, most nem vettem elő a teát, hanem amikor visszatérünk, akkor pontosan megmondom, hogy milyen teából készült, mert kínai neve van.
3: Itt van, és rajta van.
1: Rajta van. Csincsien.
2: Csincsien.
1: Az magának a teának a fajtája, amiből csinálták ezt a neurotranszmitter.
2: De hogy ezt még felfelütötték gabával, vagy ez a csinsén, ez magától?
1: Arra jöttek rá, hogy ez a típusú ulong tea elkészítési mód, az nagyon furán hat az emberi neurotranszmitterre, legalább olyan furán, mint mondjuk a nílusi krokodilra a hérium belélegzés.
3: Akkor ez ilyen ajahuasca-szerű részélet?
1: Ki fog derülni?
2: Mekkora röpülés lesz.
3: Szóval majd én is mesztelenül fogok szaladgálni ott a
2: plafon. Na, a ahogy szoktunk.
3: De csak 20 000-ért.
2: Ez a mai maratonos felajánlós műsor, hiszen 2 nap múlva kezdődik a maraton, de már ezen a héten is várjuk az adományaitokat, vagy az adománytárgyaitokat, amiket a maraton, hogy is hívják a...
1: Maraton? Nem tudom,
2: amit kisorsolják.
3: Tombola!
2: Na, és a tombolára most bekészített Suefo nekünk egy Molyogi című dolgot. Mesélj Molyogiról, és hogy ezt is meg lehet nyerni majd a maraton tomboláján.
4: Gaba gaba hey. Na szóval a Molyogi egy 2 fős dream pop zenekar. Nagyon tudom őket ajánlani.
2: Magyar?
4: Hát felvidékiek, de itt élnek most meg Budapesten.
2: Hívhatjuk magyaroknak.
4: Magyarok, abszolút. És 2 éve adtuk ki a lemezüket, egyelőre különösebb visszhangja nem volt, viszont nagyon jó zene, mindenkinek tudom ajánlani, főleg ezekben a reggeli órákban, amikor én még egyébként otthon tartózkodnék.
2: De kedves, hogy eljött, és nagyon köszönjük szépen, hogy ez is színesített. Ugye a műsorunkat, mint a maraton adománygyűjtésünket, úgyhogy jöjjön a Molyogi Együttestől a Hideg Barlang című igazi reggeli nóta. Ez a 3. utas, és utána majd nem sokára vissza is jövünk, és folytatjuk. Remélem a gabateának a hatása alatt már azt, hogy mi még több pénzt begyűjtsünk, nem? Tehát ez a cél a mai nap.
1: Ne beszéljél, játsszál. DJ Zél. Még nem.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tehát így is van ez a szemléletmagazin. Már sokan kérdezték tőlem, hogy kinek mi a szemlélete ezzel kapcsolatban, tehát hogy minek a szemlélete ez. A mai szemléletünk az, hogy adományt gyűjtünk a Tilos Rádiónak, hogy még működhessen, és még ilyen szabados hangvételű zenéket és szövegeket tudjunk a kedves hallgatóknak eljuttatni.
2: Erről szól a maraton, hát most már nagyon sok éve. Nem tudom, hogy egész pontosan mikor kezdődött, de még egy dolgot szeretnék mondani, mert gondolkoztam mindig, hogy maratonnál mivel lehet buzdítani a hallgatókat. Az első hallgatói adomány, ami beérkezett, az nagyon jó volt, az az Ig Nobel, egyébként 30 Ig Nobel díjjal készültem, tehát nyugodtan lehet még telefonálni és felkínálni adományt, hogy eszement ilyen tudományos kutatásról halljatok. A második az ugye az volt, hogy lehet gabateát inni. Most arra várunk még, hogy egy kicsit lehűljön a víz, mert az itteni vízforraló az nem pontos, és olyan kb. 85 fokos vízzel érdemes ezt a gabaulong teát forrázni, de hát ez közismeret, tehát hogy nem is tudom, hogy miért mondom ezt nektek.
3: És ez hány fokos a vízforraló?
2: Hát 100 fokra forral, és aha, akkor most egy kicsit engedem, hogy hűljön.
1: Nézd ki a tetejét, úgy hamarabb hűljön.
2: És a harmadik, ez nagyon jó ötlet, Csabi, a harmadik pedig azt gondoltam, hogyha egyben érkezik mondjuk 50 ezer forint adomány, akkor félig, ha egyben érkezik 100 ezer forint felajánlás, akkor teljesen nőnek öltözöm, és hétvégén elindulok az Aldi női futógálán nőnek öltözve.
1: Ez nagyon
2: és
1: jó.
2: Erről lesz majd akkor végre fényképes bizonyíték, régi álmunk ez mindnyájunknak, hogy én az Aldi női futógálán induljak nőként.
1: Az nőnek öltözve, jó?
3: Én is megpróbálok nőnek öltözve, mert be vagyok nevezve, igen, és itt patináltam, hogy
2: vagy?
3: Igen.
2: Hát Lillát együtt futhatunk.
3: Igen, és akkor én de akkor én meg beöltözök fiúnak.
2: Nem, akkor nem indulhatsz. Ott azok nők indulhatnak. Ezért nem indulhatok jó. Én, amíg nem öltözöm nőnek.
3: Jó, akkor én is nőnek öltözöm.
2: Nagyon jó. Ez így legyen.
3: De én is 50 ezerért.
1: Szóval, hogy Suefo barátunk azért érkezett, mert a maraton tombolájára hozott felajánlásokat, de sikerült épp elkapnom, mielőtt leadta volna, és mondtam, hogy esetleg egy élő műsorba is meglicitáltathatnánk, illetve felajánlhatnánk adományozóink számára a következő termékeket. Mert ugye te lemezeket, fizikai hordozókat hoztál magaddal, ugye?
4: MP3-akat is hoztam, de igazából igen, fizikai, tehát így, amit a kezedben fogsz, az a Secret Man-nek a
1: Secret Man dupla lemez, és az összes nagy száma rajta van, például a Billy, vagy a Mélypont, vagy a Légy különös, és még egy csomó olyan szám, amit már ismernek az emberek, vagy nem.
4: Tehát egy leginkább dupla lemez. Az első lemezét ismerik CD formátumban, gondolom a legtöbb ember, de volt egy második CD is, és akkor ez a vinil, ez pedig abból a kettő CD-ből a legjobb számokat tartalmazza.
1: És miért gondolta a kiadód, vagy te, hogy ezt ki kéne adni?
4: Nem tudom, nekem már régóta ott volt a fejemben egyébként, de most az így több irányból összeállt. Igazából a DJ Piri, a kapiros barátunknak volt ez a nagy ötlete, és ő rakott bele pénzt is. Tehát azért itt volt egy ilyen anyagi...
1: Rá is van írva, hogy ő a Stróman ennek a lemeznek, ugye?
4: Piros a Stróman, köszönjük neki innen is.
1: No Orbán 2026, azért ez egy elég jól sikerült üzenet. Sikeres, beérkezett.
4: Bevált, nem lettünk betiltva, úgyhogy igazából ez még a választás előtt jött ki, úgyhogy tök jó, hogy rajta van.
3: És 10 000 forintért elárulod, hogy mi az, hogy Secret Man, mert én először, amikor nem láttam leírva, most előttem a lemezborító, azt hittem, hogy titkos férfi, tehát a secret
4: man, több írás módja volt.
3: Beteg, patkány, ember, mert ugye secret.
1: Volt olyan is, igen.
4: De alapvetően nem így volt írva, hanem tényleg secretként, és akkor még a belgában ő volt a titkos ember, amennyire nekem megvannak az emlékeim erről.
3: Értem.
4: Valami ilyesmi.
3: Értem. És hogyha gyorsan mondjuk, akkor ez Catman lesz.
2: A Miki annyira zavarban volt a színpadi szereplésről, hogy például volt egy Pepsi ilyen tehetségkutató, és amikor a belga a színpadra ment, akkor a Miki egy nagy hűtős dobozba sétált ki a színpadra, tehát abban így kicsoszogott, és érdekes módon, amikor az ő része volt...
3: Hűtőnek öltözve?
2: Hát, hogy ne lehessen őt látni. És amikor az ő része következett, akkor a technikus nem kapcsolta be a mikrofonját, hiszen nem tudta, hogy mi az a doboz, és hogy miért császkál erre-arra a színpadon. Ezért a többiek improzták le az ő szövegét.
3: És akkor ilyen hűtőszál hangokat hallottak, hogy...
2: hogy ez volt a Mikinek a még nem annyira érzem jól magamat a színpadon időszaka, és ebből jött az a becenév, a Secret Man, mint hogy titkos ember.
4: De ez neki csak ilyen mikrofonpara volt, vagy mehet egyébként nem ez színpadon volt, meg korábban is, mint zenész.
2: Igen, de nem úgy, hogy mondjuk énekelnie kellett.
4: Tehát akkor a mikrofon idéztél.
2: Igen, ez meg a saját hangnak a megnyilvánulása. De szerintem majd ő tud erről bővebben beszélni, hiszen nagyon meghaladta egy idő múlva ezt a dolgot. És
1: már szólóban lép fel.
2: És ez az átírás, a beteg patkány ember, ez pedig abból született, ha jól emlékszem, a Bayer Zsolt volt, aki egy dal kapcsán mondta, hogy félreértette ezt a nevet, hogy ez beteg patkány ember, és akkor a Miki nagyon ráugrott, hogy ez milyen jó, akkor legyen a titkos tagból legyen egy beteg patkány.
4: Ez melyen South Parki magasság.
3: Ez abszolút, egyébként abszolút. Igen.
4: Ez... Medvedész november mellé.
1: Akkor, hogyha van kedvetek így a teázás előtt, ameddig a tea elkészül, vagyis már elkészült, és ameddig kiöntöd és megáldasz bennünket, addig...
2: Hát mutatom akkor nektek, hogy milyen a teaöntés hangja.
4: Hát nagyon visszafogott ez a gaba.
1: Semmi.
2: Igen, hát nem lehetett hallani, és még ráadásul arról van szó, hogy ez a tej ébresztése.
1: És akkor ezt még le kell önteni még egyszer. Na jó, akkor addig hallgassuk meg Secret Man-től az I Heal Love című számot. Ennek van magyar címe, mert én nem angolos vagyok.
4: I Heal Love. Hát itt a teázással összefügg biztos az a heal.
1: Heal, aha, jó.
4: De
1: akkor ezt a lemezt lehet
4: megmondani. Azt akarom erről még elmondani, erről a számról, hogy ugye a lemez a két Secret Man CD-ből készült. Ez a szám viszont ez egy mostani tök új felvétel.
1: De semmi nincs rajta, csak ezen a lemezen.
4: Igen.
1: Őrület. Egy igazi ritkaság magnósoknak, akkor készítsék a felvételgombot, és indul.

0: Tehát aki azt várt, hogy énekelni fog a Secret Man, nem. Ebben a számban nem fog énekelni a Secret Man. Ebben csak nem kell kavalozik, meg dorombol. De szép, szép volt.
1: Szerintem ez fújara.
0: Fújara
1: volt, nem kaval. No, hát akkor, hölgyeim és uraim, a élőadásban el fogjuk fogyasztani ezt a 2026-os Gaba első öntetet. Egészségetekre. Egészség. És akkor megnézzük, hogy milyen hatással egészség lesz a tudatunkra. Egészség.
0: Szerintem, hogy 3 öntetig meg se álljunk.
2: Jó íze van egyébként.
0: A lágy sültök valahol benne van.
1: Lágy a sültök. Nagyon szép, Csabi.
2: Igen, köszönöm. Meg ahogy így a nap
0: valami narancsos talán.
2: Te a leveleket, és a szél elfújta a te a levelek könnyét bele a poharunkba.
0: Kérek még belőle.
1: Lesz, majd várj a Csabi.
2: Na, úgy szeretnék akkor ilyeneket irogatni, ilyen boros
1: címkékre. Most írtam,
2: nem de majd...
0: Ja, okay. Hogyha ilyen közvetlenben igen vagyunk, Szabi, sokan kérdezik, hogy hol lehet téged szitározni, hallani.
1: Hát én még nagyon zavarban vagyok ettől a világtól itt Magyarországon, úgyhogy először a...
0: Eddig is abban voltál, ez nem kifogás.
2: Azért mentetek el.
1: Úgy van, hogy a tanítványom is nagyon kérik, hogy minél hamarabb induljon be ez a dolog. Lássuk meg, hogy mi lesz ebből. Egyelőre semmi biztosat nem tudok, semmi nincsen lekötve.
0: Az undergroundba vonultál. Te, hát, aki egy élharcosa voltál a hazai szitárosdinak, most komolyan.
1: Hát annyi, hogy a Vaza nagyon szeretné, hogyha a Babel Soundon játszanék bármilyen formációban, de én még nem tudom, hogy ott szeretnék. Ott mi nagyon sokat találkoztunk a Babel Soundon.
3: Igen, igen, egyébként, és most nem tudom, hogy hallottad ezt az infót, hogy Babel beköltözött Pestre is, tehát a kertem szórakozó hely, az most már Babel kertem.
0: Azt ezen a nyáron. Mindenit.
2: Ja, hát akkor az a nagy posztert, mert én láttam, arra szoktam igen. futni, és most arra éppen is, egy ilyen, és láttam a nagy posztert.
3: Épp egy olasz hét van, tehát ilyen olasz világzenei, tehát mindenféle cuccok vannak, úgyhogy ott is szerintem el tudné szitározgatni biztos.
1: Az olasz héten.
3: Igen. Ez a legjobb kombináció.
2: Egy olasz.
3: Manamanet, igazán szitározhatnád most mennyi idő után.
1: Hát figyelj, csak szólni kell, tehát magamtól nem jut eszembe, hogy bármit lejátszak azon túl, amit szeretnék lejátszani.
0: Úgy, na jó, de nem mondtad el, hogy mi volt az az ok, ami miatt téged nem hallhatnak azok, akik hallani szeretnének.
1: Most szitározni?
0: Igen.
1: Hát most volt egyébként egy olyan a Tilos Maraton kapcsán, hogy van-e kedven fellépni a Transglobal Underground-dal, akiknek amúgy van egy állandó szitárosuk, meg korábban volt közös koncert, és azt mondtam a szervezőnek, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Én most nem tudom, hogy mennyi idő lesz, amíg színpadra tudok állni. Egyelőre nagyon jól el vagyok. Már egy ideje azt gondolom,
0: de
1: hogy...
0: De hogyha
2: egy hűtő jelmezbe állnál a színpadra,
1: és kivágjuk másik kedvesen.
0: Na de hát csak de van valami oka, eddig nem okozott problémát színpadra állva.
1: De egy ideje igen. Tehát amióta ennyire túl elektronizkalizálódott a világ, meg
0: a
1: ennyire furcsa...
0: Meg
1: igen, és
3: azt kell mondani a Transgobán ennek, hogy vegyenek vissza, és most már akusztikusba kell tolni.
1: Pontosan ezt éreztem meg, hogy én leginkább úgy szeretek játszani, hogy mondjuk beülünk egy szobába, és ott 10 embernek zenélek. Tehát a hallgatóknak azt tudom mondani, hogy esetleg egy zsíros adományért fejébe elhívtok magatokhoz, nem nekem kell adni az adományt, köszönöm szépen, hanem a Tilos Rádiónak, és akkor ott főzök, szitározok nektek örömmel. Lássuk meg, hogy mennyi ez az adomány, mert akkor annak megfelelően állapítom meg, hogy mi lenne a menü, meg milyen hosszan játszom. De ne felejtsétek el, hogy még van 29 Ig Nobel-díj, amiről szeretnénk nektek mesélni.
0: Van az a 10.000 forint,
1: igen. És közben megjött a második leöntés.
2: Hú, én már itt érzem, ahogy így a neurotranszmittereim így beleborzonganak ebbe a finom, belegabajodnak gabába. A gabasz.
1: És ugye, hát, hogy nem tudom, drága hallgatók, láttak-e ilyet, hogy azért ez úgy néz ki, mindig ez az ilyen nagyon kifinomult teázás, mint hogyha egy ilyen Barbie készletből innánk.
2: Igen, ilyen nagyon kis picike kis
0: de ilyet nem lehet Pesten kapni, ezt a gabateát?
1: De, ez is egy budapesti teázóból van. Csak most érkezett meg, Tarváról.
0: Idei gabatea.
1: Idei
2: születelésű gabatea.
0: Nagyon jó. Az a narancsos íz egyre jobban előjön nekem.
1: Uh-huh.
0: De hogy mit kell érezni ilyenkor?
1: Hát szerintem nincs ilyen, hogy majd megmondjuk, hanem hogy kire milyen hatással van. Hát honnan tudom, hogy a te idegrendszered milyen állapotban van.
0: De nem az van, hogy neked valamiért vitték ezt a dolgot? Tehát, hogy van valamit kell.
1: Én valamiért vettem ezt a dolgot, mert tegnap kipróbáltam, és volt egy ilyen nagyon szomorú állapotom, és ez a gabatel volt, ami abból így kimozdított. Tehát, ez a miről szól az élet? Aha, nem tudom, ismétek ezt a kérdést.
3: Tehát akkor este tudok menni koncertre, nem lesz baj.
1: Persze, abszolút. Sőt, vidámabban mész koncertre egyértelműen.
3: Akkor Cabaret Voltaire lesz, úgyhogy biztos nagyon vidám.
1: Cabaret Voltaire?
0: Hát, ma lesz, igen. Először és utoljára. Ja nem, volt már Cabaret Voltaire?
3: Hát még nem volt, de valószínűleg...
0: Hát akkor először és utoljára.
3: Sokszor nem jönnek, hát nem tudom.
0: Akkor játszunk be egy Cabaret Voltaire számot?
1: Hány évesek?
3: Hát 50 éves a zenekar.
1: Igen, azért kérdezem, hogy hány lehet ez.
3: 70-80.
1: És ez a Dürerben lesz? Mm-hmm. Programajánlót hallottatok. Ja, szóval igen. Figyeljetek, tehát pénteken kezdődik egy ilyen, hogy warm nap, aztán szombaton pszichedelikus nap, és vasárnap lesz az általam korábban említett család és gyermek nap, amin főzünk Lillával, meg a futókaland reményeim szerint hallgatóival, meg ott Beda Szabi is.
2: Szabival, igen.
1: És ott lesz. Még egyszer mondom, a saját receptünket tudom, vagy a saját menünket tudom. Saksuka lesz, vagyis egzotikus lecsó, és külön adományért még ruandai reggeli. Ezt már kérdezték, hogy de pontosan mi az majd? Gyere el, megkóstolod, és rájössz.
3: Szabó, nem hoztál most egy kicsit?
1: Nem hoztam. Hétfőn egyébként az lesz érdekes a világzenei napban, mert ott 10:30-tól Transglobal Underground lesz. És képzeljétek el, hogy a Transglobal az, amikor megtudta, hogy miről is szól ez az egész rendezvénysorozat, akkor egy olyan összeget mondott, mint felépti díj, amire még én is azt mondtam, hogy ez menő.
0: Kedves.
1: Igen.
0: Remélem az összes fellépő a maratonon így tett, és akik eljönnek játszani, azok felajánlják a fellépti díjukat a Tilos Rádió működésére, akik ugye elhívják őket kedvességből erre a maratonra. No. De ha más nem, a hallgatók és a nézők, akik oda befizetnek, fogják támogatni ezt a rádiókát.
1: Csabi, nem akarsz tőlem venni egy olcsóbb Ig Nobel-díjat?
0: De nagyon szívesen vennék

0: Újabb kiadványunk egyébként Fedora and the World Stylers.
1: És van egy tilos című szám, én most vettem.
0: Igen, az egy himnusz.
1: Egy himnusz!
2: És azt meg lehet hallgatni?
1: Hát akkor most ezt meghallgatjuk.
3: Erre ígyunk.
1: A World Stylers együttes tilos című számának bemutatója itt a harmadik utason, és majd a maratonon is.
0: Gaba Gaba Hé.
1: Igen.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És az első Tilos szám itt 2026-ban. Én a Tilosról szóló számot szinte minden évben hallottam. Idén ez volt az első.
2: Csaba, kell. Jól figyeltél a szövegére? Nem csak Tilos a szám volt, hanem azt is mondták benne, hogy Gaba, Gaba. Gaba.
1: Aha. Azt, hogy ignóbel, azt nem mondták.
2: Eljött eszembe, hogy akkor megcsinom a negyedik leöntést, és hát a szívemet összetörtétek, drága hallgatók, hogy senki nem hajlandó fizetni azért a történetért, hogy Afrika hogy kapcsolódik össze a fogammal. Ami annyira személyes, hogy tényleg csak pénzért vagyok hajlandó elmondani.
1: Na jó, egy ignóbelt mondj el. Mondjuk azt, hogy adtam egy 14 ezer forintos neked.
2: Nem. Figyelj, annyit biztos, hogy nem az, de egy ezresért elmondom neked, hogy 2005-ben kapott ignóbelt díjat egy folyadékdinamikai kísérletért, illetve kísérlet sorozatért Viktor Benno Mayer-Rotchkov és Joseph Gall, amit a Polar Biology folyóiratban jelentettek meg korábban 2003-ban. Ott azt vizsgálták, hogy milyen erővel lövel ki a pingvin fenekéből a pingvin kaki.
3: Yeah.
2: Tehát hát ez igen. A pingvin széklet nyomásának mérésére szolgált.
4: Ezt nem úgy cuki.
2: Igen, elképzelem.
4: Ahogy úgy.
2: Igen, de hogy, hát, de hogy próbáltak megérteni a madarak fiziológiáját és energiafelhasználását, és terepi megfigyelések és fizikai modellek segítségével sikerült megvalósítani ezt

0: a mérést, mondom, 2003-ban volt publikálva, hogyha valaki szeretné olvasni, és 2005-ben kapott Ig Nobel-díjat, szerintem egy elég nagy klasszikus.
1: De hogy akkor lehet egy ilyen munkája valakinek, hogy pingvin kaki mérő?
0: Hát,
1: vagy, hogy
0: hallod.
1: Én abban reményem, hallom, csak a gabal még... te a lelassította a felfogó
2: vagy
1: képességemet,
2: hogy még jobban.
1: Lehet, nekem nem kéne innom.
2: Érdekes. Akkor várjuk a hallgatók betelefonását, hogy miért nem adakoztok, kedves hallgatók. Mondjátok el a sztoritokat, az élményeteket, hogy mi az, ami miatt nem adakoztok már a Tilos Rádiónak.
1: Pedig mi is Szabival nagyon szuper ajándéktárgyakkal készülnénk, ha bárki is adakozna. Milyen ötletünk is volt például? Így a...
2: Felsorolhatnátok, mert igen, ugye Sulfur is hozott egy csomó tárgyat, hát CD-t, kazettát, lemez.
1: Nagyon szívesen ajánlanánk fel tárgyakat, hogyha lenne kinek. És például volt ilyen ötletünk, hát illetve én gondolkodtam rajta így tegnap este, amikor a Szabi...
0: használt bugyi?
1: Igen, hogy így annó Japánban ugye voltak ilyen használt bugyi automaták, most már nincsenek, beszüntették államilag, törvényileg beszüntették, kiskorúak védelme érdekében.
2: Ja, de az automaták, de attól még a használt bugyit lehet.
1: Használt bugyi még van.
2: Sőt, én most olvastam egy nagyon jót, tehát egy kis videót láttam, hogy a... manga lány lábáztató vízből lehetett, és egy ilyen mondokonon, egy ilyen beöltöző show műsoron a lány ott ült egy ilyen edénybe, és ott lehetett azt hiszem 2-3 decisével vásárolni, és az egyik első dolog, ami elfogyott, a lábáztató víz ennek a lánynak. De szerintem egy futó lábáztató víz.
0: De mi az, hogy manga lány? Ez egy lány, aki mangának öltözött,
2: így
0: és
2: van,
0: most
2: és ilyen youtuber kb.
0: Tehát nem valódi manga lányról volt.
1: Vagy a manga
2: vannak valódi manga lányok.
1: Mangalicák is vannak, nekik is van áztató vízük, de egyébként tényleg már mindent is el lehet adni, tehát levágott lábkörömtől elkezdve
0: mosszolt lilla.
1: Mosszolt.
2: Minden, hát John Travolta melszörével kitömött párna, ne felejtsük.
1: Bizony, és hát mi is gondoltunk ilyesmire, hogy
2: na,
1: hát végül is akár mondjuk egy olyan használt, teleizzadt futópólót is nagyon szívesen felajánlanánk, akár licitre, amit mondjuk a Tóth Szabi, a Beda Szabi, én is, mind a hárman futunk benne. Igen, különböző időpontokba így összeizzadjuk, és akkor például aláírjuk, és akkor azt is így felajánljuk, vagy akár személy szerint lehet,
2: vagy lehet kérni
1: tőlünk.
2: Hogy kinek az
1: igen,
2: izzadságára vagy
1: mondjuk egy zoknit, nem vagy a cipőfűzőt,
0: nem
1: vagy
0: tudom,
1: a,
0: hogy ehhez
1: a toklászokat, amik beleragadtak a zoknibba, bármit.
0: Hogy elég betege a társadalom ehhez,
1: igen.
0: Hogy elmondanád, hogy én ezt japánul?
1: Ahhoz még nem ittam elég gabateát. De szerintem nem sok erre már úgy japánul is el tudnám mondani.
0: Nem hoztam magammal mérleget, mert sosem ennyit volt tudok. Nekem mérlegem ilyenre, és egyértelműen túl sok.
2: Hát már egy kicsit gabásan érzem magam, hogy hátul itt valami.
1: Én rájöttem amúgy, hogy én állandóan gabásan érzem magam, úgyhogy... Nekem bejön ez a cucc.
2: Nagyon-nagyon működik.
3: Na de... Nekem beugrott egy emlék a levágott körmökről.
1: Na,
3: egyébként.
1: Mesélj.
3: 90-es évek elején helyette szomjazók kiállításon, múzeumban. Ott volt, hogy 1989-ben összegyűjtött levágott körmeim, és egy ilyen nagyobb domb volt belőle. Ez volt az egyik mű.
2: Hát az most már szerintem egy műgyűjteményben
1: igen,
2: található,
1: igen.
2: Nagyon komoly összegeket hoz. Elmondod?
1: Sőt, bocsánat, még ugye az ultrafutóknak hivatalosan is ugye köztudottan leszokott esni a körme, nekem is azért jó pár körmön már így leesett, és
3: de jó lehet.
1: Gondoltam, hogy így fűzök belőle nyakláncot. Hát így le van a gond, tudod, nem kell akkor
2: vagdosni. Napszemüveget, valakinek lakozni, a nagylábúj körméből egy ilyen két lencsés.
1: Gondoltam, most is meg kezd egy pár leesni, hogy akkor így csinálok belőle nyakláncot, és azt is meg lehet vásárolni.
0: Az nagyon jó.
1: Úgyhogy vegyétek meg a lábkörmös nyakláncomat.
0: Az egyik kedvenc emlékem a hosszú kapcsolatunkból Laurával, hogy ültünk a kanapén ketten, és pont egy ilyen hosszú 54 kilométeres futás után egy nem jó cipőt használtam, és így jöttek le a körmém, ilyenkor úgy van, hogy befeketedik, és akkor lehet érezni, hogy jó, ez le fog jönni, és így lejön.
1: De nem jön le úgy, hogy le kell
0: vagdosni. Nekem leszokott jönni.
2: Biztos, hogy erről akartál
1: jönni. Igen, én
0: imádom. Egy bizonyos összeg fölött abba hagyjuk a történetek mesélését. Na de az volt, hogy ültünk egymással szemben Laurával, és beszélgettünk, és közben néztem a bal nagy lábujjamat, hogy jó, hát ez, hopp, ez a köröm lejött szerintem, és így megfogtam, és így leemeltem a körmet a lábujjamról, és azt mondta Laura, miközben iszogatta a zöld teáját, hogy hát tudod, Szabi, 26 év élünk együtt, de ennél undorítóbb dolgot még nem láttam tőled.
3: És mennyi idő alatt nő vissza egyébként?
0: Hát ahogy a köröm nő, hát na jó, de 8 perc.
3: Szóval azt tudod, azért látjuk, hogy mikor nő az a fehér kis rész, de, igen, hogy, persze, de hogy az egész persze. Az mennyi idő?
0: Nem tudom.
1: Szerintem...
2: És vannak olyan futók, akiknek már nem nő vissza, mert annyit
1: szerintem
2: futnak.
1: Igen, szerintem van, akinek így, mert ugye az egy, tehát hogy így szokták mondani, hogy cipőtől is függ, hogy nem jó cipőt használsz igazából, ebben van egy adag genetikai szerintem, hogy mennyire érzékeny például ezekre a nyomásokra, mert én akármilyen cipőt használtam, eddig mindig volt olyan körmöm, ami ugyanígy befeketedett, vagy leesett, vagy
2: bármi. És akkor foglalkoztatok már azzal például, hogy a lábkörömnek mi a funkciója?
1: Én amúgy leszedetném, tehát hogyha van egy olyan sebész, aki így nekem le tudja szedni, akkor szedje le, mert igazából én unok vele rá foglalkozni. Ennyi. És igen, tehát, hogy miért kell a lábköröm, valamiért régen biztos, hogy volt, ha ennek egy oka, kérdés. De hogyha ezt valaki tudja, akkor megnézzük, és 5000 forintért eláruljuk.
3: És hogyha bevallalkozva, akkor is lejön?
1: Persze. Meg szoktam olyat, hogy mert azért ugye nyáron szokott általában nyárra jönnek le, mert ugye addigra érik be a sok futóedzés, hogy ugye a helyét lelakkozom, mert azért csak felvezek egy szandált, hogyha megyek egy randira vagy valami, és akkor azért ne nézzek már ki ilyen igénytelen
2: izének. De...
1: Igen, és akkor már előre mondom a srácok, hogy figyelj, bocsi, lehet, hogy meg fogsz lepődni, de amúgy nincs is lábkörnöm, csak lakkozva.
0: Azon gondolkoztam már,
1: senkit nem zavar.
0: Azon gondolkoztam már, Lilla, hogy ilyen randevúra cipőben mész.
1: De hogy én általában nyáron megyek randevúra, mert télen nem. Nem is tudom. Hát jó, néha télen is, de akkor meg ugye, hát igen, akkor eltakarja a bakancs, meg minden.
3: Hát csak így. Otthon derül ki.
1: Így van, csak így van.
0: Kapcsolod a villany, miért kapcsolod?
1: Amúgy kapcsolod. Igen.
0: Még egyszer mondom, hallgatók, hogyha elég magas adomány beérkezik, akkor vasárnap elindulok az Aldi női futógálán nőnek öltözve. Nem is értem, hogy erre miért nincsen aktivitás.
1: Szerintem még próbálják feldolgozni, lehet, hogy ők is le vannak lassulva a gabától, és próbálják feldolgozni információkat.
2: Úgy érzem, hogy egy kicsit most magasra tettük a mércét ezzel a lábköröm licitel, mert szerintem valakinek a leesett lábkörmére licitálni, ahhoz már tényleg egy típusú megszállottság, ilyen rajongás kellene, de próbáljuk meg, akkor most Suefoáltal hozott zenéket valahogy egy párhuzamba állítani, vagy azon túlemelni, mert hát végülis nem mindenki gyűjti a lábkörmöket, van, aki a zenéket gyűjti, vagy szeretné gyűjtögetni. Igen. Elmondod, hogy miket hoztam, én például láttam egy ilyen együttest, hogy Mr. Collage, meg Small Fall. Őrőlük mit lehet tudni?
3: Hát alapvetően magyar zenéket adunk ki, ő mondjuk nem az, tehát ő görög. Ő az első külföldi kiadottunk, Small Fall. Collage, ő csak egy featuring benne, de...
2: És kicsoda Mr. Collage?
3: Hát ő besegített a Small Fallnak.
2: Aha.
3: Tehát én innen körülbelül ennyit látok. De a lényeg, hogy ez egy ilyen split lemezen jött ki, az egyik felén egy magyar srác van, a Monoszkóp, a másik felén pedig Small Fall. És hogy mind a kettő ilyen 90-es évek Ninja Tunes hangulat, tehát ez a trip-hop, new jazz, downtempo, ilyesmi.
2: És akkor ezt a lemezt is, vagy ez milyen formában jött ki?
3: Ez egy vinil lemez, aminek az egyik felén van Small Fall, a másik felén pedig Monoszkóp.
2: Tehát ezt a vinni lemezt is vagy most, vagy pedig a
3: Tombolán. Tehát most lehet rá licitálni, vagy pedig a Tombolán meg lehet nyerni.
2: Értem. Hát akkor hallgassunk belőlük is egy kicsit a lábköröm című számot. Ja nem, a kocka című számot hallgassuk meg tőlük. És jövünk vissza a harmadik utas.
3: Ez valami más?
2: Persze, csak hogy figyelsz.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, tényleg ezt hallgatjátok. És most ez egy maratoni műsor, ahol a támogatásotokról szeretnénk valamit kérni, de itt zeneközben bizony el gondolkodtunk azon, hogy milyen érzés is magyarnak lenni, vagy hogy a magyarok tényleg egy kicsit depresszívebbek, vagy hátbaszúrósabbak, mint a többi nép, és magyarként mennyire nehéz ezt megélni, már csak azért, mert Szabi most így sírt, és vigasztaltuk, hogy ő a nagy megváltozott világszabadságra érkezett vissza, és nem ugyanem pöcsfejek a magyarok, mint amikor elment, és hogy ez őt nem jól érinti, mert ő azért jött vissza, mert hogy itt azért megváltozott a világ.
2: Mi másért jöttem volna haza?
3: Na, azért éles váltás ugye a lábkörmök után, de szerintem...
2: Van benne párhuzam.
3: Van, van.
1: Mindenkinek van lábkörme.
4: Magyaroknak is.
1: És mi magyaroknak
3: is. Még azoknak is, akik pöcsfejek.
1: Mert nem mindenki az.
3: Nem mindenki az, meg nekem volt olyan tapasztalásom, hogy én eléggé ilyen érzékeny vagyok konfliktusokra, meg ilyen rezgésekre, meg valahogy én nem szeretem ezt, hogy bevonzod, meg bevonzom, meg azért történik ez veled, mert bevonzottad, én ezt annyira nem szeretem, ebben annyira nem hiszek, de amikor van az embernek olyan életszakasza, hogy alapból irritált, vagy alapból reaktív, a másik embernek a viselkedésére, helyzetekre, történésekre, legyen az akár egy olyan dolog, hogy mondjuk tényleg elmegy melletted valaki az utcán, és véletlenül meglök, és akkor mondjuk azon lehet rugózni, hogy basszus, engem észre se vesznek, mondjuk velem volt olyan, hogy egyszer rám ültek, azt el kell mesélnem, de az 38 000 forint, mert ez tényleg akkor eljártam pszichológushoz, nem az OnlyFans-en ültek rám, hanem a BKV metró megállóba ültek rám.
2: Az, hogy kidolgozza, az volt 38 ezer forint?
3: Az, hogy utána elkezdtem járni pszichológushoz, hogy biztos láthatatlan vagyok, de nem így volt, de majd tényleg elmesélem, de hogy amúgy tényleg ez egy kurva jó sztori, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy nekem is volt olyan, hogy ezekre a szituációkra, hogy mondjuk nekem nem fizetik vissza késés után a vonatjegyemnek az árát, vagy belém köt valaki, vagy meglök valaki, vagy beszól valaki, vagy az ügyfél szolgálatos, hogy beszélt bármi, tehát ilyen, vagy akár munkahelyi szituációk, és akkor nagyon szerettem ezeken puffogni. Hogy velem mindig mindenki, hogy elbánik, meg én milyen szerencsétlen vagyok, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor így magamba ezeket úgy napokig, hetekig hordoztam.
4: Ennyire magyar vagy?
3: Nagyon magyar vagyok, és akkor igazából nem tudom ez, hogy változott, vagy hogy könnyült így ez ki, nyilván azért sok minden változott az életemben, de aztán valahogy egyre kevesebb ilyen sztorim volt. Azt vettem észre, hogy már tudok normálisan is beszélgetni a maradék barátaimmal, akik elviseltek hosszú időn keresztül, nem mindegy, de hogy így nem voltak már ilyen esetek. Vagy én reagáltam máshogy, vagy nem vettem fel, vagy nem mentem ki az utcára, vagy nem hívtam fel ügyfélszolgálatosokat, de mindegy, szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy ehhez kell tényleg valamilyen belső változtatás, hogy te hogy működsz, mit veszel észre, hogy reagálsz helyzetekre, hogy állsz bele azokba a konfliktusokba, beleállsz-e, személyes sértésnek veszed-e bármi, de hogy így valahogy ez így nekem így elmúlt. Tehát most már nem puffogok ezeken.
1: De ez annyit... a mindent magadra veszel a dolog. Az én esetemben az volt, először hallgassuk meg a behallgatót.
3: Lehet a sztorimra kíváncsiak.
1: Tessék, Tilos Rádió!
5: Sziasztok! Lehet hallani?
3: Lehet.
1: Nagyon jól. Honnan hívsz bennünket?
5: BKV-s. Nem olyan vicces a sztori, hogy BKV sztori engem.
3: Rád is rád ültek?
5: Lehúgyezett egy csöves még ács is koromban.
3: Azt a mindenit.
1: A trollin! Az igen.
4: Erre inni kell.
3: Fú, és ezt hogy élted meg?
5: Csak undorodtam az egésztől, meg megütöttem, de ennyi volt.
1: Hát akkor várunk szeretettel a maratonon. Jössz a maratonon valamelyik nap?
5: Hát figyelj, mi Dániában élünk, úgyhogy...
1: Akkor igen.
2: Most ez mit jelent?
5: Szombaton van az utolsó nap, ugye?
2: Jövő hét szombaton.
1: van másfél hét, hogy ide érjetek.
5: Hát mi szombat hajnal 4-kor indulunk el, úgyhogy lehet, hogy még...
3: Megvárunk titeket.
1: De azért valahogy támogatod a tilost, ugye?
5: Persze, hogy erősebben.
1: Akkor jó, köszönjük szépen.
3: Köszönjük, és vigyázzat Rolin a csövesekkel.
2: Várjál, itt vagy még? Nem vagy meg.
3: Dániában nincsen.
1: Hát Dániában van, most mondtam.
3: Igen, de hogy akkor Dániában nincs, vagy hát lehet, hogy ott is van csöves azért, de ők nem pisilik le az embert.
1: De hogy ez az egész, amiből ez kiindult, az azért benne van az is, hogy én ezt hogyan fogom fel, mert a Szabi, a világ legártatlanabb és galamb lelkűbb ember, ha felcseszi magát egy ilyen magyar szituáción, akkor feltétlenül benne van az is, hogy ő maga is egy kicsit depressziódott, vagy világutálatot testesített meg, de feltehetőleg az is, hogy őt ezt betámadták ez ügyben.
3: Igen, az is lehet, meg az, hogy hogyan csatornázod ezeket a dolgokat, hogy ezeket a sérelmeket, vagy ezeket a negatív dolgokat hogy tudod feldolgozni, és akkor lehet, hogy ha az ember talál mondjuk egy megfelelő csatornát, ahol mondjuk ezeket a depressziós érzéseit, vagy a dühét ki tudja valahogy engedni, akkor lehet, hogy így kikönnyül. Szabi ugye mesélte, hogy ő gabatát.
1: Hát én már izzadok tőle, mint a fürdős.
3: Fürdős néni. Úgyhogy, de mitől volt neked ez a depresszió, hogy visszajöttetek Afrikából?
1: Hogy nem volt elég békés.
3: És akkor itt nem voltak oroszlánok?
2: Nem, hanem hogy biztos az, hogy mennyire ismeretlen kultúrás közegben voltam, meg milyen volt ott az egész társadalom beállítódás. Ettől egy nagyon-nagyon támogató közegben voltunk kint. Hát ez nagyon extrém példa, de azért az, hogy a kintlétünk már első 7 hónapja alatt 3 miniszterrel találkoztunk személyesen, az elég extrém. Tehát az előtti életemben soha nem találkoztam személyesen miniszterrel, és itt pedig még ilyen szinten is érdeklődtek az iránt, hogy valaki oda megy és önkéntesként dolgozik különböző programokban. Ez azért elég durva másság.
3: Tehát, hogyha szeretnétek, hogy Szabi ne legyen depressziós, és miniszterek vagytok, akkor léci, találkozzatok vele. Kérlek titeket. Én nem szeretném, hogy a Szabi depressziós legyen. Minden minisztert megkérek most, hogy gondoskodjon Szabi lelkivilágáról.
2: Köszönöm szépen, abszolút pontosan értetted, hogy miről van szó.
3: A gaba te a hatására. De, jó cucc.
1: Akkor ebben egyet értettünk, hogy ez a magyar a magyarnak farkasa, ez egy létező és fennálló dolog.
3: Igen.
1: Itt a csetfalon már ég a csetfal, egy jó szaros sztoritól, vagy egy parkolós történetektől, ahogyan jó, egymásnak megnehezítik azt, hogy a parkolás
3: forint
1: miatt, és betele... Hát, nagyon.
3: Én tudnék mesélni mindenféle sztorit.
2: Nekem van egy alacsony adományért egy nagyon jó, ürülékes Ig Nobel kutatás.
3: Akkor én.
1: Lehet, az előbb mondtad a pingvin szarásos.
2: Nem, de van egy másik.
3: Jó, én fogok akkor adni.
2: A Soft Matter nevű folyóiratban jelent meg 2018-ban egy tanulmány.
1: Mi a folyóirat neve?
2: Soft Matter.
3: Nem véletlenül.
2: És Patricia Young és David Hu volt a két munkatárs, és ők azt vizsgálták, hogy a wombat az hogyan képes gyakorlatilag kocka alakú kakírni. Hogyan lehet kocka alakú a kaki a wombatnak? Hát, hogy nagyon rugalmas a bérrendszere, és hogy emiatt teljesen másként működik, mint az általunk ismert bérrendszer, és ez volt az a kutatás, ami miatt gyakorlatilag az Ig Nobel kabalállatává váltak a wombatok. Tehát még egyszer, a wombatok kocka alakürülékéről szól ez a kutatás. 2019-ben kapta a fizikai Ig Nobel díjat, és a kutatás pedig a Soft Matter-ben jelent meg.
1: A puha anyag, ez nagyon jó.
3: De ugye azt tudtátok, hogy egyébként volt egy olyan létező weboldal, nem tudom, hogy van-e még, majd utána kell néznem, mint a japán úgyi automata. Igen, ahol különböző ilyen jó fele tapogatóztok, tehát különböző székleteket lehetett vásárolni.
1: De a Facebookon is volt, fotózni a szarodat aznap reggel.
3: Az is volt, de azt nem lehetett megvenni, vagy nem tudom, hogy
1: és
3: volt-e olyan.
1: És végén elkezdték elnevezni őket.
3: Igen, hogy az különböző állatoknak a székletét, a kenguru, vagy wombat, vagy bármi milyen székletet meg lehet vásárolni, és akkor azt kiszállítják neked, mint a Tájvánról a gabateát. Tehát ilyen van? Vagy volt? De hogy ezt miért tudom, az megint más kérdés, tehát de hogy tudok ilyeneket, na, okos vagyok. művelt.
1: A szörnyben abszolút képben vagy.
2: Ki nem? Egyébként drága hallgatók, tehát akkor még egyszer pénteken 17 órától vormnap, szombaton pszichedelikus nap, vasárnap családi nap, amikor Lillával főzünk, hétfő lesz világzenei nap, mondom, szerintem elég megdöbbentő, hogy az angol Transglobal Underground itt fellép, utána kedden jazz nap, egyébként hogyha hihetek az internetnek, akkor eddig erre a napra jelentkezett a legtöbb hallgató, hogy szeretne rajta részt venni.
1: Azért, mert ezt a napot hozták ki először a Facebookon, és az érdeklődés ugye a információ mennyiséggel együtt csökken. Vagy ahogyan több az információ, kevesebb az érdeklődés.
2: Aztán most a Bringa és a Punk nap egyben van, plusz a reggi nap is csatlakozott oda, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon erős dolog, pedig mind a két nap a reggi nap is, meg a Bringa Punk is erős volt, és megint Ladány Bene 27 lesz.
1: Az egyetlen magyar reggi együttes, ugye? Magyar reggi. Te mind zeneszakértő?
2: Tessék. Szombaton eklektik nap, és vasárnap pedig hát a parti nap, nem, bocsánat, pénteken eklektik, szombaton pedig a parti nap, az, amikor a kedves hallgató jön majd Magyarországra.
3: Hát várjuk szeretettel a külföldi hallgatókat is, így van a Dürer kertben.
1: Csak integettem a következő műsor, mert megérkezett, illetve Marika Lenyelinek foglalt a telefonja, ami azt lehetséges, hogy valaki letiltotta. Úgyhogy valaki, aki nem Marika Lenyeli, hogyha becsörögne, megnézhetjük, hogy itt problémák vannak-e, vagy kifejezetten Marika Lenyeli ellenes ez a tiltás, mert Marika Lenyeli egy fantasztikus kakis történettel szeretne becsatlakozni hozzánk.
3: Nagyon várjuk. Hát ne legyen letiltva az a telefon.
2: De hogy lehet letiltani egyébként telefont? Valahogy.
3: Szerintem annyira égnek a vonalak, hogy egyszerűen letiltotta magát a hálózat.
1: Hát vagy egy magyar elé feküdt a vonalnak, és nem engedi, igen, hogy betelefonáljon. De nagyon jó, mert a hallgatóink követik ezt a dolgot. Kaputelefon. Igen, lehet, hogy a kaputelefon kell.
3: Na, szuper.
2: Hallgató.
1: Egy hallgató. Tessék, most lehet hallani?
3: Halló?
6: Hello,
1: szia. Jó, akkor viszont nem a telefonunkkal van a baj. Oké,
2: parancsolj.
6: Ennyi. Lehet egy kérdésem, akkor mondjátok be, hogy idén is van maratonos app, rajta van az összes minden, képekkel együtt, zenékkel, meg minden. Maratonprogram.tilos.hu
2: Maratonprogram.tilos.hu
1: Köszönjük a betelefonálást.
3: Nagyon köszönjük. Csáu, csáu. Van valami jó kaki sztorit?
1: Már nincsen. De hogy a weboldalaink is fejlődnek, például a tilos.hu oldalt, hogyha beírjátok egy számítógépen, akkor egy óriási nagy YouTube tükrözés jelenik meg, ahol az elmúlt hétről egy-két videót is lehet találni, ami egy őrült újítás, tehát itt a Tilos TV és a Tilos Videó is be fog indulni. Szerintem nem sokára.
2: Fú, lesz majd egyébként ez a stúdió is bekerül majd a folyamba, tehát már gondolkoztunk, hogy hova lehet rakni a kamerát. Hogy
3: de várjál, akkor a futókaland közben is fel lesz. Abszolút. Akkor én is hűtőjelmezbe jövök, mert én mikrofon, kameraparám van.
2: Ez nem kötelező.
3: Nem, hát nem. Legyen videó.
2: Meg lehet olyan, hogy fölveszel
3: burkát.
2: Többen kérdezték.
1: Hát igen, akkor burke. Marika, le vagy tiltva, az a helyzet.
3: Többen
1: nagyon
3: kérdezték,
1: úgy tűnik, hogy valaki letiltotta videó a számodat. Próbálj meg a utcai fülkéből letelefonálni, és aprót magadhoz venni. De nem tudom, hogy ezt ki csinálta, tehát ezt nem fogjuk sosem megtudni, de majd itt a technikusokat és a biztonsági szolgáltatót kikérdezzük, hogy ez hogyan lehetséges egyáltalán, hogy letiltanak bizonyos számokat, mert most... Ez már nem az a kor, amikor így rossz szándékú, nem is tudom, kik betelefonálnak, most már itt a jó szándék kora van. És ott tartottunk, hogy nem elég depressziósnak lenni, tényleg ecinek kell lenni, aki téged betámad. Tehát, hogy ez a kettő együtt hoz létre, igen, egy olyan állapotot, amitől még mindig azt mondjuk, hogy ezek a magyarok mennyire pöcsfejek, ez hihetetlen.
2: Figyeljetek, megnéztem közben ezt a maratonprogram.tilos.hu-t, ami egy ilyen reaktív web applikáció, itt nagyon-nagyon részletesen megvan, és beállíthatod magadnak, hogy melyik programon szeretné részt venni.
1: Hát én beírhatnám, de úgyse fogom. De.
2: És sokkal részletesebben itt van a program, mint például a Tilos Facebook eseményeknél. Tehát, hogy ez most a legaktuálisabb, maratonprogram.tilos.hu, ezt nézzétek, ne nagyon mást.
1: És még azt írják, hogy még a bogrács is rá lehet keresni, tehát, hogy nektek a lábköröm főzelék, az meg lesz.
3: Tényleg rakunk bele egy kis lábkörbe.
1: Vajon megtalálja, aki megtalálja, így az van, ugye rögtön egy szikrit, mert lemezzel lesz gazdagabb.
3: Igen. Így van, aki megtalálja a lábkörmünket a főzelékbe, kap valamit.
1: Na, akkor,
3: a gyomor hurutom ki.
1: A hurut, így van, a hurut együttes. Melyik együttes legyen a következő? Én azt gondolom, hogy ez a divat nem volt még ma nálunk. Mit lehet tudni ez a divatról? Azon kívül, hogy tök régi együttes, meg hát ugye magyar.
4: Tök régi, aztán nagyon sokáig nem voltak aktívak, mondjuk egy 10 évig. És 2 éve kb. Elkezdtek újra együtt mozogni.
1: De ők, ha jól emlékszem, felléptek a Kultiban is, arra emlékszem.
4: Hát velünk többször felléptek a Kultiban.
1: Meg hát ilyen biztos zenekar volt, tehát nem az volt, hogy ilyen dobgép, meg szinti, hanem... De
4: ez a divat egy konkrét zenekar, igen, hangszeres zenészek vannak benne. Énekesnő, meg ilyenek.
1: Őrület, fúgósok. Ez ilyen régi cucc, ilyen retro dolog. Jó, hallgassuk meg tőlük.
4: Annyi a lényeg, hogy elkezdtek együtt mozogni új számok készítésében, de egy koncertjük volt csak azóta, mivel az egyik tag Angliában lakik, a másik Bécsben, van, aki vidéken, tehát így nem olyan könnyű.
1: Tehát akkor már egy internetes zenekarra váltak végül is.
4: És ez, amit most lejátszunk tőlük, ez a Lazaritmusok 3 válogatáson jelent meg.
1: Ami egy mana-mana válogatás?
4: Igen, és ez egy CD.
1: Aha, a Summer Angst, a nyári szorongás?
4: Igen.
1: Című dalt, akkor minden magyarnak, aki szereti.

0: Hallgató a vonalban? Van itt hallgató?
1: Halló.
0: Szia, hallgató.
2: Hello.
1: Halló, Iván vagyok, sziasztok, egy másik telefonról.
0: Na, szuper. Csak sikerült akkor. Hallgatjuk a kakis történetet.
1: Veszeli Örné, Veszeli Ernő, a zseniális zongorista meghalt sajnos.
0: És harmonikás.
1: És harmonikás. A legjobb boogie-woogie zongorista volt Magyarországon. Egy vidéki állomáson ült a WC-n, és valaki kirántotta az ajtót, és az ölébe szart. Yeah! És kiment. És a történetet, hogy ott ültem, leszarva vakon.
0: Ja, igen, mert Veszeli vak volt, ezt ne felejtsük el.
1: Igen, ja, bocsánat, azt nem mondtam. Hát ez tragikomikus, inkább tragikus.
0: Ez kemény azért. Mi minden kellett ahhoz? Azt hiszem, hogy először magyarnak kell lenni, hogy a másikat ennyire leszarjuk. Igen. Semmibe vegyük és leszarjuk. Azt hiszem, hogy minden benne van. Igen. Lassan szerintem megfejtjük ezt a dolgot, hogy miért tart itt ez az ország.
2: Azt hittem, hogy
0: annál... Meg kinek áll ez érdekében?
2: Az, hogy rám ültek a metró megállóba, azt így nem lehet überelni.
0: Hát közel
2: de,
0: van
2: de úgy igen. Tehát, hogy ezt...
1: Ezt én egy fejben nagyon nehezen adtam össze. Tehát nekem egy utólag esett, hogy ez úgy történt, hogy te ültél egy helyen és rágültek. Azt hittem, hogy előtte így 3-4 BKV ellenőr letepert és utána.
2: Nem, elmondom akkor, ez úgy történt, hogy a Stadionok metró megállónál szálltam fel a metróra, ugye vártam a metrót, hogy menjek munkába. Még a boldog békeidőkben volt, amikor ugye Covid előtt, amikor még rendszeresebben jártam irodába. És én nem szoktam alapvetően leülni, mert hát minek üljek le a metró megállóba, ülök eleget, meg úgyis jön a metró, de akkor még nem volt ilyen Bluetooth technika, nem volt ilyen Bluetooth fülesem, ez a összecsomósodó fülhallgatóm volt, amit szerettem volna kigabajítani, ugye? És akkor gondoltam, hogy női táska, rejtelmei, hol van ez a fülhallgató, össze van gabajodva, a toll, minden bele van már abba a madzakba teljesen ott csomósodva, hát inkább leülök, és akkor kigombolítom ezt a fonalat, mint Ariadné, amíg jön ugye a metróna, és akkor én a hármas ülésnek a szélére ültem le, és akkor néztem a táskámba, keresgéltem, a fejem a táskába volt, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy így sötétedik a világ, meg hogy egy ilyen nagy súly nehezedik rám, és akkor egy ilyen kb. 10 másodpercig, ugye ami kb. Annyi volt, amennyivel a 3 órás maratonomat ugye megnöveltem, ugye arra gondoltam, hogy most nekem biztos szívrohamom van, de hát akkor voltam 20-valahány éves, akkor gondoltam, hogy azért csak nincsen szívrohamom, de akkor mondom, mi történt, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy egy ilyen megtermett tréningruhás férfi így ül az ölembe, és akkor mondtam neki, hogy hát hé, hát szálljál már le rólam, hát mondom, így összenyomja így, ami a táskámban van, a fülhallgatót meg engem is, és akkor így mondta, hogy jó, arrébb ment, és akkor néztem, hogy ilyen műanyagszatyor volt nálam, meg kb. Ilyen strandpapucsban volt, de nem volt ilyen csöves alkat, csak Herbál. Hogy így valami. Herbál, de mondom, Herbál. Ez még ilyen 10x éve volt, tehát, hogy így akkor még azért így nem volt ennyire elszabadulva mondjuk így a ilyen kristályozás, meg mit tudom én, de az volt nekem a trauma az egészben, hogy ott voltak azért emberek, azért reggel ez ilyen munkaidőben menet volt, elég zsúfolt volt azért a metró megálló, és igazából senkit nem érdekelt, hogy most ott egy nőre valaki ráül, de hogy ez neki nem jó, mármint akire ráülnek, és hogy akkor ott most mi történt, hogy volt-e abúzus, vagy volt-e bármi atrocitás, és akkor igazából ott így eltört bennem valami, és akkor ez a kisebbségi érzés ugye nagyon előjött, hogy engem bántanak, meg áldozat vagyok, meg láthatatlan vagyok, meg minden, és akkor elkezdtem járni pszichológushoz.
0: De lehet, aztán a futás kivezetett belőle.
2: Hát igen, mert utána, amikor már jártam pszichológushoz, utána egy évvel kezdtem el futni. Nem azért, mert nem volt jó a pszichológus, hanem hogy pont, hogy ezt ugye megbeszéltem vele, hogy kéne nekem valamilyen fizikai aktivitást csinálni.
0: A kedves hallgatónak van ötlete arra, hogy a magyarral miért ilyen
3: csibész.
0: Rossz fej.
1: Hát mert alapvetően bunkok.
2: Miért ül rá?
0: Alapvetően vagyunk bunkok?
2: Ez benne van a vérünkben.
1: Tudom vállalni, tehát én is az vagyok.
2: Te is rájössz emberekre?
1: Jelentően rettetes, büdös parasztok vagyunk szerintem.
0: De hogy ez így jó, és ezt fogadjuk el, mint ilyen sajátosság?
1: Nem, ez természetesen nagyon hosszan lehet kinevelni a kinevelni nem lehet, de esetleg valamit változtatni az ország nagyjai tudnak ezen, írók, művészek, gondolkodók, stb.
0: De hogy már ez régen is így volt, tehát hogy a rendszerváltás az nem segít ebben. Szóval, hogy attól rendszerváltás volt, attól maradunk büdös parasztok, nem?
1: Hát nagyon sokáig, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy legyen empátia, hogy az emberek mondjuk beszélgessenek a járműveken kedvesen egymással, hogy meg lehessen valakit szólítani, hogy figyelj, hogy ne gázolj át, vagy ne masírozz át valakin a mozgó lépcsőn, stb.
0: De ez egy ilyen belső igény is kell ehhez, tehát hogy most az a csalódottság, ami a rendszerváltás után nem azonnal lett mindenki jó fej, most ebbe próbálunk egy kis hangot önteni, hogy ehhez meló is kell, ugye? Tehát meg hogy itt nem elég, kell. Hogy a levegő megváltozik, hanem nekünk igen. is kell egy kicsit igen. valami.
4: Iván, is te jössz a maratonra?
1: Igen, nem tudom melyik nap, most nagyon kibasztatok vele, nagyon messze van a Dürer, és meg egy...
0: Direkt, ennél messzebb nem találtunk helyet.
1: Hát igen.
2: Várj, de te hol laksz, honnan jössz?
1: De összehozom.
4: Várj, Iván, tehát egy évvel ezelőtt én találkoztam veled a Dürerben, mi több ott volt a lányod, és a lányod külföldi barátja is.
1: Igen, de akkor taxival mentünk.
0: Hát próbáljátok ki, még járnak a taxik.
2: Gyertek biciklivel.
0: Járnak a taxik.
5: Mert mondjuk a magyar taxisokról is az
2: ember. Igen, az a tipikus. Nem bántjuk a taxisokat.
1: Nem volt a helyzet. Nem már ezek a új társaságok, igen, mint a Bolt igen. például, meg az Uber, ezek valahogy nem azok a... Nem egy ilyen
0: pont ugyanazok.
2: Pont a Boltról tudnék, úgyhogy a trigger pont.
0: Ugyanazok, persze.
2: Pont a Bolt. A Bolt miatt is jártam.
0: Még szerencsére vannak ezek a féllegális taxi címke nélkül futó, csak külön alkalmazáson megrendelhető taxik, amik magánautók, és kevesebbet kell fizetni értem, mint taxi.
1: Ja, van egy tilosos, aki ebből ér egyébként.
2: Tényleg?
0: Nem, csak tilososak vannak mások is. Lényeg, hogyha sikerül fognod egyet, mert hát azért.
2: Akkor a tilososnak szóljál, igen, és akkor igen. ő kihoz.
1: Jó, lehet.
2: Gyere mindenkért.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Ciao. Tehát működik a telefonunk is, lehet kakis történeteket igen. mondani. Most hallgassuk ez a divattól a Nyári Szorongás című számot. Harmadik utas, még egy negyed órát.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Így van, és a Neurotransmitter külön kiadás.
2: Igen, mindjárt az utolsó leöntés jön, és a szívemet törítek össze, hiszen nem tudtam elmesélni a 2000-es fizikai Ig Nobel-díjat, a 2024-es béke Nobel-díjat, a 2018-as orvostudományi Ig Nobel-díjat, 2015-ös kémiait, ez borzasztó izgalmas, és a 2024-es botanikait, illetve a 2025-ös biológiait sem, és még egy csomó mást, pedig ezek nekem van erre nagy.
1: Na most egy hallgató talán. Tessék, KGB, tessék. Szia!
3: Hello!
4: Szevasztok, ez úgy van, hogy a rossz szomszédság török átok, ez kifele vonatkozik, duráni átok meg befelé egymással. Na most miután kiderült, hogy a Marika Lenyeli egyenlő Iván, ez most derült ki számomra, ő egyszer betelefonált azt, hogy én olyan vagyok a Tiloson belül, mintha a főnök fia lennék, aki 5 éves kisgyerek, és a felnőttek beszélgetését zavarja meg a firkáival, oké. Majd később, mikor a csetre menekültem egy pár hónapra, vagy emigráltam, vagy mi, akkor felajánlottam neki, hogy Iván, dumáljunk, erre közölte, hogy az olyan, mintha szögessel vernék ki. Na ennyit a szarról. Továbbra is bárkivel találkozok. Sziasztok!
1: Hello.
2: Hát drága Lilla, én szeretnék adni egy nagyobb adományt a Tilos Rádiónak, és szeretnék veled megosztani egy irodalmi Ig Nobel-díjat.
3: Oszd meg velem, Szabi.
2: Ez egy viszonylag friss, tehát ez múlt év. Jesszusom!
1: A privát telefon. Beszélgessi tanás közben, persze. Így kell csinálni. Szomszéd néni, éppen csőtörés van.
2: Beszéltek hangosan, hogy ne lehessen hallani. De
3: jó, hát ez semmi gond előfordul.
2: Van-e ilyen?
3: Lehet, hogy egy hallgató hívott.
1: Majd tessék, ennyi.
3: Most felhívtad magadat.
5: Égnek a vonalak.
1: Egy budapesti telefonszám. Szia!
6: Műsor vége előtt nem illik ilyen témát földobni, nem. Gyerekek, hogy miért frusztrált a magyar, ugye? Az a kérdés, nem? Igen.
1: Hát, hogy ez legyen bennünk egész nap azért.
3: Így na, van,
6: a ti rádiótok nem frusztrált.
2: Köszönjük szépen.
1: De bennem egyes hallgató
3: az. Megisztuk a gabatát.
6: Mi működik és mi nem. Na most ez alapvetően ketté osztja. Lehet történelmi, sőt, hát sajnos én azt gondolom, hogy nem csak szociális okai vannak, hanem egy szemléleti, tehát visszaíródik a frusztráció sajnos.
1: Aha. De azzal például egyetértesz, hogy most a rendszerváltás ezt is megváltoztatta, és már fölösleget
6: nincsen? Itt Magyarországon egy rendszer van, csak más arculat. Hát gondold, hány rádió van? Van szabad rádió.
1: Igen.
6: Ti vagytok, a többi mind okos emberek ott ülnek, mindenféle szabályozók vannak.
1: És a rabszolgarádiók, mert ugye szabad ellentét
6: hát a rabszolgár. Figyelj, az emberiségnek inkább az kell, tehát ez a szabad gondolkodás is baromi veszélyes, mert nektek ugye az a koncepciótok, hogy mindenki mondja el a véleményét, és örültök az életnek.
1: Így van.
6: Ennyi az egész. Na most ehhez kell egy intelligencia, amikor frusztrált az ember, akkor azt föl kell tudni dolgozni. Na most ez kultúra.
1: Igen.
6: Ezt nem tanítják.
1: Hát ezt élni kell, gyakorolni.
6: Tehát felfutó szakasz van, amikor 300.000 nézetkilométer az ország, nézd meg ezt 67-től 14-ig tartó. Ugye arra büszkék vagyunk, pedig hát ott is rengeteg gond volt mindig. Mindenhol gond van, csak ugye az a baj, hogy itt az egy négyzetméterre jutó tehetségek száma nagy, viszonylag, de mi azon gondolkodjunk el, hogy azt mondják, hogy Szent Györgyi volt az egyetlen, aki Nobel-díjat kapott, és itt Szegeden csinálta, és sajnos az sem igaz, mert London vagy Angliában már megcsinálta a felfedezését, csak itt dolgozta ki, tehát hazajött, mert a Klébezbe kunuáltak, csinált neki ott egy helyet, mikor áthozta a Kolozsvári Egyetemet.
2: Ezt Szegedre. Nagyon szépen köszönöm, de vajon, hogy eljössz-e a Tilos Maratonra?
6: Hát én nem tudok ilyen szinten megnyilvánulni, mert én már idős vagyok nagyon, de nagyon szívesen elmennék, csak ugye oda föltöltődni kell járni. Az ember a pozitív dolgokkal föltöltődik, fiataloknak, középkorúaknak, én már
5: két elképzelés,
6: csak dumálni tudok.
2: Hány éves vagy?
6: 74.
2: Hát 74... Nekem van egy barátom, Bózó Pali bácsi, ő most, hát hamarosan 87 lesz.
6: Hát jó, az a Bózó Pali bácsi, ott van alkatrész, meg izé, ott még olajserét is vállalnak. Én már kifutott modell vagyok. Megmondták nekem a dokik, úgyhogy Én, nekem a rádió bőven elég, meg ez, hogy néha fölveszitek a telefont. De minden, szerintem akit nem találja meg nálatok a az igényeinek megfelelő dolgokat, azt tudom sajnálni.
2: Még egy inspiráció.
6: Várjál, ne menj el.
2: Na. Azt szeretném mondani, hogyha vasárnap, mi szerintem tehát maximum fél kettőtől, de egytől már kint leszünk a Dürer kertben, ingyenes az nap, tehát nem kell fizetni, hogyha odajössz, akkor személyesen nekem a vendégem vagy egy ruandai reggelire.
3: Azt hittem egy lábkörömre.
6: Ruanda, ott jártál?
2: Én most jöttem
3: ott
2: haza.
3: Járt a
2: de ezeket csak jelent. Személyesen ott tudom
6: még,
2: elmondani.
6: Ott még béke van.
3: Egy évig élt ott a Szabi.
6: Igen. Ott még működnek az ősi
3: ösztönök.
6: Tudod, azt mondta ez a hülye Kant, hogy szép dolog az, ami érdek nélkül tetszik. Hát ott az igaz, nem?
2: Uh-huh. Igen. Uh-huh. Szóval, gyere vasárnap és kapsz egy jó reggelit.
6: Jó, megpróbálok oda menni, és jó egészséget, és köszönöm a türelmeteket, szervuszok.
2: És hát akkor Lilla, a 2025-ös irodalmi Ig Nobel-díj. Hát William B. Bean kapta ezt a díjat, aki 35 éven keresztül publikált egyetlen témáról a Journal of Investigative Dermatology folyóiratban, mondom az 50-es évektől kezdve, ugyanis ő 35 éven keresztül mérte és figyelte ugyanannak a körmének a növekedését. Nincs, azt nem tudom, de úgy tűnik, hogy a körmök növekedése az életkor előre haladtával lassul.
3: Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy végre. Ezt kiderítettem.
1: Látod, ezért kell harmadik utas találni, tudomány, ismeret, terjesztés.
5: Én mondjuk nem így vettem észre, de ez egy más kérdés.
2: Mert még nem vagy idős.
5: Ja?
2: Neked gyorsul még a
3: gyorsabban nő, mint ahogy öregszel.
1: Örülök azt, hogy a hallgatóinkkal együtt öregszünk. A hallgatóink mindig öregebbek, mint mi vagyunk, mert rólunk mindig azt feltételezik, hogy fiatalabbak vagyunk. De... már egy jó ideje például nincsen tomboló 40-esek műsor, mert akik a tomboló 50-eseket csinálták volna, hát meghaltak. Mert ugye az öreg ember mit csinál, meghal. Ennyi. És fiatalok meg nem akarnak, tehát tomboló 20-asok ilyen nincsen.
3: Hát én most vagyok a 40-es éveim elején, és szívesen csinálok egy tomboló 40-es műsort.
1: De ez tök mindegy, hogyha egyedül vagy benne.
3: Hát amennyi személyiségem van, szerintem simán
1: elviszem. Nem rossz amúgy, egyszerre több téma is.
3: Elváltoztatom a hangomat, és akkor így hárman leszünk benne a műsorban, és akkor mind a három én leszek.
2: Ez nagyon izgi.
1: Igen, szerintem
3: iszok még egy kis gabatát, lehetünk ötten is.
1: Pszichopatológiai rádió.
3: Nem véletlenül hallgatom én azokat a sorozat, gyilkosos podcasteket.
2: Kicsit távolabb ülök akkor most tőled. No,
1: az utolsó 6 percben akkor még egyrészt még egyszer mondjuk el, hogy milyen lemezeket hoztál a... Mindig elfelejtem, hogy hívják? Tombolára, tombolára.
5: Hát,
3: mondd azt, hogy lottósorsolás.
5: Tehát Manna kiadó lemezeit hoztam, ezek vinil lemezek, CD-k és egy darab kazetta is.
1: Mi a kazetta? A
5: kazetta az az Art Spotting válogatás, ami a kiadó 10 éves évfordulójára jött létre, és már ez sem most volt, hanem 4 éve, tehát így a köröm azóta is lassabban nő. Ebből van egyébként CD is. Aztán van ez a Lazaritmusok 3, amiről az előbb szólt ez a divat. Fedora and the Worst Stylers, amit szintén hallgattunk már. Fekete Leves még nem hallgattuk.
1: Az van még? Az is egy régi film, nem?
5: Fekete Leves, az igen, ez egy ilyen közösségi finanszírozásban készült magyar gangster film, és annak a zenéjét ugye mi adtuk ki, meg vagyunk is a filmben. Hát a mi számunkkal kezdődik a film, a Vonoboxnak az egyik számával, végül is lehetne az a műsornak a vége akár.
7: És ez miért a cím? Mert kettő is van. Crime City?
5: Crime City, igen. Yeah. Egyébként meg még, tehát a Mojogiról játszottunk, Secret Manről is játszottunk, erről a...
1: Dr. Hokasiról nem játszottunk egyedül.
5: Hokasiról nem, hát nem tudom, lehet, hogy a Hokasit kéne inkább.
1: Jó, ez a Crime City, végül is...
5: Hokasit majd lenyomom holnap.
1: Így van.
2: Még mondjátok el, légy szíves, hogy milyen volt nektek a gaba összességében.
1: Hát a nap végén kellene, de izzadok, fel vagyok pörögve teljesen. Egy csomó bőrpórusom kitisztult, egy kicsit jobban hallok és látok mindent.
3: Korai klimax.
1: Korai klimax, igen.
3: Én még nem érzem, vagy nem tudom, hogy azt érzem-e, nem tudom, mit érzek. De szeretném mondani a hallgatóknak, hogy várjuk őket nagyon, jöjjenek a Tilos Maratonra, találkozzanak velünk, és akkor elmeséljük a fogasztoriainkat, amik kimaradtak, illetve elmesélem, hogy mikor volt az, amikor 6 óra után nem álltam meg a futásba.
2: Tényleg, senki nem fizetett az én fogasztorimért sem.
3: Hát majd fog, látod? Majd fog. Majd
1: de még nincs is maraton időszak, mi most egy ilyen előmaratonban vagyunk, akik fizetnének, még ilyen, nem hallgatnak.
2: Ilyen fő óta most már elmaraton van, már azt csináljuk.
3: És akkor a közleménybe beírhatják, aki utal pénzt, hogy ezt
1: A fogra.
3: A fogra, meg a maraton. Fogra,
1: a gyógyszerre.
3: Lábkörömre. És akkor lábköröm pörköltet fogunk csinálni egyébként egy kis sakuskával.
1: Hát, vagy minden kajába teszünk egy kis
3: így van, lábkörömet. A többiek bográcsában is.
1: Bébi lábköröm például.
3: Egy kis mászört is.
2: Na igen, hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a 3. utas maratoni külön kiadása. 2 hét múlva már megint tudománnyal jelentkezünk, már mennyire létezik ez a dolog. Köszönöm Lilla, köszönöm Sulafó, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
2: Talia Dürerben. Szevasztok!

Ladies and gentlemen, please stay in the vehicle.

Halló, halló, sziasztok! Ez itt az Urban Mind 139. adása, és ezen a héten ráfordultunk a rádió egyik, vagy talán a legfontosabb eseményére, a Tilos Maraton hetére. Június 5-től 14-ig a Dürer kertben Tilos Maraton, és ahogy az idei plakátra felkerült a felirat, tőled függ. Gondolkoztam, hogy a line-upot felolvasom.

Olvasnám, de elég sok idő elmenne a műsorból, úgyhogy a megszokott helyeken, például az interneten meg tudjátok nézni, nyomon tudjátok követni napi bontásban a fellépők névsorát. Hát azt gondolom, hogy az idei is úgynevezett parádés lesz. Úgyhogy akinek nincs programja jövő hétre, az nagyon ne is keressen, hanem jöjjön a Dürer kertbe, a Tilos Maratonra. Ott egyszerűen legyen velünk. Cserébe pedig nagyon jó DJ-szettek, koncertek várhatók. Lesz merchpult és adományért. Nagyon fogunk örülni, ha abból hazavisztek dolgokat. Akkor most egy óráig lesznek ilyen elektronikus zenét. Jó hallgatózást!

Halló, halló, sziasztok! Ez volt az Urban Mind 139. adása. Innen a Palutai stúdióból, Margitból. És hát, ahogy az adás elején volt róla szó, Tilos Maraton péntektől jövő hét vasárnapig tőled függ. És hát közben-közben próbáltam gondolkozni, aztán eszembe jutott, hogy van nekem néhány olyan magyar producertől zeném, ami azért illik ide, mert pont fellépnek. Úgyhogy, drága Fanni, köszönöm, hogy két héttel ezelőtt elhoztad a lemezedet, arról szólt három zeneszám. Aztán volt itt Kornval, Kuti Kornél szerzemény, és volt Lenke, meg volt ez a, hát majd egyszer megkérdezem, ha találkozunk, hogy hogy ejtjük, O-I-E-E. Ők mind bizony fellépnek a maratonon, úgyhogy már ezért is érdemes jönni, meg

0: érzés, hogy a parti napon a kerti DJ slotnál 22 órától urbán vinil van felírva, úgyhogy valami hasonlóra számíthat az, aki éppen arra jár. Nagyon szép hetet mindenkinek, és maradjatok velünk, mert utánunk egy rövid hírek, aztán a szikvíz, aztán a cöki, és így tovább, ahogy egyébként máskor is szokott lenni. Sziasztok!
1: Attilos Rádió, Hiréke Vötkeznek.
2: Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. A Tilos nem először vesz részt a versenyen. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten váró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
3: 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
4: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
1: A Tilos Rádió hírét hallottátok.
5: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, július 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

0: items I haven't used yet.
1: Thanks for listening.

2 8 8 3 4 4 4 4 4 2 2 8 8 3 4

0: minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
1: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki, hogy anyagyűjtő.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
2: Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az Embio folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben.

0: tisztázniuk.
1: 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
4: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy most nem fér bele neked, akkor ír nekünk a radio@tilos.hu e-mail címre, hogy melyik nap jönnél, és mi megírunk minden infót. Találkozunk a maratonon.

Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk a klímaváltozás lesz. Vendégünk Ürge Forzasz Diana, kutató, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ Nobel-békedíjjal elismert éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek alelnöke és a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület egyik alapító tagja. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hello, most lehet, hogy jól hallak. Nem tudom, hogy te hallasz engem, mert én még nem téged.

0: Most
1: sikerült, elnézéseteket kérem, igen, bocsánat.
0: Nem, semmi gond, köszi szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Ki voltam halkítva, és nem találtam a sok ablak közül azt a gombot.
0: Az a lényeg, hogy itt vagy velünk. Köszi szépen, még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Áprilisban lesz 5 éve, hogy legutoljára beszélgettünk, ami természetesen visszahallgatható a Tilos Archívumból, amelyből többek között az is kiderül, hogy miért és hogyan jött le Diana a csillagok közül a Földre. Kezdjük azzal, kérlek, hogy mi is ez az IPCC, azaz az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, és alelnökként te mi

0: Milyen munkát végzel ott?
1: Hát igen, köszönöm a kérdést. Pontosan az ENSZ-nek a klímatestülete, ami azért alapult most már 30, lassan 40 éve, mert ugye Magyarországon sokszor látjuk, hogy mintha kicsit ellentmondónak tűnnének akár tudományos hírek az éghajlatváltozásról. Most van éghajlatváltozás, nincs, de most ez most már nem kétség, de mondjuk 40 éve, 30-40 éve ez még kérdés volt. Ember okozza, vagy nem ember okozza? Most igazából nagy baj ez, vagy nem? Tudunk még alkalmazkodni hozzá, vagy tudunk még mérsékelni, vagy most már csak próbáljunk meg alkalmazkodni, vagy már mindennek vége van, vagy igazából nem is olyan nagy gond ez. Nem olyan könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, a kormányoknak sem, döntéshozóknak sem, tehát azért alapították ezt a testületet, hogy összerakják a világ vezető tudósait, és azt bezárják őket egy pár évig egy szobába, és azt mondja, hogy na, amikor kijöttök, kérjük a fehér füstöt, most itt nagybaba vagyunk, vagy nem. Van-e éghajlatváltozás? Nincs. Mondjátok meg, hogy mit mond a tudomány összesen, egyezetek meg. Tudjuk, hogy többféle vélemény van tudósok között is, Magyarországon is több vélemény van, kutatók között is, mindegyik van, amennyire megalapozott, senki nem a légből dumál, mondjuk nem a világ legjobb klímakutatója.com című önjelöltek, de hát azért Magyarországon nagyon sok kiváló akadémikus és kutató dolgozik ezen, és azért sok minden, mert ellentmondok egymásnak, de ez nem azt jelenti, hogy valaki nem tudja, hanem azt, hogy a tudásunk mindig csak egy szeletét látja az egész valóságnak, és ezért összerakni ebből az egész képet, ez nehéz, és ezért kell egy ilyen testület. Úgyhogy ez a célja a testületnek, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek az alelnöke lehetek, hiszen az egész világból egyetlen alelnök van, aki a fejlett világért, az egész fejlett világért felelős, kettő fejlődő világból levő alelnök van, tehát így négyen az elnökkel, aki az Egyesült Királyságból jön, vezetjük ezt az egész testületet, ami most már nagyon nagy népszerűségnek örvend, és nagyon, nagyon figyel rá a világ, mind a szakpolitika, mind a politika, mind a gazdasági élet, mind a média.
0: Mivel személyesen is részt vettél az IPCC 64. bankoki plenáris ülésén, ezért kérlek, hogy első kézből számolj be arról, hogy milyen is egy ilyen találkozó, mik voltak a főbb témák, célok, és milyen eredménnyel zártátok azt?
1: Igen, na most ezek az IPCC-nek a plenáris ülései, ahol az IPCC-nek a vezető testülete, tehát a kormányok ülnek össze, hiszen minden kormány, a világ összes kormánya beleszól abba, hogy mit csináljon az IPCC. Ezek igazából ilyen operációs értekezletek, nem igazán érdekesek feltétlenül külső szemmel, kivéve amikor egy-egy jelentésünket hagyjuk jóvá, vagy arról beszélünk, hogy milyen jelentéseket írjunk. Most egy értékelő jelentés ciklus közepén vagyunk, hiszen az IPCC az ilyen kb. 7 éves ciklusokban dolgozik, 7 évenként adjuk ki a nagy értékelő jelentésünket, hogy a világ klímájának a helyzetéről és annak a megoldásaival kapcsolatban. Egy ilyennek a felében vagyunk. Most például az a legnagyobb vitánk, ami most már a harmadik, negyedik ilyen plenáris ülés óta folyik, és nem tudnak az országok megegyezni, hogy mikor adjuk ki a következő értékelő jelentésünket. Az nyilvánvaló, hogy 2028 közepe és 2029 közepe között ez kész lesz, de hogy mikorra legyen kész, hiszen azért lenne jó, bár elég nehéz, de azért lenne jó, a 2028 közepe előtt kész lenne, mert 2028 második felében lesz az úgynevezett globális értékelés, a második globális értékelés, ami a párizsi megállapodás és a kapcsolatban értékeli már második körben a haladást. Hogyan haladtunk, hol állunk, mit kell még csinálni, és az előző ilyen globális értékelésben is az IPCC jelentése nagyon jelentős tudományos alapul szolgált, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt most is sikerüljön kiadni, de azért nem olyan könnyű, mert azért ez egy elég nagy falat. Tehát vannak országok, akik azt kérik, hogy ne siessünk annyira, nekik több időre van szükségük, nekik szépen nyugodtan kell ezt dolgozni ahhoz, hogy ezt hogy megcsinálják a kutatóik a munkát, míg a fejlődő, fejlett országok nagy része azt mondja, hogy gyerekek, nagyon fontos, az IPCC relevanciájából is fontos, meg a globális értékelésnek is nagyon fontos, hogy a legfrissebb tudományos eredmények be tudjanak ide csatornázódni, úgyhogy inkább gyorsítsuk föl, és legyünk kész addigra. Ez sajnos nem sikerült ebben a múltkor sem megállapodni, a következő most már muszáj megállapodnunk ebben, hogy hogyan tovább.
0: Itt az IPCC tagok, gondolok rád is, tehát hogy itt mennyire tudják függetleníteni magukat az adott országnak az érdekeitől, és mennyire tudományos alapon, vagy magának az ügynek az alapján eljárni?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván itt arról van szó, attól függ a válasz, hogy az IPCC-nek melyik részéről beszélünk. Az IPCC-ben a kormányképviselők azok kőkeményen a saját országuk érdekeit képviselik, ami gazdasági érdek is, de a klíma érdek azért mindenkinek nagyjából azért ugyanaz, hogy itt ne följük meg, és ne lőjünk magunkat lábon gazdaságilag is. De azért ez nagyon más, hogy vetül le a különböző országok gazdasági érdekeivel kapcsolatban. Az IPCC vezetősége, Jim Ski és jó magam is a két másik alelnök, mi semmiképpen nem országot képviselünk, mi a szervezet érdekeit és az éghajlat érdekeit próbáljuk nézni. Ezen belül én azért egy kicsit jobban próbálom a fejlett világ éghajlatváltozások kapcsolatos szempontjait képviselni, bár azért a fő szempontom mindenképpen a szervezetnek a sikere, a szervezet előrehaladása, a szervezet hatékonysága, a szervezet, hogy beváltsa a kormányok hozzáfűzött reményeit, és az ígéreteket, amiket tettünk, valamint akár a sajtó és a közönség elvárásainak is megfeleljünk. Tehát itt mi biztos, hogy nem országok érdekeitől függünk. Ennek szempontjából az anyagilag sem függünk olyan szempontból, hogy önkéntes, emiatt vagy mindenki önkéntesen társadalmi munkában dolgozik, hát ez baromi nehéz is, az az igazság, mert most már a babérok a sok babértól már nem tudom, babérlevessel nem tudom etetni a családot, de ezért ez mégis az, hogy nem kapunk fizetést ezért a munkáért, ez annak a kulcsa, hogy itt igazából senki nem tud megvásárolni, minket senkitől nem függünk ilyen szempontból. Úgyhogy a szerzők pedig, akik írják a jelentéseket, azok szintén eléggé függetlenek, hiszen független, amikor már kiválasztották őket, onnantól függetlenül dolgoznak, senki nem hívhatja őket vissza, vagy büntetheti őket, és így tovább. Például az Egyesült Államok is annak ellenére, hogy a kormány maga azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem szeretné részleni az IPCC munkában, nagyon sok egy Egyesült Államokból való szerző vesz részt a 7. értékelő jelentésben is.
0: Igen, erről majd mindenféleképpen, mert ugye hát az Egyesült Államok ugye kilépett az IPCC-ből, ennek a hatásairól majd kérdeznék, de előtte kérlek, hogy az elmúlt 5 évben, azért az 5 év, mert ugye a legutóbbi jelentés az 21-ben jött ki, tehát hogy értékeled az elmúlt 5 évben, melyek a legfontosabb mérföldkövek az éghajlatváltozás elleni harcban, mennyire sikerült az általam, vagy hát a meghatározott célok elérése?
1: Igen, nagyon jó kérdés, mert nyilván itt a pohár az félig, tele van félig üres. Tehát, de én mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon kell hangsúlyoznunk, hogy azért hihetetlen sokat elértünk egy évtized alatt. Tehát igaz, hogy most az előző jelentésünkhöz képest, de még ahhoz képest is az 5 év alatt is jóval még továbbra is lecsökkent a megújuló energiák költsége, sőt, mostanában már lassan kompetitív lesz a megújuló energia a tárolással összevonva, ami hatalmas, nem kompetitív, tehát versenyképes. Ez ami hatalmas eredmény, mert az ugye azért nagyon-nagyon szép a napenergia, és tudjuk, hogy Magyarországon világelsők vagyunk ilyen szempontból. De hát azért akkor is este nem süt a nap, szeretnénk megnézni ezt a foci meccset, meg kiszeretni kivenni a hideg sört a hűtőből, meg mondjuk télen is kevésbé süt a nap, amikor azért jobban kéne a meleg, és így tovább. Tehát viszont szerencsére az energiatárolás költsége is egyre kisebb, és ezért ez is egyre versenyképesebb lesz. Én azt gondolom, hogy ez hatalmas forradalmat fog indított eddig is el, és fogja továbbvinni a forradalmat az energia és a klíma megoldások között, hiszen látjuk, hogy ennek köszönhetően tavaly már nem nőttek valószínűleg a kibocsátások tovább, vagy csak iszonyú minimálisan, tehát gyakorlatilag már ott vagyunk azért a kibocsátók tetőzésénél, és ugye 2025-re szerettük volna ezt, és onnan drasztikusan elkezdeni majd lecsökkenni. Azt nem tudom, hogy mennyire fog elindulni drasztikusan lecsökkenni, de az, hogy tetőzünk, azt azért azt szerencsére látjuk.
0: Tehát itt akkor a növekedés, tehát hogy a felmelegedést okozó gázok növekedésének a csökkenése történik, vagy a légkörben lévő széndioxidnak a csökkenéséről beszélhetünk?
1: Nagyon jó kérdés, mert sajnos az utóbbiről abszolút nem, tehát sajnos, ha azt nézzük, hogy a légkörben a széndioxid koncentrációja nem csak hogy nő, hanem tavaly előtt még nem csak hogy rekordot döntött, hanem a rekordok rekordját döntött el annyiban, hogy jóval jobban nőtt, mint valaha még az előző évhez képest, tehát a növekedés mértékében is rekordot döntött, tehát sajnos abban egyáltalán nem látunk még csökkenést, sőt azt látjuk, hogy most már kb. 0,3 Celsius fokot növekszik a globális éghajlat évtizedenként, míg korábban az előző jelentésünk alatt még csak 0,2 Celsius fokról beszéltünk évtizedenként, tehát egy kicsit azért enyhe gyorsulásról beszélünk, és akkor még nem is beszéltem arra, hogy Magyarországon ez eleve kétszeres, és Magyarország egyes részein háromszoros. Viszont ami ezt kiváltja, az pontosan a kibocsátások, és azok közül is különösen a széndioxid kibocsátás, az annak tűztük ki, hogy annak a kibocsátásoknak a növekedését be kéne fejezni, tehát hogy legalább platózzon, és utána majd zuhanjon le, és ez a tetőzés, a kibocsátások, éves kibocsátások, azok 2025-ben már nagyjából tetőztek, és most már idején eléggé a tető felé tendáltak. Úgyhogy ez azért jó hír. Tehát még nem látszik sajnos a globális éghajlatban a hatás, amit azért előbb-utóbb nagyon remélem, hogy minél hamarabb fogunk látni, mert azért ezeket az eredményeket remélem, hogy látjuk majd a mutatókban is. Azt viszont így is tudni kell, hogy ha ennyit se csináltuk volna, akkor még jóval rosszabb lenne már most. Tehát már jóval nagyobb hőséghullámaink lennének, már jóval nagyobb asszályaink lennének, és így tovább. Tehát ez volt az egyik, mindegy, hogyha 5 az nyilván sok, de azt gondolom, hogy itt azért sok jó pozitív mérföldkövet értünk el az utóbbi 5 év alatt.
0: Amiről most az elmúlt pár percben beszélt, azért két dolgot kiemelnék, ami mindenféleképpen minden hallgatót egészen közvetlenül érint. Ugye az egyik az volt, hogy világelső valamiben Magyarország, ugye ezt említetted, ezt mindenféleképpen emeljük ki, mert ezt én is csak most olvastam, és nagyon örülök neki. A másik pedig, hogy talán sehol a világon nem akkora hatása van a globális felmelegedésnek, mint Európában, azon belül is a Kárpát-medencében. Tehát úgymond nagyon sokszorosan érintettek vagyunk.
1: Pontosan. Először kezdjük a rossz hírrel, vagyis az, hogy sokszoros érintettek vagyunk. Bizony, például a legrosszabb az, hogyha megnézzük azok az adatokat, hogy a tél nálunk 1,5 Celsius fokkal melegszik évtizedenként. Ez iszonyatosan durva, és amíg egyrészt azért részben örülünk neki, jaj, de jó, kisebb lesz a fűtésszámlánk, nem fogunk annyit fázni, nem lesz annyi energiaszegénység, nem fog annyi ember meghalni esetleg az utcán, mert nincs elég meleg, és így tovább, ez igaz. Viszont a mezőgazdaságnak teljesen átbillenti azt, hogy régen a hó szerepe azért nagyon nagy volt, Magyarországon is ugye lefette, szigetelte, utána egy jó sokáig ami a mag hasadások idején egy jó kis állandó nedvességforrás biztosított, és így tovább. Mindez megszűnik, ráadásul a fagynak a kártevők elleni védekező hatása is megszűnik, mert ugye itt pontosan arról van szó, hogy télen a nulla alattról átbukik a hőmérséklet egyre többször nulla fölé. Ez egy vízválasztó, nagyon nagy vízválasztó, és bizony ez nagyon súlyos hatással van, és lesz Magyarországon. Igen, nem, azért nem a legrosszabb helyzet vagyunk a Kármán-medencében, mert a legrosszabb helyzetben Észak-Európa van, a sarkvidék környéke, ami nagyon sokkal, még ennél sokkal durvábban melegszik. Ennek ellenére sajnos igen, a Kárpát-medence az különösen erősen melegszik a világ átlaghoz képest. Viszont a jó hír, hogy Magyarország gyakorlatilag 5 év alatt föltornázta magát világelsőnek a klímaváltozás elleni harcban, olyan szempontból, hogy szinte közel nulláról fölnőttünk oda, hogy jelen pillanatban Magyarország az az ország, ahol a villamos energiatermelésünket legnagyobb arányban elégítjük ki napenergiából. Tavaly ez 27% volt, ez több mint egy negyed, de ez nagyon nagy dolog, azt gondolom, hiszen olyan szempontból is, hogy összességében előbb-utóbb ezt látni kell majd a villamos áramára, hiszen ezt látjuk, hogy a minél nagyobb a megújuló energia aránya európai országokban, annál olcsóbb összességében a villamos energia. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon fontos egyrészt az energia ár szempontjából, az energia biztonságunk szempontjából, mert köszönjük szépen, lehet aztán hormuzi szoros lezárva, lehet orosz szankció. Ha nekünk van saját magunk által megtermelt energiánk, és persze ahhoz elektromos közlekedésünk is jól leszigetelt otthonaink, akkor nem vagyunk itt éve, vagy egyéb olaj- és energiapiaci sokkoknak és áringazódásoknak, hanem általában megbízhatóan kapjuk és olcsón az energiát hosszú távon.
0: Korábban azt nyilatkoztad, hogy a klímavédelem nem akkor kezdődik, amikor eljövünk a munkahelyünkről, hanem amikor megérkezünk oda. Ez mit jelent?
1: Igen, tehát azt nagyon fontos látni, hogy nagyon sokszor kérdezzük magunktól, jó, én mit tehetek, mit tehet az egyén? És általában itt arra gondolunk akkor, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, hogy még esetleg arra is gondolunk, hogy na most akkor kevesebbet fogyasszunk, vagy menjünk tömegközlekedéssel. Tehát gyakorlatilag a szabadidőnkről és a vásárlási szokásainkról tudunk csak ilyenkor gondolni, vagy esetleg olcsuk le a villany. De igazából a lényeg azért az, hogy az emberek legnagyobb része, az idejének a legnagyobb részét egyrészt a munkahelyén tölti, az életének a legnagyobb részét, másrészt pedig igazából a legnagyobb hatásunk a kibocsátásunkra a munkánkon keresztül van. Lehet a magánéletünkben is, sőt fontos a magánéletünkben is ügyesnek lenni, és figyelni arra, de az, hogy mit dolgozunk és mit csinálunk a munkában, például az, hogy te most engem megkértél, most persze magammal ugye dicsekszem, de hogy jó, nem engem felkértél, de hogy arra fókuszálsz, hogy te a munkádban egy órát az éghajlatváltozásnak szenteljél, ezzel nagyon sok hallgatóhoz eljut az üzenet, ezzel sok hallgatóban esetleg fölmerül, hogy hoppá, mit tudok én csinálni, mit nem. Valószínűleg sokkal nagyobb hatásod van neked, mint hogyha most, amikor innen kimész a stúdióból, és akkor most biciklivel mész haza, vagy esetleg, jó, tudom, hogy nem fogsz autózni, de ha esetleg mégis inkább autóval menjél haza. Az is fontos, de nagyon sokan, a legtöbben a munkánkon keresztül jóval nagyobb hatást tudunk kifejteni, mint csak a magánéletünkön keresztül. Mi az az öt szerepünk van, amin keresztül az éghajlat és a környezetet nagyon befolyásoljuk? Tehát az első, aztán mondtuk, a fogyasztási szokásaink, a másik pedig a munkánk, ezt erről beszéltünk. De ezen kívül van még három, ami nagyon fontos. A harmadik, amit én szintén nagyon fontosnak tartok, a példakép hatás. Mindannyian példaképek vagyunk, például szülők, főnökök, vagy az közülünk, aki közösségi médián posztol, és esetleg más is megnézi a posztját. Nagyon fontos a példamutató hatás. A szakirodalom szerint ez az egyik legfontosabb, tehát a gyerekünket is sokszor sokkal jobban tudjuk úgy nevelni, a jó példát mutatunk, mintha ötször elmondjuk neki, hogy mit csináljon. Tehát a példamutató hatás fantasztikusan fontos, és például a közösségi média rettenetesen fontos, hogy azt posztolom el, hogy fú, most a Maldív-szigetekre repülök, és milyen klasszis ez a menő türkiszkék hátterem, vagy az, hogy fú, most elmentem a Tiszára vizitúrázni, és milyen barom jó volt, vagy staycation csináltam, és mennyire élveztem, hogy felfedeztem a körülöttem levő történelmi emlékeket és múzeumokat, és milyen klassz, hogy a helyi közösségeket megismertem. Nagyon nem mindegy, hogy mit posztunk, ami nem azt jelenti, hogy nem csinálhatjuk, de hogy mit milyen példát mutatunk, mit reklámozunk magunkra. Tehát ez a harmadik, a példamutatás, és a másik kettő az a befektetők vagyunk, mindenkinek van bankszámlája, Magyarországon is van olyan bank, amelyik kifejezetten az a célja, hogy közösségi fókuszú legyen, és tiszta befektetéseket csináljon, és nem fektet fosszilisban, mert sajnos a legtöbb bank még mindig nagyon sokat fektet fosszilissal kapcsolatban, és végül pedig az állampolgárok vagyunk, és ilyen szempontból nagyon meg lehet dicsérni most az állampolgárok nagy részét, mert úgy tűnik, hogy most a jó klíma oldalra szavaztak, legalábbis úgy tűnik, hogy az új kormány az nagyon sok szempontból nagyon fontos lépéseket fog megtenni, ha nem is feltétlenül a klímavédelemmel kapcsolatban, de már az, hogyha nem autópályákat fejlesztünk, hanem a vasutat fejlesztjük, ha az EU-s forrásokat arra költjük, hogy az energiahálózatot fejlesztjük, és megújuló energiát fejlesztjük tovább, ha épületeket szigetelünk, ha megakadályozunk a fakivágásokat, ezzel iszonyú sokkal többet teszünk, mintha csak sokat beszélnénk az éghajlatváltozásról. Tehát én persze nyilván a pudin próbálja az evés, nem tudjuk, de minden esetre állampolgárként az, hogy hogyan választunk, valamint, hogy általában a képviselünk, től mit várunk el, hogy részt veszünk-e különböző módon a demokráciában, hogy rendszeresen kifejtsük a véleményünket, arra is megmutatjuk, hogy vagy akár tüntetéseken veszünk részt, ha kell, hogy miket várunk el. Tehát ez az öt szerep nagyon fontos, ebből ne csak azt nézzük, hogy hogyan tudjuk magunkat sanyargatni, hanem nagyon minden percben és minden döntésünket igenis befolyásoljuk. Mind az éghajlatváltozás sorsát, mind a környezet sorsát, és az nagyon jó, ha tudatában vagyunk, hogy más dolgokkal még nagyobb hatásunk lehet, mint konkrétan az, hogy használunk-e szívószálat, vagy nem.
0: Abszolút, és itt az önsanyargatásra reflektálnék. Ugye azt nyilatkoztat, hogy azokat a megoldásokat kell keresni, ahol nem áldozatról szól a környezetvédelem, hanem az életminőség javulásáról. Milyen megoldás van szerinted mindenre, hogy ez lehetséges-e? Vagy tudsz egy jó példát mondani, ami ebbe az irányba mutat?
1: Abszolút, sok példát tudok hozni. Nagyon fontos ezt látni, hiszen ez olyan dolog, mint a diéta, igaz? Biztos sok hallgató van, akinek már kellett, vagy csak akar diétázni, és akkor iszonyú nagy elhatározásokkal nekifutottunk, aztán nagyon hamar feladtuk, és aztán gyorsan vagy visszaszedtük a kilókat, vagy gyorsan visszatértünk az eredeti, nagyon nem túl egészséges étrendünkre. Tehát nem érdemes az ilyen sanyargatásos, nehéz, nagy életváltásokra fókuszálni az egyéni környezeti magatartás változásokat, mert nem fog menni. Tudjuk a magatartás kutatások alapján, hogy ezek nem igazán működnek hosszú távon. Viszont, ha olyanokat keresünk, amiket ez az egyik, a másik meg, hogy amúgy se tudunk minden fronton harcolni. Tehát mindenki az jó, kiválasztja azokat a frontokat, ahol ő tud nem csak fordított csatát nyerni, hanem ahol szívesen csinál, vagy valamiért még amúgy is jobb lesz neki. És szerencsére azért sok ilyen terület van. Kezdjük például az étkezéssel. Ugye, bár nyilván sokan nem szeretünk, most is pontosan diétáról volt szó, de De ugyanakkor meg mindenki szeretne egészségesebb lenni, és elég sokan próbálunk azért egészségesebben táplálkozni, és megkeresni olyan finom, incsikrandozó recepteket, olyan jó kajákat, amitől egészségesebbek is leszünk, és még ráadásul jobban is érezzük magunkat, és finomakat eszünk. Tehát jó recepteket. Na most például ez nagyon együtt jár az éghajlatváltozással, hiszen az egészségügyi tanácsok, azok általában, ha egészségesebben táplálkozunk, azzal együtt valószínűleg sokkal klímabarátabban is táplálkozunk. Tehát jóval kevesebb húsfogyasztás, abból is inkább a vörös húsok kerülése, és jóval több növényi alapú fogyasztás, meg általában kevesebb ételfogyasztás. Tehát ez mind nagyon egyezik azzal, hogyha ezeket megvalósítjuk, mondjuk csak az egészség érdekében, már rengeteget tettünk a klímáért. Tehát ez az egyik. A másik, az például pontosan itt beszéltünk, hogy most autóval, vagy 2 órát naponta dühöngök el forgalomba, és szídom az előttem bénázókat, és fővök a légkondicionált autóba, és mérgelődöm-e, vagy fogom, fölpattanok a biciklire, nem, eleve közelebb próbálok költözni a munkahelyemhez, vagy olyan munkát keresek, ami közelebb van hozzám, tehát eleve ne kelljen annyit utazgatni, és ott pedig biciklire pattanok, vagy tömegközlekedésre, és utána gyaloglok egy jót. Nagyon sok kutatás igazolja, hogy jóval boldogabbak azok, akik, és egészségesebbek, és boldogabbak azok, akik aktív közlekedéssel járnak rendszeresen munkába, vagy végzik a mindennapi tevékenységüket, tehát biciklivel vagy gyalog, és ráadásul egy rakáspénzt meg is takarítunk, hanem az autót füstöljük, és nem kell parkolóhelyet keresni, és így tovább, és azt még esetleg jó dolgokra is költjük. Ugyanígy távolsági közlekedés, én jóval jobban szeretek. Egyszerűen jobban szeretek most már vonattal menni, ha nagyon sokat kell Európában is munkaügyben utaznom. Ha csak tehetem, vonattal megyek, jóval kényelmesebb, mint a repülő, különösen, ha sikerül éjszakai vonattal mennem, és egy jót aludnom ott, de most már igazából nappali vonattal is, mert nagyon jól lehet rajta sokszor dolgozni, és az repülés nekem jóval több időmet elveszi, mert amíg az ember a biztonságnál áll, meg amíg az ember kimegy a reptére, meg az a repülés, ott nem tudok dolgozni. Én adtam meg nyugodtan. Tehát egy csomó olyan megoldás van, és most csak pár példát mondtam, ahol jobban is járunk, és a klímát is jobban védtük. Ez most csak az egyéni, de akár klímapolitika terén is, tehát a városainkat, ha pontosan 15 perces várossá, a zöldet visszaintegrálva alakítjuk át, akkor eleve nem kell annyit közlekedni, viszont az ingatlanárak fölmennek, az légszennyezés megszűnik, az emberek egészségesebbek lesznek, tehát összességében egy élhetőbb város teremtünk. Meg lehet nézni, a világ 10 legélhetőbb városa közül mindig szinte az összes, de a legnagyobb része nem az, ahol baromi jó gazdag város, és mindenkinek van egy jó külvárosi háza, és 3 autója, és 83 autópályán nagyon jó hazajut este 3 óra alatt, hanem amik kompaktak, gyalogolhatóak, jól tömegközlekedhetőek, és az embereknek nincs szüksége arra, hogy autójuk legyen, vagy autóba üljenek, és nem véletlenül. Tehát egyszerűen az életminőséget jelentősen javítja ez a fajta életmód, ami mellesleg az éghajlatnak is sokkal jobb.
0: Ugye ezzel kapcsolatban csak az merül fel bennem, hogy mi mindezt szeretnénk-e. Tehát, hogy többször elmondtad, hogy az emberiség nem passzív szereplő a klímavédelemben, az lesz, amit szeretnénk. Egyébként ezen eléggé elgondolkoztam, hogy végülis most is az van, amit szeretnénk, annak ellenére, hogy nem tudom, a világban még 4 millió ember hal éhen, vagy több millió embernek a ugyancsak évente a légszennyezettsége, az egészségét befolyásolja, és a többi. Tehát minden, ami van, azt mi szeretnénk. Azonban a klímavédelem hosszú távú gondolkodást és stratégiát követel, amely számtalan módon ütközik a rövid távú érdekekkel. Tehát, hogy szerinted mit szeretnénk?
1: Hát igen, ez egy nagy probléma, és igazából én itt azt gondolom, hogy itt az a legnagyobb rákfené ennek a dolognak, hogy egy olyan gazdasági rendszerbe vagyunk, amit ugyan szeretnénk, de ami már nagyon elromlott, de nem igazán tudunk helyette jobbat. És mire gondolok? Arra gondolok, hogy egy olyan gazdasági rendszer vagyunk, ami elhiteti bennünk, hogy még mindig az a legjobb, ha folyamatosan növekedünk gazdaságilag. Ha biztos, hogy minden egyes cégnek mindig jövőre többet kell eladni, milyen tavaly, és csak akkor van rendben a cég. De ez milyen marhaság, mert miért kell például jövőre a magyar lakosságnak jóval több süteményt enni, mint tavaly? Nem biztos, hogy jobb. Ugyanígy, hogyha már mindenkinek van hűtőszekrénye, mindenkinek van mobiltelefonja, akkor hogy lehetne jövőre többet eladni, mint addig, amíg még nem volt mindenkinek ilyen? Hát csak olyan trükkökkel, hogy vagy minél előbb elromoljon, beleépítem az elromlást, tehát tervezett elavulást építek a hűtőszekrénybe és telefonba, hogy minél gyorsabban le kelljen cserélni, vagy olyan divatot terjesztek el az emberek között, hogy tök ciki ez a régi, és ha régebbi autóval mész, az már ciki, mert nem vagy olyan menő, mint a legújabb modellek, és így tovább, tehát elterjesztek egy divatot, vagy ami a legújabb, amit mert még ez sem elég, hogy azt próbálunk hogy egyszerűen addiktívá, tehát rászokhatóvá tesszük a termékeinket, és addig manipuláljuk az emberek agyát, annyi pszichológus veszünk fel, hogy hogyan tudjuk manipulálni az emberek agyában, piszkálni a kis különböző biokémiájukat, hogy rászokjanak a termékeinkre, hogy betegesen rászokjanak, hogy ne tudjanak leszokni, mert akkor biztos, hogy még többet tudunk ott reklámozni, még többet tudunk abból eladni mondjuk az opioidokból, és így tovább, és ez egyáltalán nem jó a társadalomnak, hogy a gyerekeink azok gaming addiktek, és közösségi addiktek, és senki nem már nem, nincs kommunikáció, és így tovább. Nem jó, hogy opioid függő Amerika nagy része, vagy egy jó része, és egyre több haláleset ezzel kapcsolatban, nem jó. De mégis azt gondoljuk, hogy mindig muszáj növekedni, nem látjuk be, hogy ez a növekedés már nem boldogabbá teszi a társadalmakat, hanem rossz. Igen, és ebből bizony nehéz kimászni, mert egyelőre nem igazán látunk jó alternatív modellt, és ez nagyon jelentősen hozzá kéne nyúlni a gazdasági rendszereinkhez ahhoz, hogy kimásszunk ebből a csapdából.
0: Abszolút, és hát mondjuk ugye a gazdasági rendszer visszatérve, amit mondtál, az sem egy véletlen, vagy egy eleve elrendeltetett, hanem mi hoztuk létre. Ugye, mert pont ez a kérdés merült fel bennem, hogy az ökológiai katasztrófa, ami felé megyünk, annak ugye csak egy alfejezete maga az éghajlatváltozás. Gondolok itt ugye a fajok tömeges kipusztulására, a termőföld kizsigerelésére, természetes élőhelyek zsugorodására, de gondolom maga az éghajlatváltozás elleni harc az, ami a legjobban talán szabályozható, a legjobban mérhető, és gondolom ezért is itt tehát a legkevesebb filozófiát igényel, hogy a teljes gazdasági életünket megváltoztassuk, hanem tehát, hogy államok szintjén lehetséges ezeknek a megváltoztatása. A Nature Review Clean Technology folyóiratban megjelent egy tanulmányod, amely rámutat arra, hogy az emberiség energiaigények növekedése ellensúlyozhatja a megújuló energiaforrások terjedésének kibocsátás csökkentő hatásait. Kérlek, hogy mutasd be nekünk, hogy miért látjátok így.
1: Tehát ott a probléma, hogy ugyan elmondjuk sokszor, meg én is sokszor elmondom, hogy azért fantasztikusan robog előre ez az ipari forradalom magától is, még akkor is, ha politika néha próbál egy kicsit befékezni, még akkor is most már magától robog előre ez a forradalom, ez az ipari forradalom, amiben az energia átvált egy fosszilis molekula alapú energiatermelésről egy megújuló energia alapú termelésre, és mégis ugye nagyon jó kérdés, hogy jó, ha ilyen ügyesek vagyunk, akkor miért növekszik még mindig a széndioxid koncentrációja? Pontosan itt van a kutya elásva, hogy az energia éhségünk az még mindig jobban nő, mint amennyire tudjuk skálázni, mint amennyire tudjuk növelni a megújuló energiatermelésünket. Tehát itt a mohóságunk, ha a mohóságunk az ennyire visz előre, akkor hiába vagyunk nagyon ügyesek a technológiai átalakításokkal, a technológiákkal nem oldja meg a problémát a technológia. Egyébként itt visszavezetődünk egy kicsit az előző problémára, ugye a növekedés mániákra. Úgy viszont azért szerencsére ideig óráig ezt még jobban meg lehet oldani anélkül is, hogy az egész gazdasági rendszerünket át megreformálnánk, úgy, hogy ha jobban figyelünk nem csak az energia termelésre, hogy miből jön a következő kilovattóra, miből jön a következő meleg egységem, amit, vagy villanyom, áram egységem, amit, aminek a szolgáltatásait élvezem, hanem hogy szükségem van-e arra egyáltalán. Pontosan például a városokban nem az a lényeg, hogy legyen nagyon jó áron megvásárolható benzinem, jó, biztos az is fontos, de igazából mi az, amit akarok? Azt akarom, hogy olcsón és időgazdaságosan el tudjak jutni oda, ahova szükségem van. Ha ezt a várostervezés ügyesebben megoldja, mint hogy nekem minden áron autóba kell szállnom, és be kell mennem egy benzinkútba tankolni, akkor függetlenül az energiáraktól. Tehát sokkal többet kéne az energia kereslet csökkentésére figyelni, és erre fókuszálni. Persze nem úgy csökkentjük az energiakerestetet, hogy azt mondjuk, hogy ne fűsd fel a lakásodat annyira, meg hogy itten vonj meg magadtól a dolgokat, hanem úgy, hogy nagyon sok olyan megoldás van, ahol tényleg a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, meg még fizetnek is a kecskének, hogy megegy azt a káposztát, ami meg is marad. Tehát, hogy amitől jobban is élünk, és mégis kevesebb energiát fogyasztunk, például a passzív házak, ami rettenetesen fontos Magyarországon is, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan kormányzat, nem könnyű, de aki ezt át tud, valahogy át tudja törni ezt a nehéz korlátot, hogy bizony hosszú távra nehéz gondolkodni, mert egy hosszú távra befektetés az épületszektor felújítása, de nagyon kéne, hogy a magyar épületszektor passzív ház szintre, sőt energia pozitív szintre felújítsuk, mert akkor már az a nagyon sok új megújuló energia, amit termeltünk, azzal ki tudjuk váltani a fosszilis tüzelőanyagokat, és ráadásul jóval kevesebbet kell, amúgy is energiát fogyasztanunk, tehát mindenkinek amúgy is kisebb lesz a rezsie, ráadásul olcsóbb is lesz, kevesebb lesz a szennyezés, kevésbé függünk mindenféle országnak a maceráján, vagy szeszélyén, vagy háborúján, vagy akármin. Tehát mindenképpen sokkal jobban járunk, ha az energia keresletet csökkentjük le úgy, hogy közben jóval jobban élünk, hiszen egy passzív házban jóval egészségesebben, boldogabban és produktívabban élünk és dolgozunk.
0: Sziasztok, ez itt továbbra is az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Vendégünk Ürge Forzesz Diana, kutató, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ Nobel békedíjjal elismert éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek alelnöke és a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület egyik alapító tagja. Milyen az éghajlatváltozási elleni küzdelem az IPCC munkájának és a jövő kihívásainak az ismertsége, a megítélése? Milyen az emberek percepciója mindenről? Hogy látják ők a ti munkátokat?
1: Hát az emberek nagy része nem tud rólunk, és igazából nem is baj. Bár Nyugat-Európában nagyon nagy a presztízse az IPCC-nek, és az egy nagyon, nagyon nagy presztízsű dolog, ha valaki az IPCC-ben tud kutatni, vagy szerző lenni, vagy ilyen vezetőségbeli tag lenni, hiszen ahhoz képest, hogy ez egy társadalmi munkás, sőt a világ egyik legdrágább hobbija, mert azért gyakorlatilag összességében nagyon sokba kerül az embernek, hogy ebben részt tudjon venni ebben a munkában, és mégis tolonganak az emberek, és versenyeznek a világ legjobb kutatói és legelfoglaltabb professzorai egymás torkának esve, hogy az IPCC-ben részt versenek.
0: A társadalmi munka, tehát hogy miért? Tehát hogy miért versenyez?
1: Mert nagyon nagy a presztízse annak, hogy valakit kiválasztanak az IPCC-ben, hiszen mégiscsak a világ összes tudósak közül a legjobbakat választjuk ki, és azok közül is a tudományos vezetőségben, azok közül is, még azok közül is csak a legesleg krém, mert az, aki be tud kerülni. Tehát azért szakmailag egy hihetetlen elismerés, így gyakorlatilag arról van szó, hogy a világ klíma tudománnyal kapcsolatos munkás vagy dolgozók, ezzel kapcsolatban foglalkozók közül a legjobbak közé elismertem, bejutott az ember. Tehát azért ez hatalmas. Sőt, hát nagyon sok helyen ehhez kötik az előreléptetéseket az egyetemeken. Ha az ember ide, nagyon sok Európai Uniós kutatási forrás arra van kívül, hogy az IPCC-nek milyenek milyen lesz a következő jelentése. Tehát azért az IPCC iszonyos nagy mértékben meghatároz, és egy IPCC alelnökre vagy vezetőségi tagra azért nagyon hallgatnak. Hát az, hogy tényleg azért nem volt soha lehetőségem királyoknak, főhercegeknek, császároknak előadnom, és vagy négy szem közt, vagy amennyi miniszterrel volt lehetőségem beszélgetni, és próbált tőlem tanácsot kérni, és rám hallgatni. Azért ahol mi megjelenünk, ott azért hallgatnak ránk. Nyilván nem az átlagember, de nem baj, mert az átlagemberhez igazából például rajtad, és ezen a műsoron keresztül jut el, és ott nem is fontos esetleg, hogy megjegyez mi az, hogy IPCC, az a lényeg, hogy amit mi mondunk, azokat az üzeneteket meghallja, és nem mondjuk azokat a klímaüzeneteket, amiket mondjuk a közösségi médiától a képébe, hogy na mindjárt vége a világnak, és holnaptól már lehúzhatjuk a rolót, vagy hát még vannak egyéb jó kis klímatív üzenetek keringenek, nem csak közösségi médián, hanem a médián mindenütt. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha mi jelentéseink tényleg tudományos konszenzusra, vagyis tudományos, nagyon széles körű tudományos egyetértésre alapuló konklúziója, azok eljutnak az átlagemberhez.
0: Hát igen, az átlagembernek is, meg a királyoknak is van gyereke, vagy lehet. Ugye a korábbi beszélgetésünk során a különböző titulusokról beszélgettünk, és akkor azt mondtad, hogy a legfontosabb titulos számodra, hogy 7 gyermek édesanyja vagy. Hogy látod az ő generációjuk, hogyan vélekedik az éghajlatváltozásról, mennyire része az életüknek, és mennyire része a jövőjük tervezésének?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos azért a gyerekek egy jelentős részén látom a nagyon súlyos klímaszorongást, ami nyilván nem jó, és nagyon fontos, hogy ezt a szorongást, ezt átvarázsoljuk, áttereljük cselekvésbe. Mert nagyon sokszor ez a cselekvés, vagy ez a szorongás nagyon jó, és nagyon aktív, és nagyon termékeny cselekvéssé tud válni. És szerencsére látjuk, jelentős életmódváltozást látunk a fiatal generáción, attól kezdve, hogy a gyerekek, vagy a fiatalok jó része már nem is nagyon akar jogosítványt. Nagyon érdekes, hogy zárnak be az autós iskolák. Az én gyerekeimből már ugye 4 felnőtt, ebből 2-nek van jogosítványa, de egyiknek sincs autója, nem is nagyon akarnak, egyik az néha vezet, de a többi nem is. És nem azért, mert klímatudatosak egyáltalán, hanem egyszerűen, mert ők is látják, hogy egy jobb élet, egy olyan, egy jól élhető zöld városban benn élni, mint kint egy külvárosban, ahol az ember folyamatosan kerítéskesvek sem füvet kell nyírjon, autót kell javítson, kerékgumit kell cseréljen, autót mosson, és így tovább, szóval sokkal nagyobb a szabadság. Ja, és plusz még napi 2 órát ülünk a dugóban, tehát hogy ez nem igazán az az élet, amire a mai fiatal vágyik. De most nem csak az autós közlekedésről is, egy jobb minőségű városi életről beszélünk, de például beszélünk, ahogy az étrendről is beszéltünk már, egyre több ugye Budapest közepén is a vegán étterem, de legalábbis, aki valamit magára ad, akár a fagyistán is, muszáj egy húsmentes, vagy vegán, vagy növényi alapú gombócnak is, választéknak is lenni. Tehát általában az étrendben is látjuk a váltást. Tehát egyszerűen más ez a generáció, felnővő generáció már úgy csinálja ezt, hogy nem is feltétlenül gondol arra, hogy a klíma miatt csinálja, itt nem is, végül is mindegy is, hogy az egészsége miatt vagy a klíma miatt, de végül is ugyanoda vezet, sok út vezet Rómába, és azt gondolom, hogy azért erősen Róma felé megy ez a generáció, most átvitt értelemben.
0: A pesszimizmus vélhetően nagyobb probléma napjainkban, mint az éghajlatváltozás, mondta Ian McEwan, brit regény és forgatókönyvíró. Több interjút is meghallgattam veled, és azt vettem észre, hogy mindig pozitív és nagyon optimista, kifejezetten upbeat a klímaváltozás jövőbeni alakulásával, a lehetőségeinkkel kapcsolatos álláspontod. Valóban optimista vagy a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések és azok hatásait tekintetet ez valóban így van, vagy nem lehet, hogy ez egy picit egy ilyen kincstári optimizmus?
1: Az az érdekes, hogy én alapvetően nagyon pesszimista ember vagyok, úgyhogy így nagyon jól kiegészítjük egymást a férjemmel, örülnek, amúgy nagyon optimista, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó egyensúly. De itt az, ez nem kincstári vagy nem kincstári, itt arról van szó, hogy én tudom, hogy én, hogy a jövő az nem tőlünk független. A jövő az nem úgy van, hogy most leülök, és optimista vagyok, vagy pesszimista vagyok, mert ez egy tőlem kívül történik. Lehet, hogy egy hallgató az pehesebb helyzetben, mert úgy érzi, hogy kevésbé van befolyásol a folyamatokra, de én, amikor tényleg királyok, főhertegek, és miniszterek és miniszterelnökök hallgatnak rám, akkor én látom, hogy hatásom van, és látom, hogy rajtam múlik a dolog. Nem csak rajtam, abszolút nem csak rajtam, de hogy rajtam jelentősen múlik a dolog. És az, hogy rajtam jelentősen múlik a dolog, az egy baromi nagy optimizmusra ad esélyt, ad okot, mert viszont én tudom, hogy annyi jó megoldás van, és ha sikerül ezeket minél jobb mértékben elterjeszteni, akkor az élet minőségünk is jobb lesz, és akkor még hagyján, hogy az éghajlatváltozást is megoldjuk. És tudom, hogy a jövő rajtam is múlik, de rajtunk múlik, rajtad és rajtam. És akkor pedig nincs jogunk pesszimistának lenni. Én azt gondolom, hogy egy tudósnak, egy kutatónak, egy döntéshozónak felelőtlenség a pesszimizmus, mert nekünk nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxus. Nekünk az utolsó, ha csak egy hajszál remény van, nekünk azon a hajszálon kell dolgozni maximális erőbevetése, hogy azt a hajszálat megvalósítsuk. Hiszen a jövő a mi kezünkben van, és nem egy rajtunk kívül levő kristálygömb kezében.
0: Igen, itt abszolút, abszolút egyetértek veled. Tehát, hogyha kis esély is van, akkor harcolni kell érte. Ugye azért nem jó hírek is vannak. Itt gondolok arra, hogy nem, tehát egy pár napja jelent meg a másfél fokon egy cikk, ami egy új kutatásról számolt be, ami ugye azt vizsgálta, hogy az IPCC legutóbbi jelentése eltelt 5 év, ugye nem változtatta meg alapvetően azt, amit az éghajlati rendszerről tudunk. A föld melegedése egyértelműen egyre gyorsabb, és szinte biztosan az emberi tevékenység következménye. Ami viszont változott, az a helyzet súlyossága. Ugye itt már a meglévő kutatás, tehát hogy a jelentés célja az, hogy az IPCC jelentések közötti időszakban is kövesse a legfontosabb globális éghajlati mutatókat. A szerzők alapvetően a legutóbbi jelentés módszertanát követik, de beépítik az azóta elérhető új megfigyeléseket, modelleket és módszertani korrekciókat is. És tehát nem egy új értelmezési keretet kapunk, hanem már az IPCC több ezer tudósa által elfogadott módszertannak a frissítése, aminek az eredménye az, hogy a másfél fokos küszöb betartása az nem tartható. Tehát, hogy amit mondjuk 10 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy célként tűztünk ki, hogy az nem tartható. Tehát, hogy mit gondolsz, hogy ezeknek a sikertelenségeknek, vagy tehát, hogy ezeknek a céloknak a meg nem valósítása milyen hatással lehet az éghajlatváltozás elleni küzdelemre?
1: Én igaz az igazság, hogy nem értem ezeket a kérdéseket, és ez most valami nagyon jó frappáns hasonlatot kéne mondanom, és nem biztos, hogy sikerül, és most ezt nem ellened mondom, hogy nem értem ezeket a kérdéseket, mert mindenki ezt kérdezi, tehát abszolút, de én eleve nem értettem, hogyha mondjuk vagyok 200 kiló, és azt mondják, hogy fogyjak le 50-re, és kitűzöm, hogy 50 kiló leszek, mit tudom én, egy éven belül, és nem sikerül 50 kilóra lefogynom, de sikerül mondjuk 62-re lefogynom, akkor azt mondom, hogy basszus, ez egész hiába, vagy hiába való volt, akkor nem is, akkor inkább visszahízok 200-re, vagy nem értem. Miért nem marha nagy dolog az is, hogy annyit megcsináltam, és ha nem próbáltunk volna ide menni, akkor valószínűleg még ide se jutottunk volna. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is jó cél volt. Igen, igazából nagyon valószínű volt, hogy nem fogjuk elérni, de ha nem tűzünk ezt ki, akkor nem érünk el ennyit sem. És szerintem nagyon nagy dolog, hogy ennyit elértünk, és igenis meg kell továbbra is próbálni minden egyes tized fok melegedést megelőzni. Lehet, hogy nem 1,5-en nem fogjuk, még az is lehet, hogy 1,6 tized fokon se sikerül, de mi van, ha 1,7 tized fokon már sikerülne? Az már iszonyú nagy különbség, mondjuk 2 fokhoz képest már jóval élhetőbb az a világ. Jóval kisebb az esélye, hogy mondjuk az atlanti bukóáramlás megáll, vagy leáll. Jóval kisebb szenvedés, mit tudom én, a vízhelyzete, a Balatonnal kapcsolatban. Tehát csak úgy gondoljunk abba bele, hogy tehát én azt gondolom, hogy azt kellene megérteni, hogy itt már nem az unokáinkról van, hanem életminőségünkről. Lehet alkalmazkodni, de nem mindegy, hogy azért nyáron le tudok-e menni, jó, most van, sajnos sokan nem tudnak lemenni Balaton, ez egy nagyon rossz dolog, de legalább van egy Balatonunk, de ha nem lesz Balatonunk, azért az nagyon sok lesz a mentális, meg velencei tavunk, és így tovább. De most beszéljünk csak a homokátságról, tehát az, hogy már most gyakorlatilag nem lehet rendes legeltető állattartást művelni, és a legtöbb gazdának annyi, mert akkor már csak rideg állattartást tud csinálni, és a kukorica termésünk nagy része már, a kukorica gyakorlatilag már nem nő meg Magyarországon. És tehát már most a gazdaság életünket már most tizedeli. Nagyon nem mindegy, hogy még, és most még benne vagyunk nagyjából abba a részbe, ami még extremitásokban régen megtapasztaltunk, de egyre inkább kimegyünk abból az éghajlati zónából, amit valaha megtapasztalt bárki, és amihez tudott volna kitalálni megoldást. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálnunk minél alacsonyabban megállítani a globális felmelegedést, és attól, hogy nem tudtunk egyből 50 kilóra, vagy nem tudom mire lefogyni, nem azt kell nézni, hogy mi az, amit nem tudtunk megcsinálni, azt kell nézni, hogy mi az, amit meg tudtunk csinálni. Tehát ez is egy rémes, hogy csak ilyen digitálisan nézzük. És igazából nem is, én nem szeretem a számháborút, mármint azt a számháborút, hogy most 1,5, 1,6, 1, mennyi. Amúgy is ezeknek, hogy hány fokot érünk el, iszonyú nagy a bizonytalansága, hiszen egy csomó olyan tudományos bizonytalanságon megyünk át, amíg lefordítjuk a konkrét kibocsátást például a hőmérsékleti értékre. Eleve azok a hőmérsékleti értékek már egy valószínűségi becsésen múlnak, tehát attól függ, hogy azt nézem, hogy most 33% biztosan érem el a 1,5 fokot, vagy 66% biztosan, vagy nem tudom, 80% biztosan, teljesen más kibocsátás értékek kellenek, tartódnak ehhez. Tehát ez is egy választás kérdés, hogy szeretném kozmetikázni a dolgot. Tehát nem érdemes szerintem nem háborúzni, minél gyorsabban meg kell állítani az éghajlatváltozást. Punktum.
0: Abszolút, ezzel teljes mértékben egyetértünk. Én szerintem egy következő beszélgetésben akkor lehet, hogy ezzel kezdenénk, hogy magában a felhasznált eszközök azok erre elégségesek-e, és hogyha pontosan vagy megközelítőleg látjuk, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy egyes lépéseket nem teszünk meg, akkor kötelességünk-e másfajta eszközökkel fellépni. Ez egy messzire vezető feltevés, úgyhogy inkább most le is zárnám ezt a mostani beszélgetést. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok az IPCC-nek, és neked is a munkádhoz.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm. Szervusz, szia.
1: Szervusztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat, de Kuberten Báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
2: 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg,

0: rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt. Ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

0: átveszi a stafétát a Szappanopol helyett, a Tilos Rádió már jó régi LMBT plusz témájú magazinműsora, DJ Szappanoperátor a keverőpult túl végén, és velem szemben az asztalnál kedves vendéget köszönjük, a Budapest Pride sajtószóvivőjét, egyik szervezőjét, Balog Edét, szervusz, örülünk, hogy el tudtál személyesen jönni, mert ilyenkor mindig jobb belőle a sok-sok programról kicsit hosszabban csevelészni.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Először vagy nálunk, tavalyi évben még nem legjobb szóvivós köttél.
1: Igen, ez az első évem sajtószóvivőként. A Pride-ban egyébként azt hiszem, hogy ez a harmadik évem szervezőként, és a negyedik évem általánosan önkéntesként.
0: Akkor mégis jó, mert lépcsőzetesen láttál bele, nem rögtön a szervezés hangyabolyába, szűnni nem akarom mékasába, csak

0: pentél bele, hanem a ennyi feladatokkal. Valamit még elmondhatunk róla, a szakterület, ilyesmi esetleg?
1: A Pride-on belül én ugye most a sajtószóvivősködéssel is foglalkozom, de azon kívül a felvonulásnak a biztonságáért vagyok az egyik felelős. És azért, tehát hogy azért dolgozunk, hogy a felvonulók biztonságban tudjanak vonulni. Tehát mi dolgozzuk ki a biztosítási koncepciót, az önkénteseket mi szervezzük be hozzá, a csapatokat mi rakjuk össze, úgyhogy ebben ezen a területen dolgozunk.
0: Nyilván a szokásos rendőrséggel egyeztetések, részletbebocsátkozások, az már hónapokkal ezelőtt lezajlott nyilván, vagy még régebben talán.
2: És gondolom, ezt korábban is elkezdted. Érzékelhető ilyen nagyobb változás abban, hogy könnyebb megszervezni, többen jönnek, gondolván arra, hogy ugye tavaly volt ez a nagy-nagy felvonulás, de már előtte is azért rendesen.
0: Mert több műsorban találgatunk, hogy hányan leszünk.
2: Felvonulások voltak, és az rengeteg embert kíván, tehát az nem 5-10 barát, és majd csak lesz valami, tehát azt azért meg kell dolgozni.
1: Így van. Egyébként a rendőrségi egyeztetés az ugye idén, meg tavaly, tehát tavaly nem tudtunk egyeztetni a rendőrséggel érthető okokból, ott ugye nem velük kooperációban csináltuk meg a felvonulást, és idén ugye az van, hogy a gyülekezési törvénynek ez a módosítás, amit tavaly csinált a Fidesz, ez még mindig érvényben van.
0: Jogilag érvényben van, igen.
1: És ugye ez azt is jelenti, azon felül, hogy ugye be lehet tiltani bizonyos gyülekezéseket, de hogy ami fontos pont nekünk az, hogy egy hónappal előtte lehet csak legkorábban bejelenteni a felvonulást. És ugye az van, hogy az gyakorlatilag, hát ugye május 27-én történt meg, éjfélkor, tehát ugye a rendőrséggel sem nagyon kommunikálunk előtte, valamennyit nyilván egyeztetünk velük, de alapvetően akkor indulnak igazán az egyeztetések, amikor beadtuk ezt a kérelmet, és amikor a rendőrség jóvá hagyta. Na és innentől már tényleg kell velük beszélgetni, ilyenkor már leülünk, átbeszéljük, hogy mi hogyan tervezzük a biztosítást, ők mit tudnak, tehát innentől megy a komolyabb kooperáció.
0: Keresztbe jönnek különböző ellenrendezvény, vagy lefoglalások, meg nem valósult rendezvényekhez, mint már sok-sok éven át, ugye a szélső jobb ezt csinálgatta, hogy ő azért lefoglalta semmire azokat
1: igen,
0: a bizonyos
1: igen.
0: területeket. Ez egy csata.
1: Hát ilyenkor. Ugye az van, hogy gyakorlatilag első körben az alapján dönt a rendőrség, hogy kiadta be korábban. Tehát ezért
0: ez
1: fontos, hogy egy nulla óra, nulla perces, nulla másodperces kérvényünk legyen.
2: Hihetetlen.
0: Akkor valaki ott ül a gépeknél, vagy többen is, és lövitek.
1: Élőben. Aha. Élőben. Tehát, hogy azt is lehet csinálni egyébként, tehát ügyfélkapunk keresztül is lehet, de az utóbbi években egyébként élőben szoktuk bejelenteni. Tehát valaki oda megy egy rendőrösre éjfélkor, és beadja szépen a
0: ügyeletes
1: papírt.
0: Ügyeletes tiszt jól meglepődik, hogy pont most.
1: Így van, így
2: pont
1: van.
2: Pont ő.
1: És hát ami meg a szervezést illeti, hogy könnyebb lett-e, nem tudom, idén, az biztos, hogy az egy nagyon nagy megnyugvás, hogy ugye a rendőrség jóvá hagyta a rendezvényt, tehát hogy nem kell mindenféle kerülő utakon, meg gerilla módon megszervezni az egészet. És ugye ez azért is jobb, mert így tudunk szervezni mentőt, CB rádiót, tehát hogy az összes olyan dolgot, amihez egy legális gyűlés kell, ahhoz ezeket meg tudjuk csinálni, mert ez egy legális gyűlés. Szóval ilyen szempontból nyilván sokkal jobb most, hogy a rendőrség jóvá hagyta. Egyébként meg igen, hát rengeteg önkéntesünk van, aki minden évben azon dolgozik, hogy ez működjön. Nagyon sokan vannak biztosításban, de vannak infrások, akik vizet osztanak, meg vannak, akik adományokat gyűjtenek.
0: Igen, sok adománygyűjtő is van mindig.
1: Így van, így van. Tehát csak nekünk
0: és hát
1: tavaly 200 önkéntesünk volt.
0: Akik igen. Nem feltétlenül szervezik mindenkit, hanem az adott egyesület szervezet, de ott is azért jelentős szokott lenni.
2: Kár, hogy nem vagyunk jogászok, egyikünk se az. Milyen izgalmas vagy érdekes jogi fejtegetést tudna nekünk egy jogász előadni, hogy tulajdonképpen a törvény változatlan, csak a valóság változott meg a politikai erőviszonyok, és ugyanazzal a szöveggel most lehet, egy évvel ezelőtt, hát nem igazán lehetett, mert lehetett, csak hallgatólagosan lehetett. Mondom, nagyon sajnálom, hogy nem vagyunk jogászok. Ezt én soha nem értettem, de aztán persze az ember tudja, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy egy jogszabály meg a jogszabály hatája, meg ugye vannak ezek a közhelyek, hogy minden törvény annyit ér, mint amennyit be lehet belőle tartani, vagy betartanak belőle.
1: Így van, meg hát ugye a rendőrségnek mérlegelési jogköre van. Tehát itt ugye mindig ez a varázsszó, hogy a rendőrség eldöntheti, hogy szerint a mi beadványunk az ellene megy ennek a törvénynek, ami most ugye még érvényben van.
2: Gondolom nagyon más beadványt adtatok.
1: Tavalyi évben nyilvánvalóan meg is próbáltuk kiugratni a nyulat a bokorból, tehát ott voltak...
2: Voltak előző próba, ilyen rendezvények, meg egyebek.
1: De hogy ez gyakorlatilag, ez a mostani beadványunk nem sokban különbözik a 2024-estől, amiből ugye az is látszódik, hogy ahogy a politikai szelek fújnak, ez úgy van, de én nekem meggyőződésem, hogy a rendőrség is megkönnyebbült, hogy végre tényleg végezhetik a munkájukat, mert szerintem ez nekik is egy tarthatatlan állapot volt, hogy megvan kötve a kezük. És aztán végül tavaly is ott voltak és biztosítottak minket, szóval ugyanúgy elvégezték a munkájukat,
0: igen.
1: Csak nem volt meg az a biztonságunk egyikünknek sem.
0: Sok éven át ezt láttuk, ugyanaz volt a tapasztalatunk, hogy szakmailag oda tették magukat abszolút, és jó érzés volt, biztonságot nyújtott ezért ez.
2: Áttérünk a programokra, csak ugye ebből a szemszögből, hogy a rendezvények biztosítása, mert van a felvonulás, ami egy ilyen kitüntetett, nagy és fontos.
0: Van elég önkéntes,
2: és
0: igen.
2: És akkor van sok kisebb, nagyobb rendezvény itt-ott, amott, ahol bizonyos években bizony a rendőrök a helyszíneken feltűnő módon biztosítottak, tehát egyenruhában, mert hogy voltak olyan előjelek, hogy bizonyos csoportok a helyszíneken be akarnak menni annak ellenére, hogy nem kívánatosak.
0: Megzavarni, megjön az aurórában történtek ilyenek.
1: Így van.
2: És ebbe az évben vajon ebbe mi várható? Tudom, ez ilyen nehezen lehet erre válaszolni, de az ember gondolkodik.
1: Azt, hogy az ellentüntetők meg a szélsőjobb mit fog csinálni, azt nyilván nem tudjuk megbecsülni, de minden évben, amikor megvan az összes program, amit a fesztivál alatt tartani fognak, akkor a hatos csapat, amelyik a biztosítással foglalkozik, ők leülnek, és végignézik a programokat, és értékeljük, én is benne vagyok, értékeljük, hogy vajon szerintünk milyen rizikót jelenthet.
0: Milyen kockázatelemzés.
1: Így van. Mm. Tehát gyakorlatilag egy három skálájú kockázati skálánk van az egyes, ami a egyáltalán, vagy hát mérsékelt kockázatnak mondjuk ezt, van a közepes kockázat, és van az erősen kockázatos. És ezt általánosságban a rendőrségnek is oda szoktuk adni, pont de azért,
0: így van, hogy, értelme.
1: Így van, pont azért hogy ők tudják, hogy felmértük, és azt gondoljuk, hogy, és hát az ilyen rizikóelemzésben benne vannak, hogy milyen helyszínen van, nyilván vannak frekventáltabb helyszínek, mondjuk az aurórában szerettek oda járni, meg ugye azt nehéz is volt védeni,
0: sokszor
1: mert az egy szórakozó hely.
0: Szivárvány család, gyerekneveléssel kapcsolatos, az még érzékeny.
1: Család, gyereknevelés, igen. Az ilyen halmozottan érzékeny témák, mint mondjuk roma, zsidó, keresztény, meleg, tehát hogy amikor ezeknek valamiféle interszekciója van, azt igen. Általában azt kockázatosabbnak.
0: Bálintházi események általában, így tehát van. Elég komoly biztonsági szolgálat van a háznak is.
1: Igen, pont ezért nem szoktunk általánosságban a bálintházas rendezvényeken aggódni, mert azoknál ott van.
0: Kisebb.
1: Igen, hát vannak nyílt színű programok, ilyen-olyan piknikek, igen. Amik tehát egy Margit-szigeti pikniket bevédeni nagyon nehéz.
0: Igen, viszont más egy zárt terem, egy zárt udvar, igen.
1: Viszont a rendőrség ezekre tudatosan tud készülni, és akkor általában van a környéken járőr, meg
0: ilyen megfigyelő járőrök, és akkor nem egy síp szóra, mert már ők is elektronikusan dolgoznak, de akkor jön még két mikrobusznyi, hogyha gond van. Nyilván.
1: Így van, meg is van adva az összes programszervezőnek. Egyébként tartunk nekik programszervező képzést is, amin elmondjuk, hogy ők mire figyeljenek, hogyan szervezzék meg a programot, hogy hogyan biztosítsák a programot, hogy hogyan szűrjenek elő például jelentkezőknél. Tehát, hogy nekik is van egy ilyen 3-4 órás oktatás, amit tartunk nekik minden évben, úgyhogy ők is fel vannak készülve.
0: De meglehető szabad kezet, szabad ötletek tárháza a programok. Tehát,
1: abszolút.
0: Inkább az szokott lenni, hogy túl sok jelentkezik, és nem fér bele az időkeretekben ez a dolog.
1: Meg ugye van az is, hogy azért itt vannak szabad dolgok, amiknek meg kell felelni, Tehát ki kell tölteni két különböző űrlapot, válaszolni kell a kérdésekre, és hát van, hogy útközben elfogy a lendület, vagy valakit aztán sose érünk el, miután beadta az űrlapot. Tehát ilyenek azért
0: ez
1: szoktak lenni.
0: Ez a szalmaláng típusú fellángolás.
1: Így van, de hát tehát sok programnál, meg sok jelentkezésnél az nyilvánvaló, hogy százalékosan lesz egy pár százaléknyi kihulló, az minden évben van.
0: Fölajánlok egy kis kaput, kis muzsika, és utána megnyitóról. Vagy van még kérdése, tisztelt
2: rengeteg
0: kollégám?
2: Rengeteg kérdése van, de ezzel mondjam. A Madredeus után kis hazai.

0: és a citerások utolsó akkordjai közé visszalopózkodtunk itt a három felhúzott mikrofonunkkal a Tilos Rádió asztalától, és továbbra is a idezévi 31. Budapest Pride eseményeit taglaljuk. Két égkőve van a Pride-nak, az egyik a megnyitó ceremónia, a másik pedig a nagy-nagy felvonulás. Most akkor taglaljuk egy kicsit, amennyit tudunk már a megnyitóról, hiszen vészesen közeleg, mert péntek este az Akvárium klubban lesz a megnyitónk.
1: Így van. Idén megint szerintem egy elég szép felhozatal lesz fellépőkből, beszédmondókból, a host az idén Lilu lesz, tavaly is dolgozott velünk együtt.
0: Aki nem ismeri, igen, az LMBT aktivitását, szimpatizáns aktivitását.
1: Tapasztó Orsi fog beszédet mondani, Laco Adrien, Angeli Andrea, aki nekünk az egyik szervezőnk, és fellépnek Hien, a Girlhood és Gab. A GAB zenekar, úgyhogy szerintem egy elég jó line-up lesz, átadják a háttérdíjat is idén, ugyanúgy, ahogy minden évben ez szokott lenni.
0: Igen, már.
1: Így van, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes csatlakozni.
2: Lesz a politikus, megboldogult, hogy mondjam, Pride szervezői tapasztalat, ami még a múlt századra datálódik. Évekig ilyenkor mindig ment a vita, hogy akkor legyen-e politikus, vagy ne legyen. Általában abban maradtunk, hogy na jó, legyen, de ki legyen az. Aztán, hogy azt a valakit, akit szerettünk volna, hogy ő vajon elvállalja-e, eljön-e. Volt olyan, aki azt mondta, hogy bocs, nem. Aztán volt, aki mint tudom, 10 év múlva már örömmel jött, és megnyitotta a Pride-ot. Szóval ilyen szempontból, hogy politikusi beszéd, megnyitó beszéd, vagy ilyen várható-e?
1: Nem, idénre nem terveztünk ilyet.
0: Egyébként az időnként volt, hogy a felvonulás indításkor is szívesebben beszéltek mondjuk röviden politikusok inkább, tehát ez talán statisztikailag többször nem, volt, hogy nem?
2: Nem, mondom, ez egy fontos dolog volt.
0: Hogy... Ja, értem csak, hogy gyakoriságban az évtizedekben általában inkább a felvonulás indító beszédnél fordult elő. Hát, főpolgármesterek.
2: Az elején, tehát az első felvonulások
0: ugye?
2: Tehát az első felvonulások kor
0: 90-es hát, évek közepén, igen.
2: Nem nagyon voltak az elején beszédek, igen. Tehát volt egy indulás, elindultunk, és akkor a végén volt
0: pár
2: program
0: beszéd.
2: Meg beszéd. Igen. Most már aztán van az elején és végén, ne? Mindegy.
1: De igazából az elején még mindig csak ez van, tehát hogy az elején általában egy indító beszéd szokott lenni, és aztán elindul a menet.
0: Mindenki menni akar.
1: Így van,
0: mert egy-két óra, mire
1: nyilván...
0: összegyűlünk, várakozunk, és már mehetnék mindenki. Aztán az majd gyöngül a menet közepetáján már.
1: Persze, meg hát ugye a nagy tömegben senki nem szeret ácsorogni, tehát mindenki azért jött, hogy menjen, induljon, bulizzunk, és ilyenkor már benne van a bugi az emberek lábában.
0: Időjárás, azt szóltok-e, vagy ilyen távlatból még korai? A Pride-ra, a felvonulásra magára lehetetlen szinte.
1: Nem, sajnos nem tudunk még semmit, de eddig minden évben szerencsénk volt. Olyan időszakban is tervezzük mindig, ahol általában az eső azért nem olyan gyakori, és hát reméljük, hogy az égiek idén is velünk vannak, és nem fog esni.
0: Útvonalban szokatlan a backstrap dolog.
1: Nincsen. Igazából a klasszikus helyszíneket fogjuk végigjárni, illetve részben. Az Andrássynak megint lesz egy része.
0: És nem megyünk ki a külvárosba?
1: Nem, sőt, Rákos rendezőre sem fogunk
0: pedig
1: vonulni.
0: Pedig szép környék.
1: Így van.
0: Arra lakom.
1: Így van. És hát ez most tök jó, mert idén ugye sikerült megszereznünk azt az útvonalat teljes egészében, amit terveztünk.
0: Igen, erre céloztam, hogy nem volt fennakadás semmiben.
1: Nem. Hát nyilván az ellenoldal bejelentett egy csomó különböző tüntetést, tehát meg lehet nézni a rendőrségnek a honlapját. Ezeket ilyen módosításokkal fogadták el, tehát mondták nekik, hogy oké, de nem itt vonultok, hanem amott vonultok, de hogy ilyen egészen bizarr, ilyen 100 000-es demonstrációt is bejelentettek.
0: De álmodtak. De ezt évek során láttuk, hogy sokszor senki nem jelent meg, vagy nem volt ott, tehát nem valósult meg, de hát volt, ahol meg voltak. Mert van írva az útvonal? Csak hogy aki szeret, ott nem akar vonulni, csak mondjuk környéken lakik, vagy oda menne megnézni, végignézni a színes menetünket.
1: Hát az Andrássy útról fogunk indulni, az Operánál gyülekszünk.
0: Most az Operánál, tehát nem a Hősök tere felvonulási...
1: Nem, mert ugye a Hősök terén az, hanem, tehát ott az van, illetve hát a Városligetben szoktunk gyülekezni, igen, az igen. Egy nagyon jó gyülekező helyszín. csak ott most már minden évben úgy jön ki, hogy egy futóversennyel egyben vagyunk ott, és hát a futóversenyesek az ilyen éjszakai futás, ha jól emlékszem, és elkezdenek ilyen 6 óra körül már készülődni, és mivel ők nem demonstrációt tartanak, ezért nekik már korábban megvan a helyszín, tehát nekünk kell igazodnunk hozzájuk, úgyhogy
0: hát
1: idén
0: ez
1: nem...
0: ez így demokratikus.
1: Így van, ez teljesen
0: nem
1: rendben van.
0: Nem a létszámtól függ, hanem
1: így
0: a
1: van.
0: Milyen szakmai okokból.
1: Szóval az Operánál gyülekezünk, a Bajcsira megyünk rá, aztán Deák Ferenc tér, Károly körút, Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtóút, Erzsébet híd, most idén teljesen tervezetten az Erzsébet híd.
0: Igen, igen.
1: És ami egy kicsit extra, hogy átmerészkedünk Budára is, úgyhogy Döbrentei tér, Attila út, és végül a Vérmezőnek a
0: nagy
1: rétje.
0: Az egy nagyon
1: a...
0: jó piknik helyszín.
1: Így van.
0: Volt
1: így
0: már
1: van.
0: Ilyen Budára átmenés egyébként.
1: Volt, Tabánban is voltunk már egy pár éve.
0: Jól esett a gyepre ledőlni, aki árnyékba betudott, ugye, a nagyon napos az idő.
1: Igen, hát ez mindig egy kicsit ilyen problémás, hogy Buda is gyönyörű, csak az átjutás az, ami mindig ilyen kardinális kérdés, mert ugye az alagúton nem vezetjük át az embereket, ez egyértelmű, igen. És akkor hogy tudunk úgy menni, hogy hossza se legyen, sokkal hosszabb, általában ilyen nem nagyon szeretünk 4 kilométernél hosszabb távokat kijelölni.
0: Igen, mert
1: tényleg
0: minden korosztály
1: jön.
0: Hát most ugye van. Ezen a nagyon nagy Pride-unkon sok idős is jött tényleg, meg kisgyerekesek.
1: Így van, meg hogy ugye a végehelyszínt szeretjük, hogyha füves, árnyékos, tehát egy ilyen piknik hely. Ugye tavaly a rakparton az egy megint csak ilyen kényszer megoldásnak nevezik. De hogy egyébként nem szeretjük megsütni a felvonulóinkat, tehát igen. Jellemzően igyekszünk valami kellemes helyen végezni.
0: Beszéltünk pár mondatot még, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy a felvonulás és a kutyák. Hogy inkább azért állatvédelmi szempontból, főleg ha nagyon meleg lesz, akkor inkább nem javasolt elhozni, bármennyire is kedves, stb. Viszont lett egy olyan piknik szervezve, ahova a kutyákkal el lehet menni egy külön alkalom.
1: Így van. Hát minden évben igyekszünk kommunikálni a felvonulóinknak, hogy amennyiben lehetséges, ne hozzanak kutyát, mert nekik nem komfortos szerintünk. És hát nyilván minden évben van, aki nem szereti otthon hagyni az állatot, és ezt is
0: tökre megérti,
1: vagy nem tudja megoldani, van, így igen. van. De hogy azt találtuk ki, hogy azoknak, akik otthon tudják hagyni a kutyát, de mégse szeretnének a kutyás közös élménytől, vagy élményről lemondani, azoknak szervezünk az a felvonulás utáni nap, tehát 28-án lesz a Városligetben egy kutyás piknik. Úgyhogy aki nem hozza a kutyát, de szeretne mégiscsak egy Pride-os alkalmat, azt szeretettel várjuk ott.
2: Így van, Városliget, Budapest.
0: Most már szemezgethetjük a programokat végül is. Igen. Annyit még hozzátennék, bocsánat, hogy dr. Lacó Edrián ügyvéd, akik a beszédeket mondják, Tapasztó Orsi pedig mentálhigiénés szakember és kutató fizikus.
1: Így van.
0: Hát ezt még azért az illendőség kedvéért, hogy megtisztelik ugye az eseményt.
2: Szóval semmi politikus, hát nagyon fognak hiányozni.
0: Halljuk őket egész évben, bőven eleget szerintem minden jaj, csatornán. Most.
1: Lehet, hogy valaki belopakszik a meghívóra, azért ilyen
2: de
1: is fordult.
2: De még magánemberként. Meg, csak hogy az egy másik dolog, hogy igen. Föláll, és akkor beszédet mond.
0: Igen, az egy nyílt megnyilvánulás. Igen, nem úgy, mint hogy oda megy egy riporter a tömegben.
2: Voltak érdekes élmények ezzel kapcsolatban.
1: Hát remélhetőleg jövőre már egy kicsit jobb helyzetben leszünk, és politikusokkal is tudunk majd nem, ilyen szempontból.
2: Nem, mondom, ez mindig döntés kérdése volt.
0: Két oldal.
2: Lesz politikus, vagy nem lesz? És volt, amikor az a érvelés győzött, hogy most nem kell politikus, és akkor, mit tudom én, jött Nádasdy Ádám, aki kifejezetten nem politikus, és milyen jól megnyitotta a Pride-ot. De volt, amikor Demszky jött, és mit tudom én, 10 évvel korábban még nem jött, ráutaltam. Ez megint csak teljesen érthető és logikus dolog volt, vagy ezek döntések.
0: Tehát a közönségtől mindig megkapták a jutalmukat, mellett üdvői valgástaps, minden. Igen, ő volt az államtitkár, aki autolt a Gyurcsány kormányba, ugye, vagy a Bajnai kormány tagja volt.
2: Akkor ő jött, akkor Gyurcsány is meg a felesége is
0: igen.
2: ott ült az
0: sőt, a következő évben eljöttek félig magánemberként, mikor már nem volt miniszterelnök.
2: Igen.
0: Hát akkor még menetbiztosító voltam, és jelezték 5 perc előtt, hogy azon a kapunk fog bejönni. És ne álljunk a csinos öltönyös urak útjába, akik mellette jönnek, mert akkor már nem volt egyébként.
2: Tényleg ez még a felvonuláshoz tartozik igazából ilyen tartalmi elem. Ugye mindig van ez a vita, hogy akkor intézmények, vállalatok, cégek is jöjjenek, jöhetnek, kellenek-e jönniük, illetve pártok zászlóval, nem zászlóval
0: ez két külön terület
2: kell-e, nem kell-e, jöhetnek-e, jöjjenek-e. Most mi a policy? Van valami különös? Mert nem tudom elképzelni most.
1: Különös igazából nincsen. Idén 26 csoportregisztráció érkezett a felvonulásra. Szép. Még egy pár cégre várunk, hogy a végső áment megadják, de összesen most 26 csoportunk lesz. A politikusok közül vagy a pártok közül jellemzően az szokott lenni, hogy ők mondjuk autót szeretnének indítani, és már tavaly is az volt a kérésünk, hogy csak az, tehát hogy olyan párt indíthatott autót, aki elfogadta a manifestónkat, meg az alapelveinket, és ezt nyilvánosan meg is tette. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút vitán felüli pont, aminek
2: világos,
1: meg kell felelni.
2: Még, ráadásul ugye még majdnem egy hónap van, tehát beugorhat, vagy beeshet.
0: Nyitott még ilyen... a jelentkezés nem. Járműre? Nem.
2: Nem járműre, de hogy mit tudom, én azt mondja egy párt, hogy na én akkor oda szervezek 50, 100, 200, 50, 500 embert. Megteheti.
1: Abszolút. Tehát alapvetően bármi, ami nem tiltott önkényúlalmi jelkép, vagy nem erőszakot promótál, az szabad behozni.
0: Szóróanyagot terjesztett? Mondjuk pártpropaganda szóróanyagot, szavaz rámmal kezdődő, az mennyire van a manifesztóban?
2: Van,
0: határeset, ugye? De nem szokás egyébként szerencsét
1: érzik,
0: hogy
1: volt
0: még
1: ilyesmi.
0: Érzik a...
1: Ez valószínűleg egy kérdéses pont lenne nálunk is, hogy most szabad-e vagy nem szabad.
0: És nyilván egy ismert cég márka megjelenik, nem jöhet azzal, hogy használd az új Vesmesin 500-at, az új csampót, tehát nem de feltétlenül erről szól, csak mint cég megjelenik, hogy
2: támogat
0: minket. A
2: mindig a választások után voltak, úgyhogy
0: igen, igen, nem volt mit kampányolni már egy pár évig.
1: Így van.
2: Régi szépen? Ja. Szóval ott tartottunk, hogy programok.
0: Igen. Hogy beleszemezgetünk, mert minden évben azt mondjuk, hogy lehetetlen elmondani, hány programban összesen?
1: 64.
0: 64.
1: Plusz 7 saját szervezésű programunk is van, ezeket külön, tehát ez nem jelentkezésre történt, hanem mi a Pride-on belül összeültünk, és kitaláltuk, hogy milyen programokat tudnánk Pride-os színekben indítani.
0: És
1: tehát
0: mik
1: az
0: azok,
1: 7 program.
0: Hogy gonosz lehessek, ha már földobtad a labdát?
1: Lesz egy művészetterápiás programsorozat, lesz egy kiállítás a Turbinának a nyári székhelyén, lesz közösségi jóga, lesz egy beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetés, egy zin workshop, novellás kötethez tartozó kreatív írás workshop, és ez a kutyás piknik.
0: Ez úgy, a novellás kötethez tartozó, ez egy konkrét kötetet be is mutattuk, vagy az lesz
1: így van, az Anyaföld íze a számban, tehát ez a Pride,
0: szeretem,
1: Pride által kiadott novellás kötethez tartozó lesz.
0: Beharangoztuk kellően.
2: Az utóélete a könyvnek.
0: Hát legyen is, ez egy fontos kötet.
2: És utóélete.
0: Mitobb a grafikai elemei megtalálhatók az idei 31. Budapest Pride logóján, csak itt már két szürke marha áll szivárvány színekben, és mindenféle csúnya színes zászlók lobognak körülöttük.
1: Így van. Klement Csaba grafikus tervezte nekünk tavaly ezt az egész dizájnt, és idén is ő csinálta a promó videónkat is. Egy kicsit update-elte az előző évnek a videóját, úgyhogy igen, most már a szürke marha is párt talált magának.
0: Tényleg, hogy pár talál, mert örülnek ezek a jószágok. A motto itt, zárójel hon, zárójel bezárt, vagyunk. Érdekes szójáték.
1: Így van, igyekeztünk valahogy kifejezni, hogy egyrészt létezünk, jelen vagyunk a társadalomban, másrészt pedig teljesen mindegy, hogy mekkora kisebbség vagyunk, ugyanúgy nekünk is Magyarország az otthonunk, és szeretnénk itt lenni, és itt jobbá tenni, amit lehet.
2: Na és hogy ha már itt pártokról is szó esett, ugye nézem közben a programot, és kiderül, hogy ugye van egy beszélgetés LMBT plusz párokkal, bocsánat, akkor ez párokkal is, pártokkal olvastam, mondom, hogy pártok képviselő, mert volt ilyen, amikor sok-sok párt képviselőjét, a Fidesz nem jött el, pedig őket is hívták a szervezők, tehát több párt képviselő szépen ott ült, és akkor lehetett őket kérdezni. De akkor ez nem pártok, hanem párok.
1: Nem, ez párok. De nem. Remélhetőleg arra fele haladunk, hogy ezt újra meg tudjuk csinálni, és megjelenik rajta minden párt.
2: És érdemben lehetne, kellene beszélgetni. Tehát és nem ördögtől való, hogy a pártokról, vagy a pártokkal beszélgetünk arról, hogy az LMBTQ emberek emancipációja hogyan is működik ebben az országban, mi kellene ahhoz, hogy még jobban működjön, hogy például az egyenlő házasság intézménye, vagy a házasság intézményének megnyitása, az most hogy is kéne, lehetne. Szép lassan azért változnak az idők, és mondjuk esély lesz rá. Nem, éppen Lacival beszélgettünk, hogy nem voltunk ott azon a beszélgetésen, ami arról szólt,
0: LMBT
2: hogy...
0: LMBT fórum volt
2: a LMBT hétvégén. Fórum a...
0: Múlt hétvégén.
2: A mi embercsoportunk, vagy társadalmi csoportunk jövőjéről volt egy nagy ilyen egyeztető beszélgetés. Egyikünk se tudott elmenni. És ahol többek között napirendi pont volt, hogy akkor a házasság kinyitása, intézményének kinyitása az mennyire legyen hangsúlyos, mert fontos.
1: Igen, ugye ez mindig egy olyan kérdés, hogy éppen talán egy norvég magazinnal volt egy levélváltásunk, kérdeztek egy pár dolgot, és ott kérdezte az újságírónő, hogy mit gondolunk, hogy mi a közösségünknek a legfontosabb dolog, amin változtatni kellene, és így írtam neki is, hogy tehát a közösségünk az nem homogén, nyilvánvalóan van, akinek az a fontos, hogy a transz emberek jogait visszaállítsák, nyilván van, akinek az a fontos, hogy a házasság intézményét kibővítsék, tehát hogy ez nyilván mindenkinek megvan az a saját fájdalmas pontja, amin szeretne változtatni, de hogy van egy nagyon hosszú lista, hogy miket lehetne jobbá tenni.
2: Lehetne és kellene.
1: Így van, így van. És hát ideális esetben egy politikai pártól lehet kérdezni. Tehát, hogy szerintem annak kellene lenni a normálisnak, hogy le tudsz ülni egy párt képviselőjével, és tudsz vele beszélgetni, hiszen a politika az a nevében is, hogy, tehát az a népnek a
2: köz.
1: Így van, ez a köznek a... Így van. Tehát, hogy az a politikus, vagy az a párt, amelyik elmenekül a beszélgetés elől, az nem igazán azt csinálja, ami a munkájuk lenne.
2: Hát igen, meg azért voltak tapasztalataink, hogy ugyan volt ott politikus, és ugyan beszélt is, de hogy mondani nem mondott túl sokat, az is biztos, tehát csak a megkerülő, tehát se igen, se nemet mondani, azért ez egy nagyon...
0: Éveken át gyakorolják ahhoz azért a semmit mondást.
2: Sok mindent kell
0: hát most egész magas embernek. Teljesítményeket láttunk az elmúlt években. A jövő tervezéssel látom így az elején már két, aztán muzsikálunk egy kicsit, csak így beköhögöm, hogy ilyen is lesz. Alkossunk egy queer jövőt, ez a Kesztyűjárt Közösségi Házban lesz majd június 6-án, és lesz egy olyan, a Szimpózium Klubnak egy olyan speciális kiadása lesz, hogy itthon vagyunk, mit várhatunk a jövőben a választások után LMBT plusz szemszögből. Tehát azért a jövővel való aggódás, foglalkozás, stratégizálás megjelenik a programokban is.
1: Természetesen nyilván vannak olyan programok, amik a pillanatnyi örömökről szólnak, meg olyan programok is, amik megpróbálnak előre nézni a jövőbe, és kitalálni, hogy hogyan tudunk, mint közösség jobban együttműködni, akár a politikusokkal, akár a többségi társadalommal. Tehát ezek szerintem fontos kérdések, ezekről beszélgetni kell. Én remélem, hogy minél többen elmennek és beleadják az inputjukat, mert szerintem ez akkor tud működni, ez a párbeszéd, hogyha mindenki részt vesz benne.
0: Muzsikálunk egy csöppet, vagy
2: 2-15-37-73 az a telefonszám, amin belénk lehet beszélni, tehát rögtön adásba kerül az, aki hív bennünket.
0: Szügyetlenül is.
2: Még egyetlen kérdés. Ahogy végignéztem a programot, úgy látom, hogy több helyszín van, mint korábban volt, mert az elején még csak 2-3-4-5-10, most meg olyan helyeket látok, mint egy magnetbank, hogy ami tavaly, vagy évekkel korábban valahogy nem került képbe, tehát ez így jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy tudjuk, hogy nem csak dedikált és nagyon védett helyszíneken lehet az ember az LMBTQ közösség tagja, hanem egy csomó olyan helyen, amit nem is gondolna.
1: Igen, azt szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, vagy egy nagyon jó irány, hogy mindenféle civil szervezetek összebeszélnek, és megosztják az erőforrásokat, a helyeket. Egyébként a Magnetbankban volt már egy pár éve egy program, de hogy igen, az alapvetően szerintem az egy nagyon jó irány, hogy kiszélesedik, és a programok egyre több helyen megjelennek, hiszen nyilvánvalóan nem tud mindenki a város másik felére utazni, meg az is lényeges, hogy olyan helyszínek legyenek, ahol, amik elérhetőek, amik mondjuk akadálymentesítettek, meg biztonságosak, és nagyon jó látni, hogy egyre több ilyen akár privát vállalkozás, akár közösségi terek vevők erre.
2: Na, akkor 2013 zene.

0: És folytatjuk a 31. Budapest Pride programjainak az ismertetését, mert hogy ez itt az LMBT plusz magazinja a Tilos Rádiónak két hetente a Szappan Opera helyett. Művészeti kuriózumok is szoktak minden Pride fesztiválon, hiszen a Pride ez egy egész hónapos fesztivál sorozat, kultúrprogram, workshop sorozat, nagyon sok minden van, tehát ezt nem győzünk elégszer elmondani, hogy már réges-rég évtizedek óta nem csak a Pride felvonulásról szól, ami egy fontos égköve persze. Lesz, találtam itt egy olyat, hogy Fólia, egy ilyen nagyon érdekes, én performance-nak mondanám, de annál sokkal szervezettebb, meg erősebb a lényege. Az a lényeg, hogy dialógus megy hangfelvételről, tehát kvázi egy, mondhatjuk, egy színházi jellegű dolog, és zene nélkül lemozogja két táncművész. Hát ilyen, ilyen még nem is hallottam. Gyere, oda tévedek a részletekhez, mert közben átdumálással próbálom azt, hogy elugrottam arról az oldalról, ahol látom.
1: Igen, az nagyon jó látni, hogy minden évben egyre színesebb a program, és szerintem ezekre a kisebb, kevésbé mainstream dolgokra is szükség van. Például idén a felvonulás végén lévő civil faluban ott lesz egy élő festés is, egy Zeus Szalasz nevű festőművésszel, aki ott fog élőben valamit alkotni. Úgyhogy az látszik, hogy a friss ötletek a Pride-nál is előjöttek, tehát hogy nyilván minden évben vannak új szervezőink, akik új lendülettel, meg egy csomó új ötlettel érkeznek, és hát jó látni, hogy ezeket az ötleteket, ezeket meg is tudjuk valósítani.
0: Lesz Storywall, tehát kicsit a Stonewall-ra hajazzik az elnevezés, a mi történeteink. Toon Jane Henning rakparton lesz Budapesten. Visszatekintő fotóválogatás az elmúlt 30 év Budapest Pride-jairól június 6-a és július 5-e között tekinthető meg a Turbina nyári kitelepülésén a pesti alsó rakparton.
1: Így van, 6-án lesz a kiállítás megnyitó 14 órától. Úgyhogy ha valaki szeretne becsatlakozni már a kezdeténél, akkor ez az az időpont. Flash Day is lesz, tehát tetováló művészeink is lesznek, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes erre is becsatlakozni, de maga a kiállítás az egy, majdnem egy teljes hónapon keresztül megtekinthető.
0: Ez kellemes időpont, mert sokszor ilyen egy hét itt tart csak valamire, mert oda tudunk jutni a naptárunk miatt, munkahelyünk miatt, már puff, már pont bezárt.
1: Így van, most azért így szántunk rá elég időt, hogy mindenki, aki szeretné, az meg tudja nézni.
2: Beszéljünk egy jó.
1: Ez egyébként egy saját Pride-os program, tehát idén azt is elkezdtük, hogy nem csak a jelentkező programokat fogjuk össze, hanem Pride-on belül összeültünk, és kitaláltuk, hogy milyen programokat szeretnénk mi megvalósítani, és ez az egyik például pont egy ilyen program, ez a kiállítás.
2: Beszéljünk egy picit a sajtóról. A sajtónak egy nagyon speciális mai eseményhez, vagy mai döntéshez kapcsolódó hátteréről, mert hogy a Szivárvány TV, a Nemzeti Hírközlés, NMH, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól megkapta a sugárzási engedélyt a Szivárvány TV nevezetű intézmény, amiről én nagyon keveset tudok, tehát mielőtt bejöttünk volna, megnéztem, kiderült, hogy igazából már van egy fizetős oldala, tehát létezik valami, csak ugye én nem vagyok előfizető, tehát nem tudom, hogy ott mi zajlik, de ugye ez nem erről szól, hanem arról, hogy ez kibővül, és műsorok lesznek, és így tovább. Nagyon kíváncsi vagyok, gondolom még akkor már tudnál róla, hogyha bejelentkezett volna a Szivárvány TV, mint sajtó. A sajtó mennyire kíváncsi, költői a kérdés, a sajtó mennyire kíváncsi a Pride-ra, illetve ezekre az eseményekre, mert ugye a Pride-ra nagyon, ugye a szokásos, ami erős és adott esetben botrányos lehet, az persze ott kell lenni és közvetíteni kell, és a többit meg kicsit kevésbé. Látsz valamit, összehasonlítható-e? És megint ugye ez itt a tavalyi, illetve idei nagy pánfordulás után kérdés van, és a sajtó mit fog csinálni?
1: Jellemzően a programjainkra nincsen túl nagy sajtóérdeklődés. A megnyitóra nyilván szoktak jönni, ott van is külön sajtóregisztráció, a felvonuláson megint, de alapvetően a kisebb programjainkra nem kíváncsi a sajtó.
2: Nem jellemző, igen. Nem.
1: Vannak is olyanok, amik nem sajtó nyilvánosak, de azért a legtöbb egyébként az lenne. Tehát egy 6 fős hímző workshop, ami egyébként borzasztóan érdekes, az nyilván a sajtónak nem hír. Tehát hogy ez jellemző, hogy ami...
2: De mondjuk egy Szivárvány TV-nek, bocsánat, csak rögtön beindult a hímző szakkör.
0: Főleg a hímző férfiak, meg a kötő férfiak, ami nem egyáltalán fehér holló, de van.
1: Persze, ez egy nagyon jó időtöltés, nem hiszem, hogy ennek
0: például.
1: Így van, de ennek nincsen neme szerintem. Tehát a képzőművészeti dolgoknak az, hogy az emberi fejekben úgy él, hogy a szobrászok azok mind férfiak, a kötő, horgoló, az meg mindenki nagymama.
0: És hát ezek a szokásos, hagyományos, nem is sztereotípiáknak.
2: Van a klasszikus részei. Tom Daly, igen, a műugró, igen, olimpiai bajnok.
0: A lelátókon.
1: Igen.
2: Demonstratívan kötögetett, ő természetesen meleg és coming out volt, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Szóval azért, hál' Istennek azért vannak ilyen kivételek, amik erősítik ezt a szomorú szabályt.
0: Találtam meg egy érdekességet, ugye nem csak egy piknik lesz a felvonulás másnapján, hanem például a Szimpózium Klub is, akiért sok éve ugye mindig ismertetjük a programjaikat, egy érdekes, ő is 7-én már a Margit Sziget, bocsánat, igen, Margit Szigeten 15 órától egy ilyen lazulós, társas játékozós, a szokásos kis kekszes, üdítős kis kitelepülést megcsinálja lazulni, pihenni. Tehát aki szereti az ő társaságukat, vagy kíváncsi egy ilyen nem ilyen reguláris megszervezett dologra, amint mondjuk a felvonulás, annak ajánljuk.
1: Igen, egyébként a Labrisz is fog tartani valamikor
2: pikniket,
1: a hónap során pikniket. Úgyhogy több civil szervezet is van, aki a pikniket gondolja a jó időtöltésnek.
0: Hát június, az június.
1: Ez piknik
0: ideális,
1: hónap, abszolút.
0: Még talán nem is annyira forró. Aztán, amit elkezdtem bevezetni, csak közben rájöttem, hogy előbb a pikniket kéne mondanom, hogy kössem. Olvas ki önismereti workshop az élőkönyvtár módszerével. Ez ugye eddig a mi fejünkben, ez két tök különböző dolog volt. Az önismereti csoport az ugye pszichodráma, az ugye az képzéseknek, vagy egyáltalán az önismeretnek a része, és most összekombinálták az élőkönyvtári tevékenységgel. Önismereti műhelyünkön biztonságot adó keretek között próbálhatják ki a résztvevők, milyen is élőkönyvnek lenni, vagyis nyitott könyvként válaszolni egy-egy érdeklődő idézőjelbe olvasó kérdéseire. Együtt fedezzük fel a résztvevők identitásának összetettségét és rétegeit, majd mindenki választhat egy címet, egy történetet, amit szívesen meg is osztana többiekkel. A workshopot ajánljuk azoknak, akik szeretnének még jobban megismerni önmagukat, akik élvezik a mély beszélgetéseket, és azoknak is, akik szívesen kipróbálnák magukat élő könyvként. Ennek a dátuma 7-én nagyon sok minden lesz, te jó Isten, június 7, 15 órától 18 óráig.
1: Így van, itt igazából az a nehéz, hogy az ember mit válasszon. Egy csomó program az hétvégére esik pont azért, hogy el tudjanak rájönni az emberek, és akkor ilyenkor az van, hogy bizony választani kell, hogy mit szeretnénk. Egyébként szerintem az önismeret meg az élőkönyvtár az tök jól passzol egymáshoz. Uh-huh. Az, hogy ezt még senki nem kombinálta össze.
0: Igen,
1: az
0: nem tapasztaltam meg.
1: Az furcsa, de hogy egyébként most így, hogy már valaki kitalálta, én azt mondanám, hogy ez egyébként teljesen jól passzol egymáshoz, hiszen egy csomószor az önismerethez a mások kérdései útján vezet.
0: Meg odafigyelni tudás, meghallgatni így tudás, van. És viszonylag kötött rövid keretek között. Azt nem mondtam, hogy a Claudio Erzsébet városi civil központban lesz a Nagy Diófa utca 34-ben, ez június 7-én, tehát 6-7-én 15-től 18 óráig.
2: És a filmmániákusoknak is kedvez a rendezvénysorozat. Jó, csak régen ugye, ez megint csak az őstörténet, a Budapest Pride, pontosabban a Pride felvonulás is nagyon erősen kötődött az első-második meleg filmfesztiválhoz, ami aztán nagyon sokáig ment, aztán egy idő után úgy megszűnt a mozi mindenhatósága, és a filmek elérhetősége alapvetően megváltozott, és a mozizási szokások is, és így egy idő után elmaradt a filmfesztivál. Mert ugye először volt a filmfesztivál, aztán, hogy egész héten legyen valami, filmek és még egyebek, és akkor ebből lett az, hogy most már ugye 4 hétig tart ez a rendezvénysorozat. És van egy csomó olyan film, amit moziban lehet nézni. Ez különleges. Igen. Hihetetlen, hogy mennyire, mennyire megváltozott a világ.
1: Igen, elfelejtettük, hogy a mozi az nem csak egy filmnézés, hanem az egy közösségi élmény is, és szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy megmutassuk az embereknek, hogy hányféle módon lehet közösségben jól érezni magunkat. Mm. És a filmfesztivál az szerintem pont tökéletes az ilyenre.
2: Igen, francia intézetet látom itt hirtelen, a Közkincskönyvtárat, ahol Szivárvány Filmklub, Pride különkiadás, vagy ahol fel kell a nap Párizsban.
0: Ez egy francia film lesz.
2: Igen. Főutcában a francia intézetben. Tehát
1: a érdemes... Tabánban is lesznek mozivetítések, ha jól tudom.
2: Igen, csak oda még nem hajtottam. Csak igazából annyira gazdag a program, hogy nem, tehát nem a 4x7 28 nap, tehát nem 28 esemény, hanem van, amikor egy nap több-több esemény, van, amikor van olyan nap, ami kimarad, de az ritka. Szóval mindig van valami, ami megmozgathatja az embereket, vagy oda vonzhatja, vagy lehetőséget ad arra, hogy ismerkedjen önmagukkal, önmagunkkal. Igen.
1: Igen, ezért örülünk neki, hogy ilyen sok a jelentkező minden évben egyre több, mert így a kisebb, színesebb programok is bekerülhetnek, amit az ember normális esetben például nem csinál.
2: Igen. De ugye a leszbikus jakubinusok lázadása lesz majd a Dyer-ben június 12-én, vagy Pride filmnapokról a Tabán moziban, és portré a lángoló fiatal lányról, a második Pride filmnap a Tabánban június 12-én van. Tehát, hogy és akkor hol nézzen az ember programokat? Mert ugye, Laca, te a gépen nézed, én meg
0: ja,
2: korábban
0: most a
2: néztem.
0: Jelenben itt a stúdióban, igen.
1: A budapestpride.hu oldalon elérhető, a közösségi fesztivál menüpont alatt lesz, ott fel van sorolva az összes program, amit idén terveztünk, lehet rájuk keresni időpont szerint, és ott lehet böngészni, és a Facebook eseményekre is van ott link, úgyhogy ami regisztrációs, ott a regisztrációra is van link, úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom böngészni. Lesz például drag king show-nk is, ami ugye azért különleges, mert drag queen-eket azt Magyarországon most már elég sokszor látunk, de a drag king az...
0: Bajnokság is van vetélkedő, igen.
1: A drag king az Magyarországon még nem egy befutott műfaj, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez is elkezdődött. Szerintem erre is szükség van.
2: Drag king, beszéljünk.

0: kabarét adnak elő szintén, ilyen végzetasszonyát játszanak többnyire. A drag kingek pedig eljátszák férfit. A tipikus férfit, így van, a tűzoltó, tehát hogy amik ilyen tipikusan ilyen férfias, meg vonzó szerepek a nőknek a számára, ezt csinálják.
1: Állítólag.
0: És jellemzően a nők szoktak drag kingeskedni, de nyilván ez sincsen nemhez kötve, akinek kedve van hozzá, azt csinálja.
1: Szóval ilyenek lesznek.
2: Muzsikálunk egy picit?
1: 2, 16, 37,
2: 3. És a csátfalunk is ilyen. A tilos oldalon.

0: emlegettük a filmek tömkelegét az idei 31. Budapest Pride fesztivál sorozaton. Hát most jöttem rá, hogy kinyitottam, hogy a Tabánban ez egy második Pride filmnapok lesz, tehát több filmet is meg lehet nézni. Az egyik a Portré a lánguló fiatal lányról, Céline Sciamma rendezésében.
1: Egyébként egy nagyon jó film, én ajánlom megnézésre.
0: Megláttad a filmet is komplett, vagy csak a...
1: Láttam, nem friss a film, de én mindenféleképpen ajánlom, egy nagyon szépen felvett, nagyon, egy tényleg egy kellemes sztori.
0: Egy 16-os korosztály van, vagy a zárójelben? De hát nyilván...
1: Nem, ugye leszbikusokról szól a film,
0: igen,
1: tehát...
0: akkor érthető. Tehát azt jelenti, a címben az árujelve 16, mert azt nem piros karikában van. Aztán vadászok még, hogy mit látok. A hang története, az a címe, második Pride filmnapok a Tabánban.
2: Ez sem új film, tehát már lehetett elvileg látni Magyarországon.
0: Láttam, ez szép.
2: Te megláttad.
0: Végül is a Túl a barátságonnak egy... népzenekutatói, szelidebb viszonylag közé oltott változata. Hát papír zsebit vigyünk, szóval.
2: Hát, ha már népzenekutató, csak úgy egy zárójel, Tompa Andreának a könyvhétre jelenik meg a Tökéletes testek, vagy Kiváló testek című nagy regénye, ami hát népzenekutatók, fiatalok, fiatal, és szerelem, és meleg szerelem, szóval minden, ami benne van, úgyhogy csak erről jutott eszembe, zárójel csukva. Majd lesz vendég Andrea, úgyhogy, de az még messze van.
0: Szuper. A leszbikus jakobinusok lázadását, hát aki még nem látta, egyébként ez vidám, földobja az embert, aranyos, de ez ilyen teljesen privát dolog volt. A Dajerben lesz majd június 12-én este 7 órától, és itt szúrnám be azt a hírt, hogy ugyan már május végi hír, hogy a Leszbikus Jakobinusok Lázadása című történelmi abszurd közösségi filmünk, írja a Labris Facebook oldala, elnyerte a zsűri külön díját a torinói Divine Queer Film Fesztiválon. Azért ez jó hír, magyar fülnek, magyar szemnek. Láttad a filmet egyébként?
1: Nem még, de nem tervben még. Van. Még az is lehet, hogy elmegyek erre a programra.
0: Vannak abszurd részei, kicsit a brit abszurdba hajló.
1: Nagyon kedvelem az abszurdot, úgyhogy biztos, hogy tetszeni fog.
0: Viszont ez regisztrálós program, június 5 évfélig lehet, még két nap, bocsánat. Ja, hát rengeteg ideig még lehet.
2: Igen. Két napig. Aztán vannak ilyen klasszikus programok, mint hogy ilyen városbejárás, meleg helyek, az idén is, hogyha jól emlékszem, van egy-kettő, de ebben nem vagyok biztos.
0: Rendszerint hónap most. Során szokott lenni inkább, aha, hogy valami kerületet kipécéznek, Hanzli Petijék, és a
2: viszont
0: utolsó fűszálig.
1: Kertbeni Károlynak a sírátasztusságát, azt idén is megkoszorúzzák, azt tuti.
0: Sokszor ott voltunk.
2: Hát minden, én eddig minden alkalommal ott voltam. Nem, talán egyszer valami miatt kimaradt. Mert felvonulásokon ott voltam, az megvan,
0: de... Más híres sírokat is meg lehet tekinteni, hiszen rengeteg művész van ugye a Fiumei úti sírkertben, illetve van egy férfiú pár, akit szintén mindig pár szálvirággal megjutalmazunk, ő magyar királyi iskolaigazgató helyettes volt, és valaki...
2: És csendőrőrmester párja.
0: A két férfinek a korabeli porcelán, hát hogy vagy daguerotípia, vagy nem, azt ne vitassuk szakmai.
2: Porcelán keredve.
0: Két férfi van rendes öltönyben, vagy valami disztruhába, tehát női nevek nincsenek, gyermeknevek nincsenek a sírkőben.
2: Tehát gyaníthatóan melegek voltak, de nem tudhatjuk.
1: Vagy csak nagyon jó barátok, ugye?
2: Ez is lehet.
1: Tudod, ez a tipikus, amikor a nagybátyát sose nősült meg, és akkor a Béla az.
2: A két külön, tehát a két külön szakmájú embernek egy azon címe volt, ezért ez már az
0: viszont
2: egy
0: két
2: több.
0: Olyan jó egzisztenciát a korban megfelelő, a korabeli tanárok azért jobban éltek valószínűleg, hogy nem szorultak feltétlenül rá erre, tehát arra is gondoltunk, hogy nem olyan hát, szociális rétegbe éltek. Hogy
1: nem tudom, hogy mikor éltek, de biztos, hogy nem volt egy egyszerű...
2: 30-valahányban halt meg az egyik, a másik kójuk 46-ban, ha jól emlékszem.
1: Biztos, hogy nem lehetett egyszerű igen. Nekik ezt így.
2: Hát annak idején, amikor ez úgy egy ilyen melegaktivista felfedezte ezt a sírt, nem messze a kertbeni sírjától, akkor volt, aki levéltárban utána ment és nézte, de nem lehetett többet kideríteni ettől, hogy egy lakcímen voltak, semmit nem lehet tudni, felmenőik vagy utódaik nem voltak, ezért feltételezzük, hogy ők talán melegek voltak, de ha nem, akkor miért ne?
1: De egyszer valaki írhat egy nagyon szép romantikus képzeletbeli történetet róluk.
2: Például, igen.
0: Na, föl van dobva a labda. Vidéki programok. Minden évben ugye említjük, hogy nem csak Budapestből áll a világ, még ha nyilván azért elnyészően kevesebb program.
2: A világ közepe az legnagyobb vízfej Magyarországon, igen.
0: De azért ugye Debrecen is jeleskedni szokott, Pécset is szoktak programok lenni. Mi
2: Szegeden,
0: az idei,
2: Kecskeméten.
0: Igen, mi az idei kínálat, mit látunk a Pride Fesztiválon?
1: Idén Kecskeméten lesz programunk, ami vidéki, aminek külön örülök, mert én Kecskeméten nőttem fel, úgyhogy a szívem csücske. Hogy és a Cifra LMBTQ szervezet fog tartani hát, egy, ha jól emlékszem.
0: Már igen a Cifra.
1: Így van, ha jól emlékszem, egy ilyen transzparens készítős, így van, Cérna és Filc varrás is transzparens készítés lesz. Ez, ha valakit érdekel, akkor június 13-án fog történni, 5 órától. Ez egy előregisztrációs dolog lesz, úgyhogy amennyiben valakit érdekel, a honlapon megtalálhatja az adatokat hozzá, és mindenképpen regisztráljon.
0: Másról így nem tudunk most akkor a Debrecenben sem.
1: Nem, idén nem.
0: Ez a ritka, mert ez egy 3-5 program minden évben szokott lenni vidéken.
1: Hát, szerintem teljesen változó, hogy mikor éppen kinek sikerül egyáltalán észrevenni a felhívást, megtervezni,
0: termet találni,
1: így van, és ez nyilván egy vidéki városban egy kicsit nehezebb. Viszont idén például a felvonulás után a civil faluban lesz egy szegedi beszédmondónk is, a Partiszkum Egyesülettől jön Szemi. Úgyhogy ő fog beszédet mondani. Uh-huh. Velük vagyunk ilyen civil szervezeti együttműködésben, uh-huh. és most ő eljön egy beszédet mondani, úgyhogy lesz ilyen Magyarországon belüli civil szervezetes meghívottunk is.
0: Civil faluban lezárultak már a regisztrációk, jelentkezések. Hány asztal lesz, hány csapat lesz? Hát az asztal lehet több, mint a szervezet persze.
1: Idén 21 szervezetünk lesz, ami nagyon szép, tavaly 17 volt, úgyhogy még a tavalyi meg a felvonuláshoz képest is sikerült egy kicsit javulnunk, és hát nyilván vannak visszatérők, a Bálint ház például rendszeresen jár, én úgy tudom, hogy a háttér, az Amnesty is szokott jönni, és itt lesz ez az élő festés is, amiről beszéltünk már az imént.
2: És a pécsiek jönnek? Vajon? Mert hogy ugye...
0: Gézár is, de gondolsz a Pride szervezőkre.
2: Igen, tehát a Pécsen is van már fel, vagy lesz felvonulás, és ahogy
1: volt
2: ismerem
1: is már,
2: őket,
1: igen.
2: Lesz is.
1: Idén egyébként Géza tart itt Budapesten egy programot, tehát ő az egyik a programok közül, aki tartani fog egy rendezvényt, úgyhogy őt itt Budapesten láthatjuk.
2: Nagyon helyes. Annyiszor megígértem, hogy ha majd lesz időm, energiám, akkor elmegyünk a Pécsi Pride-ra, de még eddig nem sikerült.
0: Lesz még sok Pécsi Pride,
1: remélhetőleg lesz. Mi tavaly voltunk, én tavaly voltam először is, és nagyon hangulatos volt, meg hát nagyon jó valahol ott lenni, ahol nem én nekem kell szervezni, hanem
0: igen,
1: csak úgy élvezhetem, mint egy felvonuló.
0: Meg számogatjuk vele a vidéki közösséget
1: abszolút,
0: is, fénynek, hogy
1: abszolút.
0: Ott vagyunk, megmozdulunk. Nagyon, meg jó kis
1: meg Pest tényleg gyönyörű. Pécs.
2: Pest is, Pécs is. Jó, rendben.
0: Hát, mert zárszónak elég jól, nem? Valami különleges még, ami kimaradt fontos.
1: Talán annyi, hogy Rainbow Party is lesz idén is, ahogy szoktuk.
0: Persze, mindig a party.
1: És jegyek már kaphatóak, úgyhogy ott is lesz egy nagyon jó felhozatal. Én mindenkinek ajánlom, hogy arra is jöjjön, mert megint jó lesz.
0: És ez egy ugye a Pride rendezvény támogató a bevételek. Elköszön már a szappanopera helyett, 2 hét múlva újra jövünk, akkor már lehet, hogy megosztunk egy-két Pride-ön, mi is, amin részt vettünk, és hallgassátok a Tilost, mert az jó, most majd a Vosztok posztszovjet témájú műsort.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
2: A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia igényét. Olvasható a Qubitom. Modelljük a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg, és óránkénti pontásban szimulálta az összes globális régió energiaigényét. Nettó nulla kibocsátáshoz 15-20 terawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükség, a megújuló források több mint 80%-a a fogyasztói gócpontoktól 200 km-en belül helyezkedne el. A megvalósítás egyik nagy korlátja, hogy a napelemek önmagukban több mint 9 millió hektárt igényelnek. Továbbá a Nature Energy folyóiratban publikált modelljük a rendszer költségeinek a csökkentésével is foglalkozott, valamint kiemelik az afrikai és más alacsony jövedelmű régiók kedvező lehetőségeit. A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxford Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás, vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy most nem fér bele neked, akkor ír nekünk a radio@tilos.hu e-mail címre, hogy melyik nap jönnél, és mi megírunk minden infót. Találkozunk a maratonon.
4: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 6:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
5: Восток.
6: Говорит Москва.
7: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас.
8: Где очередь? Где очередь?

0: Говорит Москва.
1: Что говорить Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, sziasztok! Ez itt a Vastok, a Tilos Rádió posztszovjeti műsora. A mai műsorunk a maraton jegyében
3: születik. Te vagy?
2: A mikrofonnál vagy én, és...
3: Én pedig Gabriella vagyok. Miről fog szólni a mai műsor?
2: Meglepő módon.
3: Nagyon különleges műsorral
2: nagyon
3: készülünk.
2: Nagyon különleges műsorunk lesz.
3: Már hagyomány.
2: Igen, minden évben ennél az időpontnál minket bíznak meg azzal, hogy hozzuk meg a kedvet a maratonra jövéshez.
3: Igen, és ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy a Tilos Rádió működésének a támogatására felajánlott akció tárgyait promotáljuk, és közben idétlenkedünk, de idén nincs árverés.
2: Vagy hát van, csak nem tudom, hogy szerveződik. Tehát biztos lesz valamikor valamilyen árverés, csak nincsen tárgy.
3: Na mindegy, fektessük le az alapokat. Tilos maraton.
2: Tilos maraton pénteken kezdődik.
3: Június 5-13. És nem a megboldogult ajtós Dürer soron, hanem a már évek óta új helyen lévő Dürerkertben.
2: Igen.
3: Na, szerintem hallgassunk zenét, és addig kaparjuk
2: ráadásul
3: a szavagokat.
2: Igen. Azt a koncepciót találtam ki a zenékhez, hogy minden egyes évtizedből választottam egy dalt.
3: Úristen,
2: 70-es évektől kezdünk. Igen, 70-es éveknek kezdünk.
3: De várjál. És de neked rémlik az a szabály, hogy 2000 előtti dal csak nagyon indokolt esetben lehet? Ezt mivel magyarázod?
2: Hát, hogy ez egy különleges adás.
3: Azt, hogy a 70-es évek a kedvenc.
2: Igazából a dal, amivel kezdünk, és ami a 70-es éveket fogja képviselni a műsorban, az 1967-ben íródott, de tényleg 70-es években kezdték el komolyabban énekelni.
3: Biztos nagyon modern.
2: Ez egy Bulat Okudzsava dal.
3: Remek. És, na, ha hallgassátok ennek, meg ezt a dalt.
2: És ennek egy feldolgozását.
3: Mert a Tilos Maratonon már nem kell.
2: Igen, ennek egy feldolgozását halljuk. Malitva az a címe a dalnak.
3: Imádság.
2: Sőt, az igazi címe az, hogy Malitva François Villana. Tehát François Villon imája. És a története a dalnak az az, hogy azért kellett ezt a hosszú dalmas címet kiadni, kb. Mint Magyarországon is. Okudzsava a 60-as években ezt a eléggé istenes versét, ezt csak úgy tudta eladni, hogyha azt füllentette, hogy ez igazából egy François Villon fordítás.
3: De. François Villonba a François-t, miért nem kell birtokososodba tenni a Villont, meg igen? Bocsánat.
2: Nagyon jó.
3: Amúgy én tudom, miért elmondjam, kedves hallgatók. Igen. Akinek esetleg kedved támadna oroszul tanulni, vagy így felfrissíteni az orosz nyelvtan szabályait, ugye birtokos esetben, amikor teszünk valamit, először meg kell vizsgálni, hogy élő vagy élettelen dologról van szó. François Villon él, vagy legalábbis volt egy ilyen tulajdonsága egykorom, de mindegy, és akkor utána meg kell vizsgálni a szót, hogy hímnemű, vagy nőnemű.
2: Vagy hogy idegen, vagy...
3: És ugye a nőnemű szavak erre végződnek, és a François így nőneműnek tűnik. Ezért nem kell megváltoztatni. Birtokos esetben való tétel. Fennforgása esetén.
2: Nagyon jó. És ennek a dalnak egy feldolgozását fogjuk hallani. Ugye az eredeti dal, mint Bulat Okudzsava, azon kívül, hogy költő, író.
3: A Bulat Okudzsavát hogy kell birtokos esetet?
2: Na, az már egyszerű. Az sokkal inkább izgalmasabb kérdés, hogy milyen nemzetiségű Bulat Okudzsava?
3: Orosz.
2: Hát kulturálisan abszolút orosz identitása volt. Mindent.
3: Tatár.
2: Mindent. Igen, de hogy...
3: Nem tatár.
2: Ha jól emlékszem, akkor Jereván környékén
3: Jereváni tatár.
2: Nem. Volt benne minden. Örmény, zsidó, minden, ami kell.
3: A
2: ilyen kaukázusi szovjet volt. Igen. Tehát az orosz kultúrához hozzáadott értéke viszont múlhatatlan, felbecsülhetetlen. Magyarul is hozzá lehet férni. Fontosabb regényei, nyilván nekem meg lemezeim is vannak. Igen, bakeliten hallgattam Okudzsávát.
3: Szeretném, hogyha a rádiónak lenne most már videós platformja, hogy lássák a hallgatók, hogy milyen pofákat vágunk.
2: Hát ez igen, erről lemaradnak.
3: Na, meg hallgassuk, megessünk túl rajta.
2: Meghallgatjuk a dalt, és utána meg kommentáljuk is.

0: Privét, sziasztok! Ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, annak is a maratoni különkiadása. Holnap után ugyanis kezdődik a maraton.
1: Mi ez a maraton?
0: Kérlek szépen, 42 kilométer, meg egy kicsi még, és egy görög legendán alapul az az egész futás. Nem ezt akaratod kérdezni?
1: De. Mert hogy hosszú a Tilos Maraton. Tíz nap.
0: Igen.
1: Ki bír 10 napot bulizni? Na, de, úgyhogy én
0: kedves
1: most...
0: hallgatóink, nem kötelező pénteken oda menni és végig ott maradni. Lehet csemegézni, válogatni.
1: Ennek mondjuk miből, ugye?
0: Ennek megfelelően most megpróbáljuk a műsor keretében elmesélni azt, hogy miből lehet válogatni.
1: Először elmondjuk, milyen napok vannak, jó?
0: Úgy, mint hétfő. Mire gondolsz?
1: Elmagyarázzam oroszul a hét napjainak az etimológiáját?
0: Az például nagyon jó.
1: Nem, igen, nagyon hosszú. Elmondjuk, milyen napok vannak, és igen, akkor utána belemegyünk a részletekbe, jó?
0: Jaja.
1: Na, június 5 péntek, warm-up.
0: Zárójelbe a péntek, na az speciál pont szlávból jön magyarba is, hiszen 5, a hét 5. napja, Pjatnica, az oroszban kicsit látványosabb ez a 5-ösre vonatkozás, és ebből jött a péntek.
1: Én ezt úgy mondanám, hogy indoeurópai eredetű. De így is fogalmazhatók, hogy a szlávoktól vettük át a pénteket.
0: Ha megnézed a magyar hét napjait, akkor azért egy jó pár ból kilóg.
1: Nem fogjuk ezt megúszni.
0: Kilóg a balalajka. Na jó.
1: Szombat.
0: Ja, még pénteket. Mondom a pénteki napot, ne vicceljetek.
1: Ja, jó.
0: Tehát itt van. Azt mondja, hogy... több színpad is lesz, kerti színpad, nagy színpad, kisterem, Cökspon, DJ Cökspon a kertben, és akkor a kerti színpadon 7-kor kezdődik a mulatság, The Baobab Story. Hogyha valaki tud arról, hogy ezek milyen zenekarok, és milyen produkciók van, akkor csak nyugodtan itt a teremben videosan nézek.
1: Felkészültek vagyunk, de még napra készek is.
0: Így van. Jó. Mindenesetre a Baobab Story-nál a zárójában ott szerepel, hogy Fatime szongoró, tehát hogyha valakinek...
1: Azt én tudom, hogy egy énekesnő.
0: Igen, a Baobab Story nem mond sokat, akkor legalább a Fatime szongoróból, meg a and the Makacsból.
1: Önmagunk paródiai vagyunk. Ja. Úgy nem tudok pikét lenni, hogyha senkinek semmi fogalma nincs semmiről.
0: Jó, nagy színpad.
1: Emlékszel arra a reklámra, amikor a Peti áll a Sziget Fesztivál plakátja előtt?
0: Igen, és... Igen.
1: Azt sem tudom, mi ez. Prodigy, mi ez?
0: Így. Nagyjából ezt produkáljuk. Nagy színpadon, péntek nagy színpadon, 8:30-kor mesztelenül kell úszni. Ezt látom.
1: Na, és itt nekem erről az jutott eszembe, hogy viszont,
0: hogyha... Naked, nem tudom, milyen produkció lesz.
1: Nincsen semmi baj, mert a Dürer kert egy meglehetősen vízhatlan terület, fel vagyunk készülve az esőre, semmi baj, ha esik, lehet esőbe is jönni.
0: Igen.
1: De fussunk neki a szombatnak, hát a nagyobb. Még mindig, hát mindig
0: péntek, rengeteg pénteki program van, jó, még. Nem de, viszont, itt van például...
1: Az volt, hogy elején mondtam, hogy felsoroljuk, hogy milyen napok lesznek, aztán utána belemegyünk a részletekbe, mert leragadtunk a pénteknél.
0: Igen. Mert hogy a kis teremben, te szerintem, hogyha eljössz pénteken erre a Tilos Maratonra, akkor a kis teremben fogsz ragadni, mert első körben ott van Cocó Macsek.
1: Nem Kokó az?
0: Hát szerintem Cocó. Hát figyelj, vagy Kokó, és akkor Macsek, vagy Cocó Macsek.
1: Oké. Felkeltetted az érdeklődésem.
0: Fél 11-kor folytatja a Macseket a Tigris Szofi.
1: Na, a Tigris Szofi, ezt tudod mi?
0: Parancsolj, mondd el nekem.
1: Ez cigaretta volt, vagy van még, azt nem tudom.
0: A Szofi?
1: Barna. A Szofi, és Sophie akkor abból volt a barna, ami a papíros, és az a Tigris Szofi, és amúgy nekem volt egy macskám, akit úgy hívtunk, hogy Szofi társa mindennapokban, ez volt a szlogenjük is. Úristen, remélem, hogy nem rétezik már ez, mert akkor most itt mondogatjuk, hogy mi a szlogenje. Na mindegy, szóval, hogy tényleg ez volt a macska neve, úgyhogy Cocomon és Tigris Szofi egy elég erős párosításnál. Természetesen mondanom sem kell, hogy Szofi társa mindennapokban szürke cirmos volt.
0: Igen, azt nézem, hogy DJ a kertben pénteken.
1: Ez egy előadó, vagy egy magányos
0: lélek? Ez egy helyszín, és ott 5-től Tomanek, utána este 10-kor Zotyka, 10:30-kor Kejzeren Suriken, 1-kor...
1: De ezek mi vagyunk, nem? Ezek a rádiós
0: igen.
1: Alkotók.
0: Szevasz Vályi Gábor, persze. És 1-kor Popdabec, 3-kor Kisszántó, és pénteken már a Tilos Karaván stúdióból jelentkezik a műsor.
1: Fú, mert úgy olvastam, hogy Carbonara stúdió.
0: Vagy éhes vagy. Ez lehet még. Na jó, ez volt a pénteki nap, és akkor hallgatunk egy kis
1: Tilos
0: zenét a 80-as évekből.
1: Tilos Bogrács, oda van írva, hogy Tilos Bogrács.
0: Lesz kajálás is.
1: Kaja. Igen.
0: Na, tehát
1: lehet,
0: most,
1: tényleg éhes vagyok.
0: Most a 80-as évekből nem más, mint a nagy művésznő Alla Pugacsóval fog bejelentkezni, és a fáradtságról fog énekelni.
1: Éhes egy, és fáradt.
0: Ez egy egészen különleges dal, ami kis Allánktól. Alla Borisovna, hajrá!

0: Visszatértünk! Ez itt a Vasztok, Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, annak is a maratoni különkiadása, és az előbb a nagy szovjet-orosz esztrád énekesnőt, Alla Pugacsovát hallottuk, ahogy éppen a megfelelő műfaj megnevezést, azt most Vidostól hallottam közben, hogy diszkó-funky dalt próbált előadni. Az van, hogy Alla Pugacsovának kettős élete volt folyamatosan. Egyrészt előadta az esztrád daloknak a krémjét, mindenféle olyan zeneszerzők produkcióit, amit igazából én nem nagyon szeretett, de előadta, és így lett a 70-es, 80-as években befutott énekesnő, és közben meg írt saját magának számokat, időnként álnéven, ezt a dalt is azt hiszem álnéven írta, úgy került fel a lemezére, és ott megkísérletezett mindenfélekkel, énekelt funky diszkót, reggit, skát, rappet, mindenféléket kipróbált.
1: De akkor már volt ska, meg rap.
0: Hát igen.
1: A Szovjetunióban.
0: Hát ő...
1: De most komolyan.
0: Ő produkált ilyeneket, igen. Igen, egészen különleges volt a művésznő, jelenleg Izraelben él. No!
1: Mert ugye ügynöknek lett nyilvánítva.
0: Igen, inoagent listára került fel.
1: Na, szombat, pszichedelikus nap.
0: Wow!
1: Olyan fellépőink vannak, mint?
0: Hát kérlek szépen, a kerti színpadon 7-kor kezdődik a móka, és ott mikrodoszemik fog énekelni, vagy zenélni, vagy így, ez a
1: helyes kérdés. Szóköz, srácok, levegő.
0: Jó, és ő, mit tudunk róla, Vides?
1: De utána lesz korai elektrik.
0: Na, legalább, igen, a korai elektriket, ezt legalábbis azt tudjuk.
1: Aztán csupa nagybetűs mélyi kék tombol a show lesz, mondjuk én ezt már eléggé várom.
0: Így van.
1: Lesz Grabanc Operencia, Adam Salman, Cubi, Oleg. Na most Oleg nem rokonunk, de érdemes meghallgatni.
0: Igen.
1: Lesz még Delej, Trans Kepler, Trans
0: Nomád. Már a nagy teremben járunk, igen.
1: Garpo, B2B, Ferenc, Szanati. Mi van?
0: Semmi, csak hajrá.
1: Péter Bernát, B2B, Li. Blaz, és Péter Schmid. Úristen, annyira remélem, hogy nem hallgatják. Tényleg.
0: Mi?
1: Valójában senki nem hallgatja ezt a műsort.
0: De.
1: Aztán Cökspon Zone. Itt egy kicsit meg tudunk emlékezni a Borázsos téri Cökspon-ról. Vidos, te mit bólogatsz? 4 éves voltál.
0: Ott született, de ezt most csináljunk.
1: Te mit, hogy emlékszel, hogy mit emlékszel?
0: Én például a Cökspon-ra a Sziget Fesztivál idejéről emlékszem, mert ott is
1: Vidos,
0: volt egy sátor.
1: Vidos, te mit bólogatsz? 4 éves voltál.
0: Jó. Szóval a Sziget Fesztiválon viszont rendszeresen volt Cökspon, MBN sátor.
1: És ott mik történtek?
0: Hát MBN-ezés, tehát ilyen nagyon kis nyugis, általában olyan hajnali 3-4-kor telt meg a sátor, és amikor már nagyon aznaposak voltak az emberek, ott lettek másnaposak.
1: Ugye a Cökspon Zone-ban lesz Súlyom, azt tudom, hogy mi.
0: Igen.
1: Ezt te is tudod?
0: Ne.
1: Az a Tiszatónak az a különleges kis bogáncsa, az a Súlyom. De tényleg lisztet is csinálnak belőle, vagy hát legalábbis régen csináltak a tiszatavi.
0: Jó.
1: Lakosok. Chili Team, Dharma, Beats and Flying Elephant. Na ez már megviselte az képzelő kapacitásomat. Seldon, Format C2-s pont, teljesen készen vagyok, drogok nélkül is. Kata, mi?
0: DJ a kertben, 3-4-kor UV projekt Izraelből érkezik. Lehet, hogy hozzák...
1: De várjál, még lesz NASCA.
0: Lehet, hogy hozzák magukkal Alla Pugacsovát.
1: Lehet. Orion Walkert. És még sorolhatnánk, természetesen lesz Bogrács.
0: Oly.
1: És lesz most zene is, ugye?
0: Bár, hogy konkrétan most fogunk zenélni, igen, és átcsúszanunk a 90-es évekbe, méghozzá a 90-es éveket egy olyan zenei projekt képviseli ebbe a válogatásba, ami nem más, mint Spleen. és azért gondoltam, hogy berakom a splint, hogy el tudjuk mondani azt is, hogy nem sokára érkeznek Budapestre. Lesz budapesti koncertje a splintnek. De először hallgassuk meg a, hát annyira alapdalt választottam, nem baj.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tiles Rádió Posztsovjetügyi műsor. Az előbb Splint-től hallottuk a legnagyobb slágerüket 98-ból, a Gránátos albumon szerepelt a Vuhada Nyet, vagyis hát szó szerint értelemben nincs kijárat, de úgy is lehet érteni, hogy...
1: Nincs megoldás.
0: Igen. Van annak a dalnak mindenféle legendája, de nem azért gondoltam berakni, hanem azért, hogy ilyen áttételesen tudjuk reklámozni a Tilos Maratont, ami ugye a Dürer kertben lesz, mert a Spleen jön Budapestre. November 30-án fog koncertezni, szintén a Dürer kertben.
1: És amúgy ők hol vannak?
0: Ők egy szentpétervári zenekar.
1: De hogy ők nem inorgentek? De...
0: Ez nálad jó kérdés, ezt nem tudom most fejből. Hát az alapján, ami ahogyan viszonyul a világhoz, az énekes, meg az egész zenekar, az igen, sűrűn könnyen előfordulhat, hogy inoágent lett, de nem tudok róla.
1: Na, viszont vasárnap családi nap a Tilos Maratonon.
0: Na, tényleg?
1: Bizony. És ez azt jelenti, hogy már kora délután is rengeteg finom program lesz.
0: Kora délután, így van, 2-kor már lehet arcfesteni vasvillával.
1: Vasvillával?

0: Na jó, igen. Azt hittem, hogy prezentálod, de...
1: Nem, most elszégyenlősködtem magam.
0: Tessék. Kettőkor...
1: De a patakparton kinyílott a bogárka.
0: Na, azt a produkciót, igen, ezt elő tudod vezetni. Zárójelben, miután, ha jól emlékszem, vagy orosz szakos volt, vagy mindesetre sokat tanult oroszul, ezért egy a műsor, a saját műsorában időnként elő szokott vezetni oroszul
1: igen,
0: is dalokat.
1: Igen, a specpoyednókban vannak orosz.
0: Oroszul is énekel, plusz a klasszikus orosz repertoárból, mármint a rajzfilm zenékből is szokott válogatni, és előadja a Csiburáska dalait.
1: Ez fantasztikus.
0: Na jó, ezt most mind elmondtuk. Hajrá, Rutka Ibori. És...
1: lesz tombola.
0: Előtte meg Zságer Balázs érkezik a Cöxpontba.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Valóban.
0: Azt hittem, lesznek jó dolgok. Szerintem és érdemes kijönni a
1: lesz még Bogrács is. Egyébként volt egy Bogrács nevű mocsánk is. De...
0: igen.
1: Ez a Macskáink emlékműsor, hogy elmondod, hogy milyen zenét fogunk most hallgatni?
0: Nagy ugrással átérünk a 2000-es évekre, a nullás évekre, és ugye megpróbáltam úgy összeválogatni az énekeseket, hogy ne csak oroszok, sőt, ne legyek nagyon oroszok, és a következő történetünket beloruszok és baltikumiak fognak közösen előadni. Kérlek szépen.
1: Meddig éneklek valami.
0: Bidva, a népszerű Bidva és a Brainstorm fogja közösen énekelni a közös nagy slágerőket, a Szkolszki ulici, Csúszós utcák. Amin a Csúszós utcákon azt kell érteni, hogy Csúszós utcákon találkoznak a külföldi márkájú autók, egymással össze koccannak. Ez a refrénje a dalnak.
1: Na vigyázzunk egymással, és hallgassunk zenét.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, Attila Sádió Posztolvét ügyi műsora, a mikrofonnál vagy én, és...
1: Én nem vagyok fontos. Elfelejtettem, mert annyira sokat kaptam, hogy hétfőn is lesz Stílus Maraton, és hogy akkor meg a világzenei nap lesz.
0: Ó, tényleg?
1: És természetesen lesz este bogrács, de előtte lesznek koncertek. 4 helyszínen.
0: Tényleg?
1: Uh-huh. Mert ugye van 4 helyszín, az mindig van. Van a kert, van a nagyterem, van a DJ a kertbe,
0: igen.
1: És a cökszpon.
0: És valaki azt mondta, hogy a hétfő ez a világzenei nap lesz a legerősebb.
1: Igen, a Vidos.
0: Ja, ő volt az, igen, mutogassunk rá újra.
1: Amor Fati, Mehana, Zuboj, Tombola.
0: Szerintem... Hát ilyen a Trans Global Underground, csak úgy szólok.
1: Aha.
0: Annak azért
1: Hakumba ilyen, lesz előtte... Kutyuli, angolul írva, DJ Zöld. Én őt nagyon kedvelem, mert ő a Megboldogult MAFS, az a magyar amatőr filmszemlének volt a rezidens DJ-je. Uh-huh. Tomanek, Herizó, Puti, Putte, következő napot te mondod, Longman.
0: Nagyon jó.
1: De egyébként, ha nekem valaha együttesem lesz, biztos, hogy valami olyasmi lesz, ami ilyen nagyon biztos. Tehát, hogy nincsenek benne például ékezetek, és ki lehet mondani mindenféle nyelven. Például lehet, hogy az lesz az együttesem neve, hogy...
0: Hold.
1: Rádió.
0: Abban van ékezet, ugye egyébként. Több is.
1: Jó.
0: Na jó.
1: Vagy mikrofon.
0: Hát jó, az előbb nem mondtam el egyébként, hogy aki énekelt, te az előző dalt, az nem más, mint Randar Skypers.
1: Ó.
0: A lett szupersztár. Lehet, hogyha eljönne, akkor a világ zenei színpadon tudna fellépni nálunk. Pedig annyira szuper népszerű rockot játszik mindig. De elég jó hangja van.
1: Na fussunk neki a kednek, ami a jazz nap. Elmondod, mi lesz?
0: Kedden, jazz napon, kérlek szépen, szintén 5 helyszínen, kerti színpadon Shakar Trio, Berlin Hotel Kollektív, szerencsére könnyen kimondható nevű zenekarok jutottak a jazz színpadokra. Oké, elkiabáltam. Seat Mob, aztán még viszonylag...
1: De kihagytad a Tombolát egyébként. Milyen érdekes, hogy minden stílusban alkot egy Tombola nevű zenekar.
0: Igen, igen. Felkiáltó jellel ráadásul. És a következő zenekar Jazz Boy-nak mondanám.
1: És Jazz Boys, ezt kivételesen tudom, mert fotóztam őket. De amúgy tényleg Jazz Boy-nak kéne mondani.
0: Ja. Jó, a kisteremben lesz Sodé, meg
1: Lesz is More 4. Hát tényleg, balantines. Ezut erről eszembe. Turul Blast.
0: Jó. Sodé. Eril Fjord és a Mintaka.
1: Minta... Jó. Kovács de Hun. Srácok, ti komoly jazz emberek vagytok. Na jó,
0: ez... Gyere Mix is lesz. Ez. Johnny Drama. Sample Temple.
1: És a legfontosabb, Bogrács.
0: Minden akkor este a kertben.
1: És akkor milyen nap lesz szerdán?
0: Azt egyébként azért próbáljuk ilyen szépen fokozatosan bevezetni, hogy minden nap lesz bogrács, mert arra gyúrunk, hogy hát ha esetleg egyszer valaha, az elmúlt években nem, de most hát ha eszébe jut a főszervezőknek, hogy a Vosztok is tudna főzőcskézni.
1: Erről nekem 2 gondolatom van. Szerintem egy ajtónyitásra lennénk ettől, hogyha szóltunk volna, másrészt meg amúgy te akarsz egy bográcsnyi répát lereszelni, meg zaszmáskát csinálni.
0: Meg céklát?
1: De nem is tudsz borsot főzni.
0: De enni, milyen
1: mert
0: jó
1: megint
0: tudok.
1: Az én céklámmal vered a csalánt.
0: Milyen jó tudok
1: borsot enni.
0: Igen.
1: Jó, de egyébként a bogrács az azért van, mert hogy az is a esztek, vesztek, és a pénz a rádió fennmaradásáért. Ezt az egész tilos rádiós idétlenkedést, vagy mi tilos maratonos idétlenkedést azért csináljuk, mert hogy ebből működünk.
0: Így.
1: És hogy esetleg sajnálnátok tőlünk a fizetést, ne aggódjatok, nem kapunk. Ugye?
0: Igen, az a rádió működtetésére van az a sok pénz.
1: Rezsire, áramra, fűtésre, technikára,
0: igen,
1: vízre, ablakcserére, biztosítási költségre. Bizony?
0: Igen.
1: Na, szerdán alternap.
0: Hoppa.
1: Na, itt most jó vagyok. Brumikó csókolom, tombola. Európa kiadó, csak neked kislány. Depárt, sajnos batár. Tocsánomban szíverom. Verőköltő.
0: Te halál most a sajnos batárnak a zenei produkciójukból válogattál?
1: Pontosan ismerek egy sajnos batárs lágert.
0: Nem baj.
1: Halál, izé, pontos vesző, orgazmus, emberek, mikrohullám live, az Pápai Gergő, Nagy István és Grábics Attila, spacedog, panoramik barrier, Alagi, Eliot és Séf, doktor analóg, Beáta pozitíva, és az elmaradhatatlan bogrács. És vagy mit vagy velünk?
0: Igen, megérkeztünk a 10-es évekbe.
1: Hurrá!
0: Az már vállalható, nem? Az majdnem, hogy közel van hozzánk. És két dalt is választottam. Egyrészt azt a dalt, amit a 10-es évektől kezdődően folyamatosan mindenki, minden tüntetésen elővezet, és minden forradalomban...
1: Nem tetszik a rendszer.
0: Magyarországon ez a dal megy minden tüntetésen, orosz nyelvterületen, illetve posztszovjet térségben pedig a Vajni Szvjeta, a Ljápi Strubeckojtól, és most ezt meg fogjuk hallgatni.

0: Sziasztok, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió Posztolvét. Ugye műsorra egyre gyorsabban beszélek, mert már nagyon kevés időnk van, és még három napot is el kell mesélnünk, hogy mi lesz a Tilos Maratonon, és közben még dalt is fogunk hallgatni.
1: Csütörtökön lesz például a Regi Punk Bringa nap, nekem ez a kedvencem. Két csávót is ezen a napon szedtem föl, egyik rosszabb volt, mint a másik. Egyébként hármat. Na mindegy. De hogy nem direkt. Szóval, ami lesz, Eliket, az nagyon jó, gyülekező is lesz az Eliketen, de nem idétlenkedek nagyon sokat, lesz DJ Bajtárs a Gold Sprint alatt, Gimisot Crew, Szena Busa Ózon, Ladány Benne 27.
0: Azta.
1: Nagyon, nagyon fura. Tombola.
0: Nagy színpadon
1: The Lubricators és a Apostrof Kémia. Aztán Dogs on Leads, Dehumanizátor, Aberrát és Feloszlotak. Jó, srácok, alanyállítvány, többes szem. Mangani 808, Davoria, Cökszpont DJ, I, kötőjel, L, A, B, A, K, Lingum, Kara, M, R, Skunk. Én ezt feladom. A pénteki nap... Bandita Rádió, az nagyon fontos, és Bogrács. Mi lesz pénteken, vagyimok?
0: Az a 12-e, ugye?
1: Úgy igen. Tűnik.
0: 5 plusz 7 az 12, eklektik nap. Ez azt jelenti, hogy mindenféle különleges stílusokból, aki még nem volt, az most mind oda megy pénteken. Így aztán egymás mellé kerül The Keyman and the Dope Calypso, a Decolonize Your Mind Society és a Makrohang. Egy színpadra került, kérlek szépen, a Paranoid és a Damien and the Dart. Oké. Okay. Azon nevesz, ugye, hogy nem mondtam, hogy a Magematics is ott lesz. Na jó, igen.
1: Nem, a szenvedése nevetek.
0: Igen. A Cexpont sátorban pedig, ami nem sátor, hanem csak egy hely, 8-tól önismereti diszkó, az egyébként ennek a Cexpontnak a helyszínet.
1: Azt én nagyon szeretem, az igen, önismereti az diszkó, az nagyon kiváló.
0: Az alap jelensége, és lesznek a vidák, tehát Vida G and Vida L.
1: És Tombola lesz.
0: Future Flow. Kérlek szépen, Tombola az bizony lesz a kerti színpadon 9:30-tól.
1: Nagyon jó.
0: És akkor még azt is mondhatnám, hogy Tilos Bogrács is lesz. A Tilos Karaván stúdióban pedig élő bejelentkezések a Dürerkertből minden nap 4-től 8-ig.
1: Na és akkor az utolsó nap, a Megy a Habon, a Tilos Parti nap. Nagyon sok minden lesz, például sokkal másabb Tudósok 40 Tombola, Mius és Etoré,
0: hát
1: Anima Sound System, Bobby Shiles, DJ Titus, Infragandi, Cabrio Cat, mondjuk kár, hogy ők nem a cocom macsekkal lépnek fel, I Am Young, Ravesed, The Hybrid Drummer, Bernati Live, biztos, hogy ezt nem fogom felolvasni, Csoki Csibész, Steiner, Zitolis, Space Project, Grasshop, Acidil, Ozon, TJ Lupin, Urban Vinyl, Crimson and Imre Kis, Minek és Minik, Nándesz és Bogrács.
0: Kész, véget ért. Ez volt a Tilos Maraton program.
1: Remek elképesztő volt. Hát végigbulizni pedig biztos nagyon-nagyon szuper lesz, arról nem is beszélve, hogy ugye ettől függ a létezésünk. Én nem akarok senkit nyomasztani, de azért nagyon jó lenne, hogyha jönnétek, támogatnátok a rádiót, jeggyel, fogyasztással, tombolával, bográccsal.
0: Vegyetek mörcsöt és ruhákat, mindenféléket. A lényeg az, hogy irgalmatlan sok pénzt hagyjatok ott.
1: De hogyha nincs időtök, akkor simán csak el is lehet utalni amúgy.
0: Igen, de azért, hát, hogyha jöttök bulizni, tehát hogyha már pénzt adtak a Tilosnak, akkor legalább bulizzatok is. Ez elég jó lesz. És akkor a 20-as éveket, elérkeztünk végre a 20-as évekhez, méghozzá egy olyan számmal, amit pár hete raktak ki, Boombox, a nagyszerű Boombox zenekar.
1: Ó, jó, Lúzi,
0: most azért dudolod ezt, mert ezzel lett híres.
1: Igen, ő a Puskás csávó, aki énekli az ukrán népdalt, amitől elájult a félvilág, hogy ezek az ukránok, hát aztán meg nem is, csak aztán harcolni tudnak, de hát
0: énekelni is,
1: tudnak énekelni,
0: de közben ő meg egy világszer. Igen, több 10 éve zenekart is gründolt, és még a Pink Floyd is beszállt ennek a dalnak az újra gondolásába. Mindenesetre azóta visszatért a fegyverektől a hangszerekhez, és most jelentkezett egy új dala. A Zali Sejszja fogalma sincs.
1: Maradj?
0: Uh-huh. Na hát. Kedves közönségünk, rátok ne hasson úgy a dal, hogy maradjatok,
1: ne
0: hanem
1: maradjatok,
0: menjetek
1: a Tilos Maratonra biciklivel.
0: Nye, Zali Sejszja.
1: Ne, maradj.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Egyszer két béka. Az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett, egy patakban. Mit gondoltak, mit nem? Mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az utazásra. Egy órában indult mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között. Bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek, de bezzeg, elcsúszdálkozott mind a kettő, mikor ottan meglátták egymást.
1: Ágy Isten!
2: Hát, te hova indultál, testvér?
1: Én bizony, szeretném meglátni Oszaka város.
2: Hogyan? Bizony! Lalám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikado híres városát.
1: Egyre de jó!
2: Hogy de jó!
0: Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni.
1: Lalám! Erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
2: Hiszen azt megtehetjük. Álljunk fel a hátsó lábunkra, az első lábunkkal öleljük által egymást, fogodzunk meg jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymás városát. Mit szólsz hozzá?
0: Tetszett a terv. Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogóztak, s néztek egyik erre, másik arra. Azám, csak hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafelé fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta, az oszakai béka meg Oszakát látta.
1: Mi tenni? Hiszen Oszaka kivileg éppen olyan város, mint Kiotó.
2: No, hallod, engem is, micsoda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na azért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.
0: Le is mondottak egyszeribe arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól, a kiotói béka ment haza Kiotóba, az oszakai béka ment haza Oszakába. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Oszaka olyan, mint Kiotó, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kiotó nem Oszaka, és Oszaka nem

0: az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt fel könnyen megnézni, mint te hiszed. Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszemfiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk, míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígam, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
3: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fésztünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam, haltomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szeleburdinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szeleburdi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságot, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön, fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost. Egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson el. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát amint kitárta a kaput, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Miau, térj haza. Most nem adom oda a lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyűtte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
6: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
6: Honnan akartál te lovat szeretni?
2: Derékeny jószág lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen. Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, és mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legény.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Három és fél ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papu. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
3: A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia igényét. Olvasható a Qubiton. Modelljük a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg, és óránkénti pontásban szimulálta az összes globális régió energiaigényét. Nettó nulla kibocsátáshoz 15-20 terawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükség. A megújuló források több mint 80%-a a fogyasztói gócpontoktól 200 km-en belül helyezkedne el. A megvalósítás egyik nagy korlátja, hogy a napelemek önmagukban több mint 9 millió hektárt igényelnek. Továbbá a Nature Energy folyóiratban publikált modelljük a rendszer költségeinek a csökkentésével is foglalkozott, valamint kiemelik az afrikai és más alacsony jövedelmű régiók kedvező lehetőségeit.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
5: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy most nem fér bele neked, akkor ír nekünk a radio@tilos.hu e-mail címre, hogy melyik nap jönnél, és mi megírunk minden infót. Találkozunk a maratonon.

your brain.

Please hold. Welcome. For lost baggage claim, press 3.

Nappaliban különféle arcok, ugyanazokkal a problémákkal. Köszi, mi inkább magunknak hazudunk, nem hallgatunk hamis profitákat. Minden összedőlt dzsenga, ráépítünk be rossz sémára. Az a gond, hogy ez egy más sebesség, nem beszámítható féktávval. Magatok kicsiptétek, csütörtök, de már kicsit péntek. Nem úgy lett, ahogy ti hittétek, még egy nap aztán kicsi a tényleg. Szemeitek, mi inkább sírtátok, megoldással egy picit késtek. Penthouse fentről a city-t látod, a lelked ér, itt a licit vége. Egy istene van mindenkinek, csak még nem tudjuk, hogy szólítsuk. Csak együttem kell, hogy minden rossz döntés, a szinkronba bólincsunk. Semmi baj nincs, a valóság fáj, ahol lehet, ott áll torzítjuk. Egy hang sem jön ki a szánkból, nem

kezdődök köztünk jár, és türelmesen vár az alkalomra. Nem tudja, hogy rég elvesztünk, sötét termekben andalogva. Azt hittük, hogyha elfutunk majd, a rossz napok csak úgy el.

a Tilos Rádiót halljátok, és benne a Jövő Zene kollektívan, ma este DJ Kaiserrel. Hallgassatok bennünket, sziasztok!

Ez volt ma estére a Jövő Zene kollektívan, ezúttal DJ Kézerrel. A tracklistát megtaláljátok a tilos.hu oldalon, és hallgassatok bennünket továbbra is Tilos Rádió FM 90,3 és www.tilos.hu. Gyertek a maratonra, jó lesz, sziasztok!

down.

kellemes, hűvös, esős éjszakát kívánok minden önöknek. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Zsoltal, Papuval az éjszakás műszakot.

0: Hát szia, Zsolti.
1: Jó estét kívánok én is.
0: Mit szólsz az esőhöz?
1: Hát olyan nagyon nem áztatott el minket.
0: Meg Zuglóban volt egy 10 perc, amikor az lett, hogy felhőszakadás volt.
1: Hát nálunk nem.
0: De ez sajnos a mérőműszerben borzasztó kevés. És hát egyébként a kicsit spoilerezek, de hogy inkább nem azt mondom, beharangozok, hogy pénteken egy nagyon klassz pasi lesz a vendégünk a Fanatorban. Az a Keresztes Lórend László, aki az előző parlamentben még azt hiszem LMP-s képviselőket kezdte.
1: LMP-s volt, igen.
0: És aztán kihalt valóban a párt, és független lett, de nagyon okosakat, nagyon pragmatikusakat, nagyon komolyakat mondott, és ő nem vagdalkozott meg kelletlenkedett, hanem tényeket sorolt, észérveket, stb. És hát nagyon-nagyon aggódásra okot adó dolgokat mondott, és kíváncsi vagyok, hogy kifaggatjuk őt a műsorba. És ez a Planetáról lesz pénteken 12:30 délig. És te emlékszel, akkor nekifutottunk, hogy csinálunk egy tematikus napot a Dunáról, aztán kérdődött, hogy annyi műsor jelentkezett, és annyi érdekesség, és annyi vetülete a víznek, hogy még a Duna hét lett, és...
1: Nem emlékszem.
0: Teljes egészen rosszul kitöltöttük. A Duna egyszer hajózási útvonal, egyszer öntöző víz, egyszer idegenforgalmi nevezetesség, meg érdekesség, egyszer a ivó kutyainknak a legfőbb forrása, főleg Budapest környékén, egyértelműen a Dunához köthetőek, és aztán kulturális vetületétől hajózási útvonal, mindenféle, amit. Hát most a klímaváltozás okozta vízhiány és szárazság és sivatalosodás lesz a nem túl vidám, de fontos megbeszélni valunk.
1: De hát a főcímben az ember elmondja, hogy nincsen semmi remény, tehát tulajdonképpen lehet a léggömböt hámozni, de ez ennek vége.
0: Sajnos igazán. No, kétesen végre tettem föl néhány képet a netre, és rejtvényt gyanánt. Illetve hoztam nektek szóba egy rejtvényt is. Először mondom szóba, és aztán megbeszéljük a filmeket, vagyis a képeket. Mondja egy műsorunk is, de honnan származik az a mondás, hogy most úrik a majom a vízbe. A másik pedig, hogy amikor valakit megüt a guta, akkor mi az a guta? Tulajdonképpen. És egy érdekes kérdés. Melyik lesz a település, ahol van olyan körút, aminek az a neve, hogy Gábor Dénes körút, de van Tellerede körút is arrafelé. Aztán Bánki Dunát út, Szilárd Le utca, Ötvös Lóránd út, Zsigmondi Rihárd utca, Kandó Kálmán utca, Bújai János utca, Szent Györgyi Albert utca, Olály György utca, Lénárd Fülöp utca, Naima János utca, Bárány Róbert utca, Puskás Tivadar utca, Gutenberg utca, Wigner Jenő utca, és...
1: Tellerede utca?
0: Az volt.
1: Az volt? Tényleg?
0: Tellerede körút volt.
1: Körút?
0: Gábor Dénes és Tellerede körútja van. És kicsit kilóg a sorból, de fontos, hogy Kertész Imre is kapott utcát. Aki nem... Aki hiányzott itt az egészben, az a Hevesi György, a Harsány János, a Békési György és a Polányi Károly. Feltétlenül, hogy ez a kis város rész tovább terjeszkedik, akkor ennek is lesz utcájuk. És te már tudod, mert elárultam meg.
1: Igen, úgyhogy én nem is mondom meg.
0: És a másik kettőre tudnám azt mondani?
1: Hát a gutaütésre szerintem azt tudom, hogy mi, de hát várjunk még hát, hogyha valaki a 2153773-as telefonon hát a hozzászól.
0: Úgy van. És akkor hasonlóan a másikhoz is.
1: Hát a majom a vízbe, azt fogalmam sincs. A... biztos valami kabarétréfából, vagy ilyesmiből lehet talán. Alfonzó, vagy ilyen, nem tudom.
0: Hát ennyit elállgatok, hogy teljes tudatlanság ez így, be, nem tudják, hogy honnan származik.
1: Ja, hát úgy könnyű.
0: És azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy amikor a űrhajózás kezdete volt a 60-as évek elején, és Gagarin már fölment, akkor nem sokkal utána az amerikaiak is ugyanezt elkövették, a John Glennel, ő volt a nyitánya az amerikai űr.
1: Nem ő volt, hanem Alan Shepard volt az első amerikai űrhajós.
0: Nem a Glenn volt?
1: Nem, bizony.
0: Húha.
1: Ez biztos.
0: Még sok pénzt is vettem volna rátenni, hogy... És mit csinált a Shepard?
1: Shepard az csak egy ilyen űrugrást hajtott végre, tehát ő meg sem kerülte, azt hiszem, a Földet, tehát fölment és lejött.
0: De már űrmagasságban volt.
1: Igen.
0: Akkor ez lehet, ha...
1: Igen. Most lehet, hogy aki először amerikaiaktól megkerülte, az lehetett a Glenn, vagy azon, űrséta, vagy nem tudom, tehát ő azért egy jelentős űrhajós volt.
0: Ugyanazt csinált, mint a Gagarin, megkerülte a Földet. Mm. És aztán, mivel előtte majmokkal próbálták ki a leszálló egységet, hogy maga a kabin volt, hiszen azzal repült, akkor a majmok épségbe visszajöttek, és akkor a Glenn, amikor közeledett az óceán felé, már biztonságban kinyílt az erdőnyőre, akkor azt mondta, hogy most tudjuk a majmok vízbe. De
1: akkor ez más nyelveken is van?
0: És ez most más nyelveken is van, viszont a magyarok tiltakoznak, hogy jó van régebbi a mondás. Hogy...
1: Na majd holnap megkérdezem, ha el nem felejtem. A kvíz csapatunktól azok mindent tudnak.
0: Na, kíváncsiak is.
1: De úgyis elfelejtem.
0: Érdekes, hogy itt van az utcák között a Lénárd Fülöp elnevezett utca, aki egy érdekes figura. Ő nem tartott magát magyarnak egyébként, mert nem is nagyon tudott magyarul, de inkább osztráknak és németnek. Viszont ő a Nobel-díjat azért kapta a kezdeti kísérleteivel, és próbálkozásra nagyon taszított a katodsugárcső megteremtésén és a katodsugár miben létének a megállapítására, meg a későbbi, még nem teljesen tiszta atommodelleknek a egyik támasza volt az ő számos kutatás eredménye. De aztán teljesen megváltozott, és hihetetlen antiszemita lett, és nem volt hajlandó elfogadni a

0: Hát nem sok biztos pont van benne. És mert ezt ilyen zsidó furfangnak tekintette egészet, még összeesküvésnek. Áda az ellenfele volt Einsteinnek és a relativistás elméletnek, és viszont nagy antiszemitizmusával, meg ária fizika mindenek előttével nagy barátja lett, és hozzátartozója a náci mozgalomnak, úgyhogy ő lett a, nem, ha nem is fő ideológusa, de a tudomány oldali ideológusa a náciknak. És hát valahogy kicsit fura, hogy mégis utcavarul elnevezve. Szerintem, akik elnevezik, maguk se tudták, hogy...
1: Hát úgy gondolták, hogy ez az írói munkásságának a része talán.
0: Aztán érdekes, a Hevesi György, aki még nem kapott, remélem, hogy szemelt itt. Egy nagyon érdekes kémikus volt, és a leganekdotikusabb, érdekesebb cselekedete az volt, hogy a Max von Laue, még valaki, viszont nevére rábízták a Nobel-díjukat, az érmét magát. Mert ez egyrészt nagyon drága színaranyból, 23 karátos aranyból az egész, másrészt pedig nem szerették volna, hogy a náciknak a kezére kerüljön, és ők megpróbáltak elmenekülni, meg illegalitásba túlvészelni, de ha mégis nem buktanak, akkor oda van az érem is, úgyhogy ezt rábízták a Hevesire. Viszont abban a kutatóintézetben sűrűn jártak be razziázni, meg ide érdeklődni a németek, és a gestapo, és az a jobbnak látta eltüntetni a érméket, és úgy sikerült neki, hogy királyvízbe feloldotta.
1: Jézus Mária!
0: A királyvíz, tudjátok, az onnan kapja a nevét, hogy az arany, meg a platina, az a közönséges savakban, meg rúgokban nem oldódnak föl. A királyvízbe, igen, ami nem tudom, pontosan milyen arányban salitronsort, és azt hiszem kénsort tartalmaz. És ebbe feloldotta az egészet, és amikor vége lett a háborúnak, akkor visszanyerte kémiai módszerekkel az aranyat, és kiküldte az egészet Svédországban a Nobel-bizottságnak, akik újra öntötték belőle.
1: Hát ez trükkös.
0: Úgyhogy szerintem az olimpia, vagy a Nobel-díjak amúgy is nagy értéket képviselnek, és hát a tulajdonosok miatt, meg aztán még magasabb eszmeértéket, gondolom ezek a újraöntöttek, ezek ilyen horribilis megfizethetetlen árban lennének, ha piaci termékek lennének. Na, de sok érdekes a és Alsányi János stúdió volt az, aki szintén mondom, még nem kapott utcát. Ő volt az, aki a John Nash-el, a csodálatos elmével közösen kapott közgazdasági Nobel-díjat.
1: Mivel matematikai nincs.
0: Mivel matematikai nincsen, és az ő matematikájuk, a játék elmélet, az fenekestül felfolytotta az addigi közgazdasági logikát, meg működést, meg hatékonyságot. És aztán a Békesügy Györgyről például azt kell tudni, hogy ő disszidált egyébként, de akusztikával foglalkozott, és a hallásnak a mechanizmusával, illetve a belső fülnek a egész pontos feltérképezését, működését írta le. De például a Magyar Rádiók a 6-os stúdióját azt még az ő akusztikai tanácsai alapján építették itt meg. És a Nobel-díjasok közül ő és a Bárány Róbert mind a ketten a belső fülnek a mechanizmusát kutatták.

0: csak még a békesen magát a hallást, hogy pontosan mit tudom, és hogy közvetítődik az agyhoz. A Bárány Robert pedig az egyensúlyi dolgokat kutatta, és jött rá, hogy hogy működik az ember egyensúlyi szerve. Ezek a kis csigácskák, vagy járatok. És nagyon érdekes, hogy gyerekkori vagy születési betegség miatt nem működtek a lábai neki. És ezért be se sorozták katonának, és az első világháború jött, akkor ő úgy gondolta, hogy a becsület azt kívánja, hogy álljon be önkéntesnek, és jelentkezett. És ott volt katonaorvosként abba zsebésülve, ami az oroszok irgalmatlan túlerővel próbáltak elfoglalni. Ennek az emlékműve van itt a Margit hídnek a budai hídfőn, ez az oroszlán szobor. És egész máshogy van, nem tudom, viszont, de Premislenek kell mondani.
1: Az nem egy BEM szobor, vagy ez?
0: A BEM szobor az egyenben van a külügyminisztérium.
1: Én mindig valami, sose értettem, hogy az teljesen...
0: Ez itt van a
1: helyzet. Teljesen úgy emlékeztem, hogy a BEM szobor talapzatára van írva ez.
0: Nem.
1: Oké.
0: Okay. És végül az orosz hadifogságba került, és mikor megkapta a Nobel-díjat, akkor a svédek mindent megmozgattak, hogy mint hadifoglyot kiszabadítsák. Valahol Tadzsikisztánban volt, hogy jó távoli helyen. Az tény, hogy nem volt nagyon rossz dolga, mert azt sikerült elérni a harcoló feleknek, hogy a magasabban képzett, egy nagy isten tudás fokozatokkal rendelkező hadifoglyokat egy máshogy kezelték emberségesebben, mint a többit. És úgyhogy ő ott a Tadzsik vidéken, ami könyvtárnak volt a alkalmazottja abban az időben, és onnan hozták aztán őt ki Svédországba, hogy átvesse a Nobel-díjat. Aztán kérül valami érdekesség. Hát a Nagy Mai János nem kapott Nobel-díjat, Szilárd Lajos, megjegyzem, de a Nagy Mai-ról mondták azt a kortárs tudósai, hogy valószínűleg a világ legokosabb embere. És elképesztő probléma megoldó képessége volt, fantasztikus rálátása és lényeglátó képessége volt, és hogyha valakik meghívták valami probléma megoldásának a keresésében, akkor pillanatokat átlett a dolgot, és nagyon-nagyon okos tanácsolókat tudott adni, és ezért aztán nagyon nagy tiszteletnek örvendett. Megjegyzem, Kármán Tódor se kapott Nobel-díjat, és Örvasinti utca elnevezve. Na, viszont hoztam egy zenei rejtvényt is.
1: Na.
0: Úgyhogy kérhetik megmondani, hogy mit hallunk, és az is, hogy mi az érdekes benne.

0: Na, tudnál rajzolni róla?
1: Hát azt tudom, hogy biztos, hogy hallottam már sokszor, de fogalmam sincs, hogy mi ez.
0: Kérlek szépen, ez a Leonard Bernstein divertimentójának az egyik darabja, a pulyka.
1: Hát a polkát azt...
0: Pulyka.
1: Pulyka.
0: És az az érdekessége, hogy amikor ezt ők előadták, már az ennek arra volt, hogy vezényelte a divertimentó. A divertimentónak egy nagyon vészjósló neve van, de ez egy, tulajdonképpen egy ilyen könnyed műfaj, sok kis apróságnak tekinthető, mondjuk így. Tehát nem ilyen hosszú, nagy kidolgozott művekről van szó, hanem ilyen kis néhány perces vagy két perces kis szösszenetekről. És sokszor a zeneszerzők ilyen zenei ötleteiket összegyűjtik, és akkor ne veszem kárba, kiadják mind divertimentot. És ennek az az érdekessége, hogy amikor ehhez a részhez értek, akkor neki támaszkodott a két kezét hátul összefogva a karmesteri hátsó korlátnak, ami megadászta, hogy lelépje mellett a közönség felé, és a szemével, meg a fejmozdulatokkal vezényli ilyenkor a zenekart.
1: Hát ezt a Ferencsik is elsütötte.
0: Meg talán mások is, de...
1: Valószínűleg mások is, igen.
0: Nyilván ilyenkor jó hangulat van, meg biztos siker. Na, meg kell hozzá egy jó összeszokott csapat, meg hát jó összeszokott zenészek. Azt, ismert azt a, meg ezt azt mondom, hogy sírák. Collier-nek hívják, de Jákob talán, nem tudom, aki a közönséget énekelteti mindig meg.
1: Nem én.
0: És állítólag tényleg igazat mondod, bemutatkozik a közönségnek, akkor azt is mondja, hogy a zenekarral semmiféle próbát nem csináltak, nincs mögöttük ilyen próba, hanem most élesbe történik minden. Hm. És megkéri a mondjuk a hegedű szekciót, hogy kérem szépen, kérek egy fisz hangot, így, hogy jó, kicsit megszagadjuk, jó, köszönöm szépen. Oda megy a mit tudom én, a fagottosokhoz, és mondja, hogy kérek szépen egy fizgét, ezt játszani, hogy elsőre visszajátszak mindig tökéletesen. És aztán megkérjük az eddigiek együtt, nézzük meg, hogy hogy néz ki, hogyha mindenki csinálja, és aztán így fejlődik az egész, és közben odafordul a közönséghez, hogy ő nekik is kell valamit énekelniük, de ráadásul ilyen, hát nem tudom, ilyen szektorokra van osztva, és ez a rész, ez tényleg ki, azért ez azt tényleg ki, és nagyon fegyelmezettek az emberek, és jót csinálják, és hát általában ilyen világslágerek jönnek ki belőle, mint a Coldplay-nek a híres Yellow című száma, meg ilyesmi. De extázisban a közönség a végén, tehát annyira ügyesen csinálja, és annyira szuggesztív. De az, amilyen elmondta, hogy a zenekar nehéz elképzelni, nem próbáltak ezt meg jó párszor. De hát higgyük el, hogy igazat mond. És elképesztő profizmussal követik az ő minden utasítását, és tökéletesen visszajátszák, amit kell. Nem.
1: A képrejtvényeket ne felejtsük el.
0: Akkor tényleg nézzük meg a képrejtvényeket. Az egyiken volt egy holland utca részlet, ahol egy egykori gázlámpát lehetett látni, ami már elektromos ledes világítással működik, és két ilyen kis kalocska indul ki belőle, és az a kérdés volt, hogy mit szeret szolgál ezen a világítótesten az a két bizbasz. És szerint ez...
1: Hát erre volt megfejtés, úgyhogy ezt könnyű megmondanom, hogy a lámpagyújtogató annak támasztotta a létráját.
0: Így van, amikor még gázlámpa volt, akkor...
1: Csodálom, hogy ezt nem lehetett alulról begyújtani.
0: Szerintem az ilyen
1: De lehet, hogy
0: azt a célszokat egy fifa megkezdjen együttogatni a
1: műről. Hát mondjuk az is lehet.
0: És ilyen létrában azért keresen más kártak a hónok alatt.
1: A másik kettőre viszont nem volt megfejtés.
0: Mi volt a másik kettő?
1: Hát volt a Szent István Parkban egy valami bokor. Hogy az milyen bokor. Hát én tippre én magyarót mondanék, de biztos nem az. Meg hogy hány éves, hát biztos sok.
0: Magyarónak milyen szálai vannak, nem én tömel mostak.
1: Hát én nem vagyok egy botanikai szakember.
0: Ez az eperbokor, az eperfa bokrosított változata, tehát ugyanaz a nevén csak bokornak a neve, és van belőle fehér és őrös változat. Itt nálunk soha, a Szent István Parkban soha nem fordulhatott termőre a dolog, ezért mindig jól meg lett nyesve, vagy megvágva. Csak a leveléért, a lombjaiért volt ilyen sövény növényként termesztve, vagy nevelve. És egyébként Morus alba és Morus nigra, fekete és fehér epernek mondják ezeket a változatokat. És gyerekkoromban ez pontosan így nézett ki, mint most. És teljesen meg voltam döbbenve, mert emlékszem rá, hogy mindig akkor megnyírták, és jó megmetszették, megfaragták tavasszal, akkor mindig így nézett ki. És semmivel nem láttam ilyen emlékeim szerint fiatalnak akkor se ezeket, most se. És a Szent István Park, illetve a környező házak, azok 30-as években épültek, tehát feltétlenül akkor ültetik a bokrokat is, tehát kb. 100 évesek ezek a bokrok.
1: Na szép.
0: És aztán az még volt, ugye?
1: Igen, volt egy, hát láthatóan műszaki berendezés eléggé bonyolult, hát arra se volt tipp. Nekem tippelnem kéne, én valami rádióadóra tippelnék, mert ott egy ilyen adócsőnek tűnő valami volt rajta.
0: Tökéletes, hogy mondasz. Ez a egyik legelső, hát Hollandiában mindenképp a legelső rádióadó volt, de Európában is az első olyan, amelyik kultúrprogramot közvetített. Az ez a rádióadó volt. Az volt a neve a rádióadónak, hogy PCGG.
1: Igen, az ott volt rajta is volt egy táblán, de hát azt én nem tudtam dekódolni.
0: És a manusáiként a Philips cégnek az alkalmazottjaként szállt ki azt a cégből, és tovább is együttműködtek, és a kettőjük kooperációjában született jó néhány adócső, meg fontos újítás, meg kellék a rádiózásban, de a mégsem a Philips-et jelöli, hanem egy véletlen, egy random generátorszerűséggel állították elő a szület jelét neki. A hivatalos hívójelét, ami ez volt ez a PCGG, és kár keresni, ha nincs, nem egy rövidítésről van szó, hanem amikor adási engedélye folyamodott, akkor a tulajdonos, akinek valami furcsa neve van, és azt hittem, hogy fogom köpni, de sajnos elfejtettem, úgyhogy nem tudom elmondani, valami Ickhal, vagy olyasmi a keresztneve, és a családévet azt végképp nem tudom. És sajnos nem sokáig működött a dolog, mert pénzügyi nehézségek miatt 1924-ben abba hagyta a működést, de 19-től 24-ig 5 évig működött a rádióadó. És ez a...
1: Nálunk akkor állt a gyári úton a csukott bútorszállító.
0: Igen, köszönöm. Piszogyosan végsöpöltek ezek az új tanulmányok. Viszont a presszer, vagy a Dusának írt a szület, az kihagyta azt a poént, amit gyerekkoromban rengeteg szavadtam a idősebb néniktől, akik a rádiót broadcastinak hívták. Nem broadcastingnak.
1: Ja, értem, mert az ugye úgy kezdődik, hogy még broadcastingnak hívták.
0: Persze broadcastingnak hívták Angliában, meg ez volt a hivatalos neve. de a magyar háziasszony a tehetősebb kondász az broadcastnak.
1: Hát ez logikus egyébként teljesen. Nattkasti, broadcasti.
0: Szoktam ezzel szórakozni a hosszabb ringa utakon, hogy a megpróbálom fölidéznek a Szóló Rádiónak a szövegét, és össze-vissza kevergetem a sorokat. Uh-huh. Úgyhogy a dallamról az következik, de egész más az értelme, ami ott van. És megpróbálok minden nap hülyeséget előállítani. Néha sikerül is.
1: Na, ezek szerint az, arra emlékszel, azt meg tudtad tanulni?
0: Az a baj, hogy hát, hogyha a többiek ezeket hasonlítani, akkor igen, ezt valamennyire meg tudtam tanulni, de csak valamennyire. És amikor néha hallom, akkor teljesen megöltöbb, hogy milyen strófák vannak itt. Ezt uh-huh. nem tudtam eddig. Na. És akkor minden ilyen rejtőnek fejtettünk.
1: Hát ugye a szóbeli... Ezért azt nem ugye a gutaütést.
0: A gutaütést nem, és a melyik az a település, ahol...
1: Na igen.
0: Hát Budaörsről van szó. Budaörsnek is az a része, amikor már megyünk kifelé, és a metró áruház felé vagyunk, akkor ott jobbra fönt van egy ilyen ipari park, és abban az ipari parkban vannak ezek az utcák. És mi ez az ipari park folyamatosan terjeszkedik, tehát van remény, hogy a többi még nem használt Nobel-díjasunk is oda fog kerülni. Na. Zenéljük, ami hosszabb jött akkor.

0: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok, 90.3-on Zsolttal, papommal az éjszakás műszakot. Ez pedig Astor Piazzollának volt a híres libertangója. Picit, ha visszaviszek, nagyon hangos vagyok. Zsolti, hogy fogalmazzál, hogy definiálod, mi a kreativitás?
1: Hát amikor az ember alkot valamit, kreál, egy új dolgot talál ki, és megvalósítja.
0: Tehát mindegyében új dolog megvalósítása?
1: Hát gondolom, igen.
0: Hát a rövid és nagyon frappáns. Szoktam ezzel szórakozni mostában, hogy ilyen teljesen nagyon használt, közismert dolgokat. Megkérdezem magamtól, hogy, hogy ha lexikon lennék, mit írnék erről, vagy értelmező szótár.
1: És... Hát sokszor vagyok én is úgy egyébként, hogy egy, mondjuk egy bevett idegen szót nehezen tudnék körülírni. Tehát egyszerűen tényleg annyira átment a, vagy sok szó annyira átmegy így a közbeszédbe, hogy már úgy nem is olyan egyszerű megmagyarázni.
0: Amikor a paradigma nagyon használatos lett, akkor megnéztem valami értelmező, hogy mit jelent a paradigma, és hát hosszasabb akarokat tölt a fejembe, onnan azt a végképp nem értettem. És ma meg tök egyszerűen lehet innen magyarázni, hogy mi az, de most a kreatív értelmezőbe. Én nem tudtam ilyen jól megmondani, mint ahogy te. Meg hát nyilván a kreativitás az nem feltétlenül egy új terméknek a létre, lehet egy gondolat is, vagy egy ötlet, egy mese, vagy akármi. És lehet, hogy olyan ember is azt mondja, hogy kreatív, kreatívan gondolkodó, kreatív figura, akinek egyetlen egy újdonságát sem ismerjük egyébként, vagy...
1: Hát, ugye probléma megoldásra is használhatjuk azt, hogy kreatív, tehát nem kell, hogy valami tényleges kézzel fogható, vagy könyvbe leírható, vagy lemezen eljátszható dolog legyen, tehát mindennapi életben is lehetsz kreatív, úgyhogy kitalálod, hogy nem dől föl a mászóka, meg nem tudom, tehát...
0: Igen. Amikor valaki azt mondja, hogy egy ilyen kreatív figura, akkor sok kis apró dologra gondolunk, nem pedig arra, hogy föltalálta a új belső égési motort, vagy valami. Jó, oké, elfogadom. A közéletben fantasztikus, hogy milyen dolgok történnek. Most tegnap majságra ültem, vagy ma hajnalban olvastam, nem is tudom, nagy összefolyik, hogy az a második kerületi polgármester, akit ennek a környéknek a nagy jótevője, aki kitalált ezt egész Margit negyedet, és nagy lelkesen végig is nyomja, aki szuperlatívusokkal beszélnek a kerület lakói, még azok is, akik kezdetve a pártálláson, hiszen nem függetlenként kezdte a pályafutását, esetleg oroltak rá, de ma már mindenki elismeri, hogy őszintén sokat tesz a kerületért, sokat köszönhetünk neki, rendszerbe gondolkodik, jövőkébe gondolkodik, társadalomban, közösségekbe gondolkodik, kultúrában, és hát olvasom, hogy házkutatást tartozok nála. Nem tartóztatták le, de valamelyik másik kerületnek a polgármester.
1: Hát a Molnár Csabát azt letartóztatták.
0: Meg a kis
1: Búzs, hát a kis, ugye a harmadik kerületből indult, tehát ott a Búzs Balást is, hát most nem tudom, hogy őt valószínűleg nem csukták még be, csak hát volt délután a Tordai Bence beszélt a Volgár úrba, megint elnézést kell kérnem, hogy ilyeneket traktálok, de azt mondta, hogy ez a cég, aki, mert ugye itt a sztori az, hogy a parkrendezés ügyében támadták be őket, tehát hogy ott voltak aggályosan közbeszerzés nélkül, vagy megbundázott közbeszerzésekkel kiosztva a munkák, és hát onnan valószínűleg visszacsorgattak nekik pénzt. És azt mondta a Tordai, hogy szinte az összes kerületben ez a cég dolgozik, és vélhetően, hát miért dolgozna akkor másképp? Tehát, hogy ez egészen megdöbbentő, hogy hát ez megint csak az, hogy az előbb, még a műsor előtt beszéltünk arról, hogy mekkora egy államigazgatás, de hogy egy önkormányzatnál is olyan projektek tudnak lenni, hogy eszünkbe nem jutna, hogy abból pénzhez tudsz jutni.
0: Mindenesetre sajnálom, hogy őről is kiderülne, hogy belekevertetett ilyen zűrös, bűnös dolgokba. De hát most ezt a kort érjük, hogy végre föltárulnak, hogy például a Helsinki Bizottság, meg még valamelyik fontos magyar szervezet már jól a választások előtt a médiahatósághoz fordult. Most ezt a dolgot, hogy egyértelmű politikai reklám megy a TV1-en, a TV2-en, a TV4-en, a Duna TV-n, a TV6-on, mit tudom én. És legyen a színházi közvetítés, a sport közvetítés, mindig ott van a nemzeti konzultációnak a logója. Sőt, meg is animálva, tehát még vonja, oda is vonja a figyelmet magára. És szépen felsorolták a Fidesz által kreált médiatörvénynek azon pontjait, amit vastagon meg szegett, illetve vagy elkövetett a magyar kormány, és hogy ezek egyértelműen politikai célzatú reklámok voltak. És senki nem foglalkozott a bejelentésükkel, majd a választások után 9 nappal elkezdtek vele foglalkozni, megállapították a jogsértés határozatban, erre újabb egy hónapot kellett várni, hogy ezt a határozatot hozzák, és most majd történik valami, vagy sem. Nyilván a közmédiának ezek a felületein már nagy változások voltak eddig is.
1: Hát figyelj, a Kossuth Rádió még tartja magát. Magyar tévét azt nem nézek, ugye? Mármint, hogy MTV-t, de az idefelé is, meg hogyha ilyen délbe valamerre megyek, akkor ezt a Déli Krónikát, meg mondjuk a Krónika az azért visszavett, de ez az Ütköző című egészen kabalisztikus műsor, ez továbbra is tolja a Brüsszeli Diót, mondjuk a Magyart azt most már nem ekézik, meg hát nyilván nem így van, de az a meg most már egyébként tényleg a múlt héten hazafelé már kimondták, hogy tényleg az oroszok indították a háborút. Végül is igazad van. Komoly változások történtek.
0: Az Ütköző, ez hol megy?
1: Kossuth Rádióban van, a Krónika után, illetve amikor innen megyek haza, akkor szokott szerintem az ismétlése lenni. És ugye ez régen, ez egy értelmezhető műsor volt. Tehát vagy két ellenoldali újságírót hívtak be, vagy két politikust a két oldalról, vagy valami két szakértőt, de ugye ez az utóbbi 10 évben egyébként ott akadtam ki először, de a legjobban a Szili Lacira, aki ott heherészett, mint egy hülye gyerek, amikor a médiatörvény kijött, aztán amikor hirtelen a 444 is bajba került, akkor nem volt olyan vidám. Na mindegy, tehát egy idő után mert ott közölt, hogy ez bérrettegés, amit ezek csinálnak, meg ugyan már, mi lesz ebből, semmi se, hát, de aztán az végül is az ágyazott meg mindennek, annak, hogy nincs már lényegében véve napilap. Hát ugye a Népszavát is most becsukták. Ilyen Blik, meg ilyenek vannak, amik, meg Bors, meg nem tudom mik, de olyan, ami be hírek lennének, Magyar Nemzet, akinek van hozzá gusztusa. Na mindegy, és aztán mondom, az utóbbi 10 évben ez az egész átfordult úgy, hogy először vagy a Alapjogokért Központ, vagy a század vég, vagy a mit tudom én, kinek a vezető elemzője, mert itt mindenki vezető elemző, tehát itt nincsenek nemecsekek, az beül oda és elmondja az okosságát a alákérdező riporternek, ez az ütköző, és mindig van egy téma, és akkor azt földobja, és azt körbejárják egy fél órában. De nem ajánlom senkinek egyébként.
0: Aztán a következő ilyen furcsaság, hogy a Viktor most, hogy örömhíre hazajöttek a Brüsszelből a tiszások, hogy mondom, nem is tudom, 1,6 milliárdot hoztak haza?
1: Micsodát?
0: A Európa Uniós pénzek.
1: 16 milliárd
0: 16,
1: eurót.
0: 16, nem 1,6, 16.
1: Hát még nem hozták haza. Tehát ugye itt az a sztori, hogy ezt augusztusig le kell bonyolítani ezeket a dolgokat, mert addig hívható le ennek a nagyobb része ennek a 16 milliárdnak, és augusztus az meg már mindjárt itt van.
0: És Orbán Viktor azt kérdezte, hogy követelés hozzák nyilvánosságra a paktumot.
1: Igen.
0: És ők hány és hány olyan szerződést kötöttek, amiről semmit nem lehet tudni.
1: Persze.
0: Főleg a részletekről. Hát igaziból nem tudjuk az atomerőmű részleteket.
1: Hát mindenki ezt hozta fel azonnal. A kínai meg a orosz hitelekről semmit nem tudunk. A Budapest-Belgrád hiteléről egy betűt nem tudunk, ugyanez igaz a Paksra. Meg még ki tudja, hány ilyen-olyan hitel van. Szerintem kínai hitelből több is van egyébként.
0: De egyébként azt kell mondjam, hogy jól csinálja a Viktor, meg jól csinálja a Fidesz, hogy főleg a Viktor és a legbelső körre nem konfrontálódik. A konfrontáció az ott történik a parlamentben, ahol a másod-harmadvonal van, vagy még azok sem, és ezek itt szembesülnek, elviszik a balhét, látszólag összetartva mosolyognak, meg gúnyolódnak, de nyilván ők is érzik, hogy itt komoly dolgokról van szó, és komoly dolgok lehetnek, de a Viktor-tlenül sikerült távol tartani.
1: Na jó, de hát azzal, hogy távol van tartva, azzal tulajdonképpen a köztudatból is szépen lassan kikopik, nem?
0: Hát
1: szokták mondani, hogy a választók memóriájánál csak az aranyhalé rövidebb, tehát most és az, hogy ő hetente egy Facebook posztot berak, nem tudom, hogy vajon a hívei azok, tehát a hívei meddig lesznek olyan felfokozott állapotban, hogy még mindig őt látják az Isten császárnak.
0: Szerintem azok azt gondolják, hogy most nagy pofája van itt a magyarnak, meg ez van az itt, de majd most lesz egy kis erőgyűjtés, most majd jön vissza a Viktor is, amit csinál.
1: Hát oké, de továbbra is kérdés, hogy lesznek a fiatalok megszólítva, ki által? Hát most már a fiatal korosztály ellenében nem lehet választást nyerni, hát ezt felejtsük is el. Tehát az, hogy a 70-es, 80-as, már elnézést kérek, nénik megkapják a napi Viktorukat, az egy dolog, de ők aztán soha büdös életben nem fogják, nem lesznek annyian, hogy amennyi kéne.
0: Igen, ebben teljesen igazadon. Ugye én két dolgot szoktam mondani mostanában, hogy a történelemkönyvekben ez a mostani választás, ez az időszak, ez két jellegzetes megközelítéssel lesz jól leírva. Az egyik a mocskos Fidesz korszak, a másik pedig...
1: Macskás fadísz.
0: A másik pedig a márciusi ifjakra reflektálva az áprilisi ifjak, mert hogy ők döntötték el ezt a dolgot.
1: Még azért várjuk meg, hogy hova fut ez ki, mert ugye... Most mi még itt benne vagyunk, de hát azért majd, ha valaki távolabbról ránéz, ami már nem én leszek értelemszerűen, az nyilván majd történelmi kontextusba helyezi.
0: És hogy működik a történelem, az emlékezett mechanizmus, arra fantasztikus példa most ez a Ács Danynak a Radnóti kutatása, biztos figyelted?
1: Nem, meg kell mondjam, nem. Azt tudom, hogy írt egy könyvet, de körülbelül itt elengedtem.
0: Már egyszer szóba került vele, de akkor más dolgokról is beszéltek, nem csak erről, csak akkor úgy slágvortokban ismertette, hogy miről van szó. Szóval a kánon szerint az iskolában ezt tanítják, hogy Radnóti ugye sok más társa jött a Bori munkatáborba, koncentrációs táborba vitték, és onnan kivitték valamilyen módon, valamilyen indokkal, és ott meggyilkolták, megölték. Nem csak őt, másokat is, és tömegsírba helyezték el őket. És az egyik utolsó, egyrészt tudjuk, hogy németek vitték őket borba, másrészt pedig van egy utolsó versének, van egy ilyen német mondata, hogy nem tudom pontosan, hogy kell mondani németül, de hogy az adta, hogy nézd, ez még mozog. És
1: hát erőltetett menet, hát ugye gyalog akarták őket áthajtani Ausztriába. És ugye ott Abdánál van a szobra is, meg hát ugye elvileg ott megtalálták azt a tömegsírt. Nyilván azonosítani biztos nem tudták.
0: És a gyarmati Fanni ment két helyre is azonosítani, ahol felteltve volt, hogy őt is ott van eltemetve. Konkrétan az egyik kvázi koporsóba biztos, hogy úgy tudták, hogy ő az egyik, mert hogy két embert tettek egybe. És mire a gyarmati Fanni ment az exhumálásra, addigra rettenetes állapotba kerültek ezek a...
1: Na de te azt valószínűnek tartod, hogy egy tömegsírba koporsóval bajmolódtak a németek?
0: Az egyik helyen voltak koporsós.
1: Szinte kizártnak tartom, hogy megásadták velük a gödröt, aztán berakták őket koporsóba.
0: Lényeg az, hogy, nem, hogy a autentikus, a legautentikusabb tudások szerint nem tudjuk, hogy halt meg, és hogy a holttestét nem sikerült megtalálni. És ahol a verseit találták meg, meg a egyéb még meglévő nála használni tárgyakat, ott ő nincs sehol. Tehát egészen biztos a Fanni is azt tudta megállni, hogy se a ruha nem ismerő, se semmi, se a testalkat, semmi. Ez nem ő. Viszont az derült ki, hogy nem németek ölték meg, hanem magyar katonák ölték meg. És még csak nem is nyilasok, vagy ilyen szövetséges szervezet tagja, hanem egyszer besorozott katonák.
1: Na és ez honnan derült ki, hogyha azt sem tudjuk, hogy hol és mikor? Már bocsánat, én nem olvastam a könyvet. Igazából azért nem foglalkoztam vele, mert föl nem merült bennem, hogy van mit kutatni Radnótin még. Tehát én ezeket nem tudtam.
0: Nem tudom, hogy honnan is lehet.
1: Én azt gondolnám egyébként, hogy oké, hogyha magyarok is érték, de hát a németek olyan rigorózusan könyveltek mindent. Tehát, hogyha elindult egy menet, szerintem az pontosan biztos, hogy voltak feljegyzések, hogy ma eddig jutottunk, holnap eddig, ennyien vannak a menetbe, akár még név szerint, vagy nem tudom, tehát ilyen nincs.
0: Biztos, hogy van, mert kutatták ezeket is. És az derült ki, hogy ugye az Ács Dani most 50 évvel, nem vagy 50 évvel.
1: Hát inkább 80.
0: 80 évvel később kutatta ezt a dolgot. Még meg is említette a riport során, hogy a híres, mit tudom, egy Eklog a 80 évvel ezelőtt íródott. De amikor a 60-as években is fölmerült ez a dolog, és elkezdték kutatni. Egy DNS András nevű Petőfi kutató szállt erre a témára, és nagyon-nagyon messzire jutott, és nagyon-nagyon érdekes és fontos dokumentumokat szedett össze, amikkel ő le akart költözni Balaton-Almádiba, ahol a Tudományos Akadémiának volt ilyen üdülőháza, egy alkotóháza egyben. És úgy érkezett meg Almádiba, hogy útközben vonat ellopták tőle a táskáját az összes dokumentummal. Uh-huh. És teljesen belebetegedett az ember, és nem tudni hogy, de Balaton-Almádiba meg is halt, és ő sem került többet elő, már élve. És sikerült azt kiderítani az Ázsnőnek, hogy mások is próbálták ezt a radnóti szálakat fölgöngyölíteni, de egyikük sem jutott olyan közel a dologhoz, vagy olyan messzire, mint a DNS. És a DNS egyértelműen azt mondta azoknak, akik hozzáfordultak, meg kérdezősködtek, hogy mi ez, amit kutat, meg miért, hogy ez egy nagyon forró krumpli, és hogy nem lehet róla beszélni, mert majd megírja, amit lehet erről, de nem mond semmi infót. Na és azért megy ez az egész, és azért ilyen titkos, mert a világháború után a kommunista kultúrpolitika egy tabularázát csinált, és új történelemkönyveket írt, főleg irodalom történelemben. És egész egyszerűen beemeltek a kánonba olyanokat, akik nekik fontos a szimpatikus volt, és gyakorlatilag örök feledésbe merültek azok, akiknek ők úgy gondolták, hogy ezek erre is szükség, vagy ellentétes politikai, vagy ideológiai vonalat képviselnek. És ugye Radnóti nagyon jó barátságban volt a Ortutai Gyulával, és még néhány olyan emberrel, akik a tulajdonképpen a magyar kulturális életnek a császárai voltak, és minden az ő közükbe futott össze. Ezért ők úgy gondolták, hogy a Radnóti nagyon jó lesz a korszak nagy proletár költőjének, vagy kommunista költőjének, ami azért